0: Két óra.
1: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. Így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
5: nagy generáció Illés.
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega,
7: oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhető, az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncos szép. A hőt táncra fel.
2: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről, köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztrált. A parlagfűszezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
13: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
7: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
9: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: www.hobbyradio.hu.
9: Rólunk szól.
11: Looked at you.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írt a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen

0: csak mondják azt, szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 6-án Csaba nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csaba név jelentése ajándék, a név török-magyar eredetű, a 19. században elevenítették föl. A Csaba név nagyvonalú egyéniség kialakulását segíti, bár jó képességei vannak ahhoz, hogy az üzleti világban érvényesüljön és ügyesen bánik a pénzzel is, mégis mások irányításához és a szervezési feladatokhoz nincs igazán tehetsége. Becézése a névnek Csabi, Csabika, Csabus, Csabuci, Csabácska, Csapszi, valamint Csabesz. Jeles viselői ennek a névnek Fenyvesi Csaba, vívó, Gicci Csaba, kajakozó, Jakab Csaba, színész, valamint ön, kedves Csaba. Ugyanezen a napon köszöntjük Atalanta, Dominika, Ézsaiás, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Jávor, Józsiás, Mária, Metella, Miletta, Morella, Nedda, Romula, Romulus, Tamás, valamint Tankréd nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával július 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen történelmi érdekességekkel készültem. 1415. július 6-ával kezdünk. Husz Jánost a konstanci zsinatereteknek nyilvánította, és mágián megégette Zsigmond király menlevele ellenére. Husz János prágai teológia tanár volt, aki az egyház reformját és csennyelvű szertartást követelt. Folytassuk a 19. századdal, 1885. július 6-án Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki a veszettség elleni vakcináját egy fertőzött kutya harapta kisfiún. Maradunk továbbra is a 19. században, 1895. július 6-án Derencsényben megszületett Buzág Aladár kétszeres Kossuth díjas kolloid kémikus. Most pedig ugorjunk a 20. század elejére, 1921. július 6-án született Nancy Reagan, egykori First Lady, Ronald Reagan volt amerikai elnök felesége. 1957-ben férjével együtt játszott a Hellcats című mozifilmben, First Ladyként a kábítószer elleni kampány aktivistája volt. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1935. július 6-án született Tenzin Gyatso, a 14. dalai láma, a tibetiek lelki vezetője. Folytassuk 1946-tal, július 6-án, figyeljenek hölgyeim, megszületett Sylvester Stallone, amerikai színész. Lépjünk a 20. század második felére, 1954. július 6-án született Louise Erdrich, amerikai Chippewa indián írónő költő. 1971-jel folytatjuk, július 6-án meghalt Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. Aztán haladjunk szépen a 20. század vége felé, 1988. július 6-án Budapesten meghalt Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója. Érdemes művész, a Szép Magyar Beszéd versenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1988. július 6-án Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
1: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. július 6-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 18-tól 26. vers. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet és életre kel. Erre Jézus fölkelt és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Elmélkedés. Az evangélium két megrázóan szép történetet fűz egybe. Egy elöljáró kérését, aki halott lányának életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved, titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meggyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, ugyanakkor feszültséget hordoz. A szereplők nem harsányak, nem magamutogatók, nem követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja. A másik önmagát, egészségét veszítette el. Mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, ami már nem okoskodik, nem számol, nem mérlegel, hanem egyszerűen csak várja a fordulatot. A zsinagógai elöljáró megalázkodik Jézus előtt, s ez egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy kinevették ezért, de ő nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy Jézus képes életet adni annak, aki már meghalt. Jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel, mondja. Az asszony 12 éve vérfolyásban szenved. Ez egyrészt testi betegség. Másrészt a törvény szerint tisztátalan volt, így nem mehetett közösségbe, nem érintkezhetett emberekkel. Élete teljesen elszigetelődött. Érintése egy egész élet kiáltása. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megáll. Nem hagyja, hogy a történet csak a csoda szintjén maradjon. Ő mindig a szemét keresi. Bízzál, leányom, mondja, és ezzel nem csak a testét gyógyítja, hanem visszaadja méltóságát is. A két történet közös üzenete: az élő hit képes átszakítani a halál, a betegség, az elszigeteltség falát. Aki Jézust keresi, nem marad válasz nélkül. A megváltó megáll, rád néz, megszólít, és gyógyulást, életet ad. Uram Jézus Krisztus, hozzád jövök, csendesen, bizonytalanul, de teljes reménnyel. Életem sebeivel, kudarcaival, fáradt hitemmel akarom megérinteni ruhád szegélyét, mert tudom, hogy csak te adhatod vissza testi-lelki egészségemet. Taníts meg bízni akkor is, ha nem látom előre az utat, ha reményem már csak vékony szalma száll, ha hitem botladozik. Add, hogy ne csak csodát várjak, hanem téged keresselek, benned bízzak. Mondd ki nekem is, bízzál, mert csak ez az egy szó képes újraéleszteni bennem a reményt. Érints meg, Uram, és add, hogy veled éljek tovább. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első atombomba kifejlesztésének idején az új mexikói Alamogordóban a rutin munkára felvett alkalmazottak esetében fontos követelmény volt az írástudatlanság? Az ok, nehogy elolvassák a titkokat tartalmazó kidobott papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Vagy egy nyokkit hoztam önöknek, nyokki füstölt tarjával, reszelt parmezánnal szórva. A hozzávalók 4 személyre nyokki 80 deka, olívaolaj 1 deci, füstölt tarja 40 deka, tejszín 3 deci, mustár 1 kávéskanálnyi, bor 1 deci, ételízesítő, fehér bors ízlés szerint. Fogjunk bele, a nyokki tésztát a forrásban lévő sós vízben 3 perc főzés után leszűrjük. Ezután elkészítjük a ragút. A vékony csíkokra vágott füstölt tarját olívaolajon megpirítjuk, így a füstölt íz fog dominálni az ételünknél. Ízesítjük ételízesítővel, fehér bors. Tejszínnel felengedjük, ezután egy kávéskanálnyi mustárral és egy deci fehér borral beforraljuk. Hozzáadjuk a nyokki tésztát. Figyeljünk arra, hogy ne keverjük, csak rázzuk, mert különben a nyokki összetörhet. Táláskor reszelt parmezánmal hintjük meg a tetejét, 15 perc alatt elkészíthető kiadós étel.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Őrrendőr családról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 6-a hétfő. A fővárosban a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt.

0: Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 6-án Csaba nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csaba név jelentése ajándék, a név török-magyar eredetű, a 19. században elevenítették föl. A Csaba név nagyvonalú egyéniség kialakulását segíti, bár jó képességei vannak ahhoz, hogy az üzleti világban érvényesüljön és ügyesen bánik a pénzzel is, mégis mások irányításához és a szervezési feladatokhoz nincs igazán tehetsége. Becézése a névnek Csabi, Csabika, Csabus, Csabuci, Csabácska, Csapszi, valamint Csabesz. Jeles viselői ennek a névnek Fenyvesi Csaba, vívó, Gicci Csaba, kajakozó, Jakab Csaba, színész, valamint ön, kedves Csaba. Ugyanezen a napon köszöntjük Atalanta, Dominika, Ézsaiás, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Jávor, Józsiás, Mária, Metella, Miletta, Morella, Nedda, Romula, Romulus, Tamás, valamint Tankréd nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával július 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen történelmi érdekességekkel készültem. 1415. július 6-ával kezdünk. Husz Jánost a konstanci zsinatereteknek nyilvánította, és mágián megégette Zsigmond király menlevele ellenére. Husz János prágai teológia tanár volt, aki az egyház reformját és csennyelvű szertartást követelt. Folytassuk a 19. századdal, 1885. július 6-án Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki a veszettség elleni vakcináját egy fertőzött kutya harapta kisfiún. Maradunk továbbra is a 19. században, 1895. július 6-án Derencsényben megszületett Buzág Aladár kétszeres Kossuth Díjas kolloid kémikus. Most pedig ugorjunk a 20. század elejére, 1921. július 6-án született Nancy Reagan, egykori First Lady, Ronald Reagan volt amerikai elnök felesége. 1957-ben férjével együtt játszott a Hellcats című mozifilmben, First Ladyként a kábítószer elleni kampány aktivistája volt. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1935. július 6-án született Tenzin Gyatso, a 14. dalai láma, a tibetiek lelki vezetője. Folytassuk 1946-tal, július 6-án, figyeljenek hölgyeim, megszületett Sylvester Stallone, amerikai színész. Lépjünk a 20. század második felére, 1954. július 6-án született Louise Erdrich, amerikai Chippewa indián írónő költő. 1971-jel folytatjuk, július 6-án meghalt Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. Aztán haladjunk szépen a 20. század vége felé, 1988. július 6-án Budapesten meghalt Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója. Érdemes művész, a Szép Magyar Beszéd versenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1988. július 6-án Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
1: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
2: Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: 2026. július 6-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 18-tól 26. vers. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Elmélkedés. Az evangélium két megrázóan szép történetet fűz egybe. Egy elöljáró kérését, aki halott lányának életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved, titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meggyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, ugyanakkor feszültséget hordoz. A szereplők nem harsányak, nem magamutogatók, nem követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja, a másik önmagát, egészségét veszítette el. Mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, ami már nem okoskodik, nem számol, nem mérlegel, hanem egyszerűen csak várja a fordulatot. A zsinagógai elöljáró megalázkodik Jézus előtt, s ez egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy kinevették ezért, de ő nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy Jézus képes életet adni annak, aki már meghalt. Jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell, mondja. Az asszony 12 éve vérfolyásban szenved. Ez egyrészt testi betegség, másrészt a törvény szerint tisztátalan volt, így nem mehetett közösségbe, nem érintkezhetett emberekkel. Élete teljesen elszigetelődött. Érintése egy egész élet kiáltása. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megáll. Nem hagyja, hogy a történet csak a csoda szintjén maradjon. Ő mindig a szemét keresi. Bízzál, leányom, mondja, és ezzel nem csak a testét gyógyítja, hanem visszaadja méltóságát is. A két történet közös üzenete: az élő hit képes átszakítani a halál, a betegség, az elszigeteltség falát. Aki Jézust keresi, nem marad válasz nélkül. A megváltó megáll, rád néz, megszólít, és gyógyulást, életet ad. Uram Jézus Krisztus, hozzád jövök, csendesen, bizonytalanul, de teljes reménnyel. Életem sebeivel, kudarcaival, fáradt hitemmel akarom megérinteni ruhád szegélyét, mert tudom, hogy csak te adhatod vissza testi-lelki egészségemet. Taníts meg bízni akkor is, ha nem látom előre az utat, ha reményem már csak vékony szalma száll, ha hitem botladozik. Add, hogy ne csak csodát várjak, hanem téged keresselek, benned bízzak. Mondd ki nekem is, bízzál, mert csak ez az egy szó képes újraéleszteni bennem a reményt. Érints meg, Uram, és add, hogy veled éljek tovább. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első atombomba kifejlesztésének idején az új mexikói Alamogordóban a rutin munkára felvett alkalmazottak esetében fontos követelmény volt az írástudatlanság? Az ok, nehogy elolvassák a titkokat tartalmazó kidobott papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Kamureklám.
1: Ha nem látsz horgot a számban, kérlek ne fárasz.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.

0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Július 6-a hétfő. A fővárosban a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányúsították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Ígyunk egy kis pálinkát. Ez volt az előző összeállításnak a címe, melyet a TK együttes előadásában hallottunk. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A TK együttes 1976-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a hagyományos paraszti és falusi népzenét úgy játsszák, ahogy azt őtőlük tanulták. Mármint a falusi adatközlőktől. A népzenét ma is úgy játsszák, ahogyan a gyűjtéseikből tanulták. Kezdetben három tagú volt az együttes. Havasréti Pál, aki tekerőn, bőgőn, ütőgardonon és más ütőhangszereken és dobokon játszik a zenekarban jelenleg is. Lányi György, ő kontrán és dudán és kobzon is játszik a zenekarban, ő is az egyik alapító tag. A harmadik tag Portelki László volt, aki hegedűn játszott a zenekarban, később kivált a zenekarból. A TK együttes tagjai különböző zeneiskolákban, illetve művészeti iskolákban oktatják a népzenét. A két alapító tag 2000-ig az Óbudai Népzenei Iskolában oktatták a különböző népi hangszereket. Havasréti Pál az Óbudai Népzenei Iskolában fedezte föl Tárnoki Beatrixot, aki az együttes énekesnője és kobzosa lett, és a mai napig is aktívan végzi

az ének tanítást és az koboz oktatást és az éneklést és a komzolást. Csatlakozott még az együttesbe Vizeri Balázs, rímás is, hegedűn játszott, aki szintén kivált a zenekarból. 2006-ban ünnepelték 30. jubileumi évfordulójukat egy nagy koncerttel a Művészetek Palotájában. A zenekar kiegészült még két prímással, Ökörös Csaba és Sós Csaba hegedűsökkel. Hallgassunk meg még egy felvételt a Téka együttestől, egy somogyi ivós ugrosokból álló csokrot.

0: Ezt a két felvételt a Téka együttes Nincs szebb élet a miénknél című lemezéről hallottuk. A következőkben pedig a Kaláka együttestől hallgassunk felvételeket. Először is a Magyar Népzene című 1992-ben megjelent lemezéről hallgassunk meg különböző népzenei felvételeket.
1: Népzenei kavalkád a mikrofonnál Ferenci István.
0: Az első felvétel címe Cinkó vállán ég a mécs.

0: Most pedig dudadallamok következnek a 16. századból.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

Most pedig következzen még kettő darab ivós borosnóta. Az egyiknek a címe Megkapáltuk a szőlőnket, a másiknak a címe Jeruzsálem kapujában folyamatosan.

0: Most pedig egy dunántúli népdalt hallgassunk meg. Szerintem ezt a népdalt nagyon sokan ismerik, ezért a címét nem árulom el. Aki ismeri, és netán szereti is, az úgyis rá fog jönni.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. A mikrofonnál Ferenci István.
1: A elkövetkezendő percekben egy másik kedvenc Kaláka lemezemről hallgassunk meg egy pár megzenesített verset. Ez a lemez 1985-ben jelent meg. Most először a lemez címadó dala következik, a Pelikán. Ezt a dalt először 1985. május 1-én a Városligeti Majálison mutatták be, akkor még ez a lemez még meg sem jelent.

0: Most egy másik kedvenc versem következik, amelynek címe Bőrönd Ödön. Ez Tankós Irató Károly verse.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

Most pedig Pincés Judit verse következik, amelynek címe Benedek király. Emlékszem, 1985. május 1-én, szintén a Városligeti Majálison, szintén ezen a Kaláka együttes koncerten, a dal refrényét, azt a részt, hogy ajjaj, Benedek király, ezt énekeltették velünk.

Most pedig egy szintén kedvenc felsem következik, amely nem más, mint Kányádi Sándor az Elveszett követ című verse.

0: várra jövet, elveszett az úton el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Fényes kísérettel,
2: ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ.
3: Fötte a lovát is, sejem brokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.
2: Turbányára forgult, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ.
3: Csillogtatta a nap a sok drága követ.

Befejezésül még egy Kaláka lemezről, egy mellesleg ezt is megjegyzem, ez is egyik kedvenc lemezem, hallgassunk meg egy felvételt erről, az elsőt, a címadó Nálatok laknak állatok című felvételt. Egyébként ez a lemez 1989-ben jelent meg.

0: állatok?
1: Nálatok őrzik-e állatok az álmotok?
2: Szörcsöge kis tájából az aranyhörcsög, a bány

0: Hobby Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubileumi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt

0: szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Vimámsztín, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Rádió.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 6-a hétfő. A fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Időszakosan lezárják a 3. kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Várok mindenkit a következő sztárportréval, témánk az idő. Itt lesz Ladinek Judit.
8: Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz, mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked.
7: Tarján Pál.
9: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam. Volt olyan barátom, aki 40 évvel idősebb volt.
7: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
10: Hobby Rádió!
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
13: Hobby Rádió. A hangadó.
10: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
14: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál, és nem. Úgy is éltél, vagy pont, hogy sohasem?
8: Szinte soha.
14: Tényleg?
8: Nálunk ez családi adottság.
7: Ladinek Judit, színésznő.
8: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk, van 5 nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték, és én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
14: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már a 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam. Nem?
8: Soha nem éreztem magam idősebbnek.
7: Tarján Pál, operaénekes.
9: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
14: És az egészen idősekkel is például jól megértetted magad?
9: Igen, igen.
14: Egész fiatalkorodtól?
9: Egész fiatalkoromban volt olyan barátom, aki 40 évvel idősebb volt.
14: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
9: Igen, de ez Revo családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha a családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
14: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod,
9: abszolút.
14: Vele vagy egy hullám hosszon.
9: Igen.
14: És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is okozott
9: ne,
14: ilyet?
9: Nem, az, mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
8: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmittevést, tehát idézőjelben semmittevés, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát a tested, 50 és 60 között énnek érzem magam.
1: Tehát mondjuk 54-56.
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi?
2: Akarod nem mondjuk mondani? Meg.
1: Nem számít. Találják.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy hogy köszönnek.
2: Igen. Ha. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a korát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre, és tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdem, nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat.
1: Ja, az oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na,
4: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a szóltésztelzsem, ahogy néz ki, de azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történet, akkor ne kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányázás, nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom, hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítés, akkor nem kerül ki jó az ember, nem jön ki belőle jó az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben?
4: Hát, ez most egy ilyen szójáték, nyilván nem erről van szó, de kell. Kell pihenni, és ez a számomra is szent írás.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Milyen bombák van?
3: Hobbi rádió.
5: Bombák van, hogy menjetek ki a busztába!

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan szomorú lettél.
2: Természetesen, igen.
1: Megöregedett az ember.
2: Igen, mindkettő.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok...
1: Az a jó, ugye?
2: Az a jó, igen. Ezt, amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem mindenütt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
1: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például... Téged?
2: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a síri kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
1: Ami megszépít,
2: igen, ami igen, ami igen. Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
1: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
2: Nem, de akkor is szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor jelent meg az első ősz hajszálam.
1: De szó tényleg szerint.
2: Egyik szó szerint. Észrevettem. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
1: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan. Lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hogy hát, megöregedett.
2: Én reménykedem azért, hogy nem tartós, hogy azért
1: tudom,
2: így
1: hát
2: összekalapáltam
1: tudod,
2: magam.
1: De, gyorsan, viszont.
2: De akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze, hát ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban!

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
2: Baleset az volt, autóbaleset.
1: És az idő eltorzult közben?
2: Igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
1: Ott van, tehát te is együtt utaztatok?
2: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elölkedtem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várjmíg fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert az szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
1: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
2: Igen, igen.
1: Csak várj,
2: igen, igen.
1: Még fel kell, és pont a dalban egyszer csak majd a nap.
2: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán nem tudom, nekem hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálom múlt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autóm.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is elmondtam magamnál, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elő-hátul sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiba, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra, ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez egy sikerülni fog, vagy hogy valaha én még kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél métert tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes ez egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy oldás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor ez olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt hang,
2: semmi nem volt
3: levegő?
2: Hát, az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől
2: már... Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos.
2: Hát, talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Fobbi Rádió. A világon minden.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt, és van, amire viszont nagyon is sajnálod.
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Már sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: lényegre törő, hogy? Azt szeretem.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami uh-huh. ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van, és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálod, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást.
2: Például, szerintem lehet, hogy ez is korra jár, hogy az ember, hogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy hú, milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
1: És azt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik, vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem, végtelen fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lehette 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért, ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Pedig az is milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi. Igen.
1: Folyamatosan, mi is, így ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és a nap is újra felkel, és újra,
2: pontosan.
1: Sőt, le se nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Hát minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hú, hát igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden, igen. Már hogy egyre inkább, de...
1: Én magamra mondtam, nem rá.
2: De persze, igen, hogy az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
8: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően karban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
9: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Július 6-a hétfő. A fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brüll-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Király-Helga utca előtt csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra jobbra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat, a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt.

0: Szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Galánta Gergelyt, aki a Dél-Balatoni Vitorlás Iskola vezető oktatója, üzemeltetési vezetője, ügyvezetője egy személyben. Köszönöm, hogy itt a Kissé Zajos Hadik Kávéházba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Nyár, Balaton, vitorlázás. Mindenki előtt ismeretes a Balaton vonzereje. A Balaton a magyar tenger. Fiatalságom nyarának szép hetei engem is a Balatonhoz fűznek. Kedves Gergely, hogy kezdődött nálad a Balaton iránti szerelem? Tinédzser korodban, vagy gyermekkorodban, mint nálam?
1: Szervusz Éva, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én gyerekkorom óta minden nyaramat a Balatonnál töltöttem, és kisgyerekkorom óta a nagyszüleim vittek le minden iskola végeztével, és ez természetessé vált számomra, és egy idő után beirattak vitorlástáborba, és onnantól kezdve a vitorlázás volt az, ami miatt lejártam. Tehát 7-8 éves korom óta

0: Továbbra is igen.
1: Biztos nem ugyanaz. 1989-től vitorlás versenyző voltál vagy. 2006-ban szerezted meg az első sportoktatói képesítésed, amelyet három további követett. Melyek ezek?
0: Szörfoktatói képesítéssel rendelkezem, vitorlásoktatóival, síoktatóival és snowboardoktatóival. Ezek a sportágak sok vitorlázó esetében kiegészítik egymást, tehát nyáron vitorlázunk vagy szörfözünk, télen pedig síelünk.
1: Több nyelven oktatsz, mégpedig melyiken?
0: Oktatok németül, franciául, angolul, de társalgási szinten leginkább angolul. Oktatóként kizárólag vitorlázással foglalkozom, már csak azért is, mert eljutottunk oda, hogy az év 12 hónapjában vitorlázunk most már, tehát nem is lenne idősít oktatni. Természetesen a téli sportokat továbbra is szeretem nagyon.
1: Első felsőfokú végzettséged 2004-ben szerezted. Mi volt az?
0: Én okleveles történelem szakos bölcsész vagyok. Az ELTE-n végeztem történészként.
1: Ezt használod?
0: Most már azt mondhatom, hogy ez hobbi. Egy időben hivatásszerűen is foglalkoztam ezzel.
1: Vitorlás versenyző, hány évig voltál?
0: Hivatalosan még most is az vagyok, hiszen a tanulóinkkal is elindulunk egy-egy versenyen, tehát igyekszem segíteni őket a továbblépésben, de ez is már egyfajta oktatói szerep, de aktívan versenyezni, az ifjú koromban versenyeztem, közel 20 évig, akkor azért jártunk külföldre is, én végigjártam azt a szokásos sort, hogy elkezdtem gyerekként ilyen utánpótlás versenyosztályokban, és egyre nagyobb versenyosztályokban versenyeztem.
1: Fontosabb verseny eredményeid, mik azok, mik voltak?
0: Repülő hollandi osztályban Timár Péterrel, Timuval gardai versenyen szerepeltünk jól, illetve spanyol bajnoki címet szereztem édesapámmal, Galánta Györggyel. Idehaza Nautic 3-11-es osztályban nyertünk magyar bajnokságot, kékszallag győzelmünk is van ebben az osztályban, és hát egyéb hajóosztályokban, bajnokságon dobogós helyeket értünk el.
1: Azt hallottam, a tengeri halászatot is kipróbáltad, igaz ez?
0: Igen. Egyszer elutaztam Írországba, azzal a céllal, hogy világot lássak, és hogy egy kis kalandot is megéljek. Étteremben dolgoztam, de nagyon untam a pincér munkát, és akkor átutaztam Írország nyugati partjára, és ott felcsaptam halásznak, és egy hónapig egy rákhalászhajón dolgoztam az Atlanti-óceánon.
1: Milyen volt? Egyszerű, gondolom.
0: Nagyon különleges volt természetesen, megismertem, hogy mi az a tengeri betegség. Én azt hittem, hogy jól bírom a tengert, de persze a halászhajón kiderült, hogy nem. De ez része a játéknak. A nyílt óceáni halászat az nagyon különleges, amikor hetekig nem látja az ember a partot. Kicsit ilyen felfedező hangulatú tevékenység, de hát nagyon észnél kell lenni természetesen.
1: Hányan voltatok a hajón?
0: Öten voltunk a hajón, de egyébként ez egy egész nagy halászhajó volt, tehát a személyzeti szállásokból ítélve ez körülbelül 10-15 fős hajó lehetett volna, de hát egy halászhajón fontos, hogy minél kisebb számú legyen a legénység, hiszen
1: hogy több hal férjen be.
0: Hát, hogy a bevételt annál kevesebb részre kelljen elosztani.
1: Balaton és a Csendes-óceán, vagy a Balaton és az Északi-tenger. Hogy jellemeznéd a különbségeket vitorlázás szempontjából?
0: Maga a vitorlázás, mint manuális tevékenység, az teljesen ugyanaz
1: mindenütt. csak a szél.
0: Viszont a körülmények teljesen más,

0: Sok. Tehát a Balatonon nem kell navigálni, ott alapvetően a parti elemekből, domborzati elemekből, vagy egyszerűen a part kinézetéből pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk. Maga a Balaton ugyan sekély, tehát nem szabad sekély vízbe befutni egy adott merülésű hajóval, de alapvetően nincsenek sziklazátonyok, nincsenek a hajózásra olyan jellegű veszélyek, mint akár egy tengerparton, vagy ugye egy nyílt óceánon, nyílt tengeren természetesen a hullámzás is lehet olyan extrém, ami elképzelhetetlen a Balatonon. De maga az a szó, hogy tenger, az nagyon leegyszerűsítő, a tengerek is nagyon eltérőek, nagyon sokféle tapasztalatot, eltérő tapasztalatokat lehet különböző tengereken. Új-Zélandon igen, Új-Zélandnak a csendes-óceáni partszakaszán igen, de attól még az partmenti hajózásnak tekinthető.
1: 2022 óta működik a vitorlás iskolák Balatonszemesen. Hogy jellemeznéd?
0: Ez egy olyan vitorlás iskola, ahol tudatosan élményt szeretnénk adni. Nyilván az oktatás is olyan, hogy föl kell készíteni a tanulókat a vizsgára, de szeretnénk, hogy azért a tanfolyam is élvezetes legyen. Alapvetően felnőtt oktatással foglalkozunk, és emellett vitorláztatunk is, ami tényleg csak az élményről szól. Tehát ez a két iránya a mi tevékenységünknek. Szeretnénk, hogy akik nálunk tanulnak, azok olyan tudást kapjanak, vagy olyan tudást sajátítsanak el, amivel megállják a helyüket máshol is.
1: Hol lehet jelentkezni erre az iskolára? Interneten?
0: Interneten, a weboldalunkon keresztül, ez a délbalatonivitorlás.hu, ékezet nélkül, és ott megvan az elérhetőségem is, tehát bárkinek kérdése van, akkor egyből föl tud hívni. Ha épp nem veszem föl, akkor lehet, hogy vizen vagyok, és éppen kikötök a tanulókkal, de este igyekszem mindenkit visszahívni.
1: Hány oktatótok van?
0: Alapvetően 4-5 olyan személy van jelenleg, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel oktatnak nálunk. Alapvetően én vagyok ott állandóan, non-stop, és amikor több hajóval oktatunk, vagy én nem érek rá, akkor bevetjük a kollégákat is.
1: Mondtad, hogy apukáddal vitorláztál régebben. Innen ered a vitorlás szerelem?
0: De az apukám is vitorlázott, és az anyukám is, tehát ilyen szempontból egyszerű volt, illetve a tágabb család is, tehát az unokatestvéreim is. És hát anyukám is, az unokatestvéreim is földvári vitorlázók voltak, tehát innen a kapcsolat Földvárhoz.
1: Jó szelet! Így szól a köszöntés. Mit jelent ez?
0: Nagyon jó a kérdés. Alapvetően arra utal, hogy a hajózás azért ki van szolgáltatva a körülményeknek, az állandóan változó természeti közegnek, és teljesen más élmény nehéz körülmények közt vitorlázni, mint jó körülmények között, tehát a legtöbb, vagy a legjobb, amit kívánni lehet egy vitorlázónak, hogy ideálisak legyenek a körülmények, jó irányú és jó erejű szél legyen, se túl erős ne legyen, se túl gyenge, és lehetőleg ne szemből fújjon.
1: Galánta Gergelynek szakirányú kiadványai is vannak. Igaz ez?
0: Igen. Készítettem egy csomós könyvet is, ez még az AI előtti időszakban készült, tehát sok hónapot dolgoztam a rajzokon, én rajzoltam meg benne az összes csomót. Maguk a csomók azok nem saját találmányok, természetesen a hajós csomók azok évszázadok alatt alakultak ki, de a rajzok, amiket készítettem, a hozzájuk készített magyarázat, azért az a több éves vagy évtizedes oktatási tapasztalaton alapul. Tulajdonképpen ez egy ilyen kis szakirányú kiadvány. Ezen kívül sok tananyagot készítek a tanulóimnak belső használatra. Tehát a csomós könyv az elérhető a könyvesboltokban is, vagy hajósboltokban. A a tananyagaink többi része az csak a tanulóink számára.
1: Mi a Kangel Benjamin szalon estjén találkoztunk. Honnan ered ez a barátság? Ő is nálad volt tanuló?
0: Kangel Benjamin az Úri Szabók királya, itt idehaza. Őt üzleti körökből ismerem, és természetesen volt nálunk vitorlázni, de mint vendég, mint utas, élményvitorlázáson vett részt, de hát bízom abba, hogy a tanfolyamra is beiratkozik, mert nagyon élvezte, és tervezi, hogy visszajön.
1: Van öltönyöd a Úri Szabók királyától?
0: Itt az idő, hogy lassan legyen, úgyhogy ez folyamatban van.
1: Most zene következik, mégpedig Galánta Gergely által kiválasztott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Gergely, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit vagy, 28 éves fiú kinézettel? A Balaton vize és a szele konzervál?
1: Ezt azért nem mondanám, de az biztos, hogy...
0: A szerelem, az állandó szerelem konzervál.
1: Az is, igen. De maga a tény, hogy olyasmivel foglalkozom, ami élvezetes, élményt ad másoknak, és minden alkalom egy új alkalom, nem lehet ebbe belesavanyodni. Természetesen nagyon sok mindent próbálok tenni az egészségemért, mert önmagában az, hogy kint vagyok a napon...
0: Friss levegőn napon,
1: de azért...
0: Vitamin hiányod nincs?
1: Hát lehet, hogy van, úgyhogy biztos, hogy kellene több vitamint szedni. Amit tudatosan csinálok, az, hogy nem vagyok hajlandó rossz minőségű ételt enni, úgyhogy szerencsére szemesen vannak olyan éttermek, kávézók, ahol abszolút minőségi alapanyagokból dolgoznak, saját készítésű kovászos kenyérrel, saját maguk által előkészített húsokkal vagy halakkal, és hát nem utolsó sorban ez élmény is, mert sokkal finomabb minden. Nagyon, nagyon kell védjem magam a naptól, tehát UV-szűrős ruhákat viselek, napszemüveg, sapka az alapkövetelmény, de a napszemüvegeknél hiába írják mindegyikre, hogy UV-védő. Na, azt tapasztalom, hogy nagyon nagyok a különbségek, tehát nagyon sok napszemüveget veszek és dobok ki, mert úgy érzem, hogy nem véd eléggé. Természetesen napkrémet is használok, de az a legbiztosabb, ha az ember elfedi magát. Tehát egy modern vitorlásoktató vagy vitorlásedző tényleg úgy néz ki, mint egy szaharai beduin, tehát csak a szemei látszanak ki, az is napszemüveg mögött, tehát még az se. Az a legjobb, ha jól be vagyunk költözve. Tehát igazából izzadok a ruhában.
0: Az egészséges. Igen. Az izzadás a legegészségesebb.
1: Igen, de azért nem kellemes. Jobb lenne félmeztelennek lenni, de akkor meggrillezném magam.
0: Van valami kis praktika, amit minden nap csinálsz egészséged érdekébe, mondjuk bal lábbal vagy jobb lábbal való fölkelés, olajöblögetés, ortussolás, van ilyen valami?
1: Sok apróság van, tehát használok tengervizes orsprét, amiből ugye bármennyit tudok használni anélkül, hogy irritálja a nyálkahártyámat, ugye könnyen bedugul az orrom, egyrészt a páradós levegő miatt, a nap miatt, tehát az extrém időjárási helyzet miatt. És hát ugye hidegben is vitorlázunk, tehát télen, tavasszal, akkor meg pont, hogy a hideg miatt. Én erre nagyon rászoktam. Németországban találtam olyan orspréket, amikre jól reagál az orrom. Ezt az unokahúgom szokta hazahozni Münchenből. És mindig igyekszem már reggel felkelés után sok folyadékot inni, sok vizet elsősorban, mert azt hajlamos az ember utána elfelejteni. Kicsit próbálok előre dolgozni.
0: Ez hideg víz vagy langyos?
1: Inkább langyos. A hideg víztől megint csak megfájdul a torkom. Ugye a nagy meleg miatt egyre jobban esik az egyre hidegebb víz, és akkor az ember hajlamos hirtelen sok hideg vizet meginni, és akkor megint csak fáj tőle a torkom, bedugul az orrom. Kicsit abszurdnak hangzik, hogy pont melegbe, de igen, melegbe hajlamos vagyok megfázni.
0: Test, lélek, szellem, három lábú szék, professzor dr. Paplajos szerint. Ezt vallott te is?
1: Ezt át kell gondolnom, de természetesen nem,
0: hát
1: nem lehet.
0: Hát azt mondja, hogyha a test, lélek, szellem, ez a három lábú szék harmóniában van, akkor nem vagyunk betegek. Nálad a test, a mozgás, az biztos, hogy eléred a maximumot. Mi van a lélekkel és a szellemmel?
1: Ugye a legtöbb hajós programunk nyáron van, és azok sokszor estig is eltartanak, hát vannak naplemente túráink is, és mindig van a hajón teendő, mindig van adminisztratív teendő, tehát nyáron általában háttérbe szorulnak az egyéb életfunkcióim, hogy úgy mondjam, és nyár végére már nagyon nagy betűhiányom van. Tehát ősszel, amikor egy kicsit több a szabadidőm, akkor ilyen nagy fellángolással hirtelen egyszerre több könyvet kezdek el megint olvasni, és általában nyára is viszek le magamnak egy-két könyvet, amit nincs elég időm olvasni, de néha kinyitom, és egy-egy mondatot elkapok belőlük, akkor az jár egész nap a fejemben, és akkor elgondolkodtat sok apróságon.
0: A minimális tudás, ami egy vitorlás működtetéséhez kell, mi az? Navigáció? Szélviszonyok ismerete? Csomózás, csomók ismerete? Mi az a minimális, ami kell egy oktatás alatt, hogy a tanuló elsajátítson?
1: Én azt vallom, hogy nagyon kevés tudással is lehet biztonságosan hajózni, hogyha az ember tudja a saját tudásának, meg a saját képességeinek a korlátait. Ezért azt a választ adnám, hogy mindenből elég egy kicsi, de tudjuk, hogy mit nem tudunk. Ez persze nem is olyan egyszerű dolog sokszor. Ha konkrétumot kellene mondani, akkor azt mondanám, hogy 3-4 csomó minimum. Ismerni kell a hajónak a részeit, működését, ismerni kell az adott vízterület jellemzőit, és mindenképpen egy minimális meteorológiai ismeretre szükség van. Természetesen, ha tengeren vitorlázunk, akkor navigációs alapismeretek is kellenek, de ez az egy, ami a Balatonon nem létkérdés, nem alapfeltétel.
0: A tanulók nagy száma férfi vagy nő?
1: Körülbelül 85% a tanulóknak férfi, de volt már olyan csoportunk, hogy csak hölgyek voltak.
0: Hogy állsz a szép nemmel? Szigorúbb vagy velük, vagy elnézőbb?
1: A tanuló, de természetesen mindenkinek próbálom figyelembe venni az egyéni adottságait, teljesen függetlenül attól, hogy hölgyekről vagy férfiakról van szó. Ha tanulókról van szó. Amikor viszont élményvitorlázás van, tehát utasokat viszünk, akkor természetesen a szebbik nemnek előjogai vannak, és a megfelelő udvarias elbánásban részesülnek.
0: Aki vitorlással közlekedik a Balatonon, minden kikötőbe beköthet? Kiköthet? Vagy vannak előírások, hogy ott jelentkezni kell? Milyen helyekre köthet ki? Mik az illemszabályok?
1: Ez nagyon sok kérdés volt egy mondatban, megpróbálok mindenre válaszolni. A kikötők nagyon különbözőek lehetnek, tehát vannak olyan kikötők, ahol alig egy-két vendéghely van, és előre be kell jelentkezni, és vannak olyan kikötők, ahol kifejezetten várják a minél több vendéghajót, hiszen az bevétel mindegyik kikötőnek. Főszezonban, hétvégén, tehát július, augusztus, szombat, vasárnap azért érdemes előre odaszólni a kikötőmestereknek telefonon, hogy van egyáltalán hely, de azért hétköznap, különösen előszezonban és utószezonban azért általában vannak szabad helyek, tehát akkor nem létkérdés, hogy előre értesítse az ember a kikötővezetést. Ugye a kikötőmester egy kikötőnek a teljhatalmú ura, tehát ő dönti el, hogy be lehet-e állni, vagy sem, alkalmas-e a kikötő, egyáltalán a vízmélység. Helyismeret mindig kell, szezon végére azért csökken a Balaton vízszintje, és több kikötő szájban is, akkor lecsökken a vízszint, és nem biztos, hogy a mi hajónk merülése alkalmas arra, hogy azon a kikötő szájon áthaladjon. Tehát ezt át kell gondolni, ez is egy tervezési kérdés. Ugye mindig úti tervet kell készítenünk hajózás előtt, és ez is egy fontos eleme ennek.
0: Említetted az előbb a kikötők bevétele. Mennyi az ára, ha te egy kikötőbe szeretnél mondjuk egy éjszakát tölteni, vagy csak egy pár órán?
1: Ez ugye a kikötő üzemeltetőtől függ, hogy milyen árakat szabnak. A Bahart hálózaton belül egy éjszakai ott tartózkodás egy vendéghajó részére az 20 000 forint. 3 óráig tartó tartózkodás, mondjuk ha valaki ebédelés céljából megáll a kikötőbe, akkor az olyan 15 ezer forint körül van, most ezt nem tudom pontosan megmondani. Tehát a lényeg az, hogy mindennek megvan az ára, igen.
0: És ez városonként vagy kikötőnként változik, vagy egységes?
1: A vendégdíjak egy adott kikötői hálózaton, például a Baharton belül azonosak, de hát nagyon sok privát kikötő van a Balatonon. Ott teljesen egyedi árak is lehetnek. Azért nagyjából idomulnak egymáshoz, hiszen különben nem állnának meg, ha sokkal drágább lenne, mint másod.
0: Mentő mellé viselni kell, ha esik, ha fúj, vagy csak vészhelyzetbe?
1: Erre vonatkoznak konkrét szabályok, tehát 14 éven aluliak, illetve 14 év fölöttiek, akik nem tudnak úszni, nekik vitorlás kishajón a hajózási szabályzat előírása szerint minden körülmények közt viselniük kellene a mentő mellényt, tehát akár jó időben is. Viharos időben pedig ugyan az úszni tudó felnőttek számára nem írja elő direkt módon az előírás a mentő mellény viselési kötelezettséget, de a hajóvezetője a felelős személy, tehát ő hibát követ elvét a kötelező gondosság ellen, ha rossz körülmények közt nem veteti fel a mentő mellényt az utasokkal.
0: Mi az a bika?
1: A bika egy tradicionális kötél rögzítő veret, aminek két szarva van, és arra kell 8-as alakba rátekerni a kötelet, és így rögzítjük. Nagyon, nagyon praktikus, mert nem tud elromlani, masszív, és a régi hajókon mindig így rögzítettük a köteleket.
0: Mi az a pufferok?
1: A puffer, vagy van, aki jobban szereti a modernebb megnevezést, hogy fender, ezek a hajót védő, ilyen lufi-szerű
0: zsákok,
1: amik levegővel vannak felfújva, ugye műanyagból vannak, hiszen a hajó nem érhet hozzá a beton vagy fa mólóhoz, mert akkor sérülne a hajótest. Puffereken keresztül tud rátámaszkodni a partfalra a hajó.
0: Ezt mindig viselni kell, vagy csak kikötés előtt?
1: Ezt kikötés előtt kell felkészíteni a hajókra, és kihajózás után viszont érdemes bevenni, nemhogy érdemes, illik is bevenni, mert a vízben nem illik ezeket húzni, nem is jó a hajónak, fékezi a rögzítési pontokat, általában a korlátra kötjük ezeket, rángatja, tehát ez közvetlenül kikötés előtt kell csak felkötni a hajó oldalára.
0: Mi az a reffelés?
1: A reffelés a vitorla felület csökkentése, amit többféle módon érhetünk el. Erre azért van szükség, mert ha túl erős a szél, egy adott vitorla felülettel rendelkező hajó az nagyon dől, vagy éppen már nehezen irányítható. Viszont ha csökkentjük a vitorla felületet, akkor kevésbé dől a hajó, irányíthatóbb is marad, és az utasok is jobban érzik magukat. A vitorla felület csökkentését, azaz a reffelést pedig többféle technikával tudjuk kivitelezni, ez hajótípustól, felszereltségtől függ. Van olyan hajó, ahol az árbócon belülre tekerhető föl a nagy vitorla, van olyan, hogy az alsó vitorla rúdra kötik rá a vitorla alsó részét, és ezáltal nem húzzák föl annyira, vagy akár az alsó vitorla rúdon belülre tekerik föl. Nagyon sokféle megoldás van.
0: Stílus a vizeken. Lehet erről is beszélni?
1: Természetesen a tradicionális angol hajós etikett egész pontosan előírja, hogy hogyan kell felöltözni, hogyan viselkedünk kikötőben. Az más kérdés, hogy manapság ezt már nem mindenhol tartják, de azért a komolyabb hajós helyeken odafigyelnek arra, hogy azért kikötőben nem járkálunk félmeztelenül, a hajóra csak fehér talpú cipőbe lépünk föl.
0: A mezitláb már nem áll, mert én, amikor gyerekkoromban hajóra mehettem, csak mezitláb.
1: Természetesen mindenki a saját hajóján úgy él és úgy viselkedik, ahogy szeretne, miután elhagyta a kikötőt. De amikor bejön a kikötőbe, akkor azért hajósként kell viselkedni, és ennek megfelelő ruházatban illik
0: tehát
1: megjelenni.
0: Tehát fehér talpú cipő. Ruházatunk volt, csak mezitláb kellett?
1: Az a helyzet, hogy...
0: Mert féltette a fedélzetet.
1: Igen, de a mezitláb lenni egy vitorlásra nem túl biztonságos. Hát egy vitorlás fedélzetéből nagyon sok szerelvény áll ki, ami elég balesetveszélyes tud lenni, főleg erős szélben. Tehát az zárt cipő azért egy alapvető biztonsági követelmény, de ha olyan az idő, lehet strandolni, akkor lekerülhet a cipő is.
0: A vitorlássport Angliából terjedt el az egész világon. Tehát az illem, amit sokszor megmosolygunk, ez is onnan származik, ugye?
1: Természetesen. A világ jelenleg még használatban lévő legidősebb sporttrófeája az Amerika kupa. Az 1850-es évektől egy rendkívül nagy, presztízsű sporttrófea, és hát ilyen szempontból a vitorlázás egy nagyon-nagyon tradicionális dolognak számít, és természetesen angol gyökerekkel.
0: Te Benjamin szalonjába előadást tartottál, és ott összeírtál egy pár illemet, ami Angliából származik, és talán megmosolyogható a mai fejjel. Mi volt ezek? Vagy egy párat tudnám mondani? Például a kapitány engedélye nélkül...
1: Fedélzetre lépni tilos. Annyit azért hozzá kell tegyek, hogy ezt nem én szedtem össze. Én ezt Tus Miklósnak egy 2010 körüli cikkéből vettem, és ő szedte össze magyar nyelven ezeket az illemszabályokat, és jelentette meg a Vitorlázás magazinban, és ezt tananyagként használom azóta is a tanulóim számára, mert nagyon jól összefoglalja, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy mi az etalon, amihez képest el tudjuk dönteni, hogy hogyan érdemes a hajón és a kikötőben, vagy a vízparton viselkedni. Igen, de ezeknek a szabályoknak egy jó része abszolút funkcionális. Tehát, hogy egy példát hozzak, a zugevés, zugivás az nem illendő dolog egy hajón, és mindig a kapitányt vagy a kormányost illik megkínálni először. Ebben ugye az a ráció, hogy aki a hajót vezeti, a kormányt fogja, az nem hagyhatja ott a posztját.
0: Keze foglalt.
1: Igen, keze foglalt. Na most, ha nem eszik, nem iszik és elájul, akkor a hajó is veszélybe kerülhet. Most egy kicsit sarkítva ezt a gondolatot. Tehát az a hajón lévők érdeke is, hogy a kapitány meg a kormányos jól érezze magát, ne legyen éhes, mert akkor lesz döntésképes, és akkor fog jó döntést hozni. És ez a versenyre is igaz.
0: Itt olvastam, a vendéggel nem illdomos éreztetni, hogy ő csak egy szárazföldi patkány. Hú, de jó kifejezés!
1: Igen, de ez nem csak a hajózásra érvényes. Bármikor, bármilyen körülmények közt fogadunk egy vendéget, teljesen természetes dolog, hogy ő neki nem azt kell éreznie, hogy ő alárendelt személy, hanem pont ellenkezőleg ő egy megbecsült valaki.
0: Vendég.
1: És éppen pontosan, tehát itt ez nem speciális hajós szabály, csak itt még jobban kidomborodik, ugyanis aki nem ismeri a hajós szabályokat, az sokszor henceg azzal, hogy ő mennyire jól tud vitorlázni, és ez kellemetlen lehet egy vendég számára.
0: A balatoni vitorlázás kultúrája mit illik és mit nem illik? Például Ádám kosztümbe napozókhoz közel jönni a vizen.
1: Igen, az a helyzet, hogy...
0: Halászokat zavarni, van ilyen?
1: Természetesen, de ez megint nem csak a Balatonra igaz. Ha valaki kihajózik a nyílt vízre, azt éppen azért csinálja, hogy magába legyen, vagy a társaságával, és nem azért, hogy vadidegen emberek zavarják. Aki horgászik, az pláne igényt tart egy kis privát szférára, hiszen a halak akkor harapnak, ha ott nincs zaj, nincs forgalom, és a Balatonon is azért elférünk, tehát elég nagy a víz, nem illik egymáshoz közel menni.
0: Kedves Gergely, te a víz, a nap, a hajó, a vitorla szerelmese vagy. Mit jelent neked a vízen lenni szabadon? Mindent?
1: Hát mindent, de ha egy kicsit megpróbáljuk szűkíteni, akkor a szabadságot, hiszen a vízen mégis bárhová tudunk menni, nincsenek korlátozások, bizonyos mértékig persze, hiszen vannak szabályok. Ugyanakkor a hajózásnak van egy olyan belső logikája, egy olyan belső törvényszerűsége, ami azért egy nagyon kemény belső szabályrendszert követ, és ehhez alkalmazkodik az ember. Egy nagyon ősi életforma, a digitalizáció ezt tulajdonképpen nem tudja kikezdeni, vagy alig tudja kikezdeni. Az ember egy kicsit harmóniába kerül természettel is, és jó esetben önmagával is.
0: Hogy viszonyul ehhez a családod, hogy mindig vízen vagy?
1: Engem így ismert már meg mindenki, tehát ez az életem része, ezért szerencsére ebből semmilyen konfliktusom nincs.
0: Vagy egy tengerész csak egy tengerésszel tud kijönni?
1: Nem feltétlenül, de az biztos, hogy a másik oldalról nagyobb toleranciára van szükség az én irányomban. Mert hiszen ez teljes embert kíván, amikor vízen vagyok. Hiába tart egy program egy bizonyos időpontig, ezt ugye az időjárási körülmények felülírhatják, a hajó és az utasok épsége az első, és ezért nem mindig lehet tartani azokat a határidős pontokat, amiket az ember otthon a családnak ígér.
0: Balatoni halak, mit tudsz róla mondani? Szereted a balatoni halakat? Vagy inkább négylábú evő vagy?
1: Én minden halat nagyon szeretek, szerencsére. És a balatoni halakat azért szeretem nagyon, mert nekem ez az otthon íze. Én a Balatonon vagyok otthon, tehát egy ponthalászlé nélkül nem is nagyon tudom elképzelni az életemet. De ez nem jelenti azt, hogy nem eszem meg nagyon jó étvágyjal a tengeri halakat.
0: Testünk 70-80%-a víz. Akár hisszük, akár nem, a hold ránk is hatással van, csak nem tudjuk, hogy egy nap miért szorongunk, másnap miért vagyunk idegesek, harmadik nap pedig miért vagyunk egy kicsit depressziósok. Észrevetted a hold hatását a Balatonon is? Hiszen az is egy nagy víz. Van olyan, hogy a páj tagályhoz hasonló a Balatonon? Mint a nagy vizeken?
1: Ugye a tengereken az apály és a dagály, az részben a hold, részben a nap vonzása és egyéb tényezők miatt alakul ki. A Balaton vízfelülete meg a víztömege kevés ahhoz, hogy az észrevehető különbségeket okozzon.
0: De hiszen emberben még kevesebb, mégis észrevehető különbséget okoz.
1: Ez igaz, de a hajózási tevékenység és a vendégek, a tanulók személyisége, maga az oktatás folyamata olyan sok érzelemmel, érzéssel, hangulattal jár, hogy úgy külön a holdat ebben nem tudom elkülöníteni. Lehetséges, hogy belejátszik, sőt, igazat adok abban, hogy biztos belejátszik, de önmagában egy kicsit érzelmi körhint a hajózás önmagában.
0: A legnagyobb kalandod a vizeken mi volt?
1: Hát attól függ, milyen kalandra gondolsz.
0: Mindenfélére.
1: De a hajózással együtt jár, hogy az ember különleges embereket ismer meg, akár különleges hölgyeket is, és természetesen a vitorlás versenyzés vagy a Balatonon túrázás az önmagában egy különleges élmény. Nyilván 30-40 év alatt nagyon-nagyon sok emlékezetes vitorlázása adódik egy olyan embernek, aki ezzel foglalkozik.
0: Terveid 2026-ban, második felében.
1: Szeretnék egy sikeres szezont zárni, minél több sikeresen levizsgázott tanulóval, egyértelműen kikristályosodott célokkal a következő szezonra.
0: Árszpoétikát, hitvallásot, egy szép mondatot várok tőled, ami talán összefügg a vízzel. Nekem élni és élni hagyni.
1: Nagyon jó kérdés. Mindig legyen egy tenyérnyi víz a tőke súly alatt.
0: Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Galánta Gergelynek, hogy hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen, és jó szelet kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
0: Tehát Galánta Gergely és Turcsányi Éva, és én is jó szelet kívánok.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltarácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti

0: börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egymásra.
1: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám.
4: Vimánstein, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogom van.hu.
1: Jogom van.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Mai egyik főszereplőnk az autó. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Van, aki kocsival indul meg, de nem kevesen vannak olyanok, akik bérelnek, már mint a nyaraláskor. Ilyenkor már nagyon sokan, már most is nagyon sokan túl vannak talán az autós nyaralással. De mi ma arra keresjük a választ, hogy mit és hol kell tenni, ha külföldön balesetet okozunk, illetve ha nekünk okoznak balesetet. Ott helyben kell elintézni mindent, hogy elég, ha akkor kezdünk ennek, ha már itthon vagyunk. És még ígérek egy nagyon jó tanácsot is ezzel kapcsolatban, mert hogy néhány pénztárca kimélő fontos jó tanácsra is számíthatnak azok, akik mondjuk úgy döntenek, hogy elrepülnek külföldre és ott bérelnek autót. Aztán egy felháborodott hallgatói panasz kapcsán ma arra is választ kaphatnak, hogy kinek lehet igaza, annak, aki teljesen szabályosan eljárva visszaküldte a terméket, amihez, mint tudjuk, 14 napig simán indoklás nélkül joga van, vagy a kereskedőnek, aki nem fizette vissza a teljes vételárat, mondván ő levonta a szállítási költséget, ami, zárójelbe megjegyzem, a vásárláshoz kiállított számla alapján tisztán látszik, hogy 0 forint volt. Hogy mi van? Na, ma ezt tisztába tesszük. Egy másik történet akár tipikus is lehetne, mert sok ehhez hasonlóval találkozni, hozzáteszem, sajnos. Hallgatónk szeretett volna vásárolni egy kanapét egy közeli város üzletébe. El is mentek oda, ott azt mondták, hogy a boltban csak mintadarabok vannak, de ha megrendelik, 5 hét múlva elkészül számukra, mégpedig a kiválasztott anyaggal és színbe. Többször visszamentek a boltba, ahol újabb és újabb kifogásokkal álltak elő, jóval 5 hét után persze. Ők megunták és kérték vissza az előleget, de nem adták vissza nekik. Ám másnapra, lásd csodát, elkészült a bútor. De már nem kellett nekik. A kérdés az, hogy mi van ilyenkor? Jogos ez, vagy nem? Aztán egy fontos dátum, hivatalosan június, azt hiszem, 19-től kötelező az internetes kereskedőknek egy újabb funkció

0: megjeleníteni a honlapjukon. Ugyanis jogszabály kötelezi már őket arra, hogy egy úgynevezett aktív gombot kitegyenek, amely egy gombnyomásra egyszerűsíti le számunkra, hogyha meggondoltuk magunkat, vagyis nem kell a termék indoklás nélkül vissza akarjuk küldeni. Erről is beszélni fogunk, és még arról is, hogy örvendetes, hogy egyre többen fordulnak a békéltető testületekhez, amikor úgy néz ki, hogy nem megfelelően orvosolta a kereskedő a jogos panaszukat. De, és itt jön a de, úgy látszik, hogy sokan elfelejtik, hogy a vita tárgyát képező terméknek is meg kell lenni ehhez. Van, akinek ez nem evidens. Ma tanulságképpen két olyan esetről is szó lesz, ahol a panasz van, de a termék már nincs meg. Rengeteg a témánk, már is kezdünk. Vendégeim a stúdióban Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője, és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük a hallgatókat.
0: Kezdjünk el először autózni. Ugye két dolgot is mondtam, itt megpróbálunk a nyaralás kapcsán segíteni a hallgatóknak. Az egyik a témánk az, amikor megindulunk autóval, én is láttam már olyat, hogy mit tudom én, Ausztria túlvégén ott volt egy szerencsétlen magyar autós, jól össze volt törve az autója. Milyen tanácsok vannak, miket kell csinálnunk, miket fogadjunk meg, Péter?
1: Hát az első legfontosabb az, hogy legyen olyan biztosításunk, ami
0: az utazások.
1: Az is egy tanács, de az néha nehéz elkerülni. Én a biztosítási oldalról tudok mondani bármi tanácsot, ott a baj elkerülésre valami fogalmunk van, de az annak megoldásáról persze annál több és annál inkább. Hát fontos, hogyha elhagyjuk az ország határt, akkor gondoljuk végig, hogy milyen biztosításunk is van. Ha autóban megyünk, akkor lehet, hogy utas biztosításunk éppen lenne, de ettől függetlenül az autónkra nem biztos, hogy kiterjed az a biztosítás, aha, és nem biztos, hogy azt egyáltalán igénybe tudjuk venni. Nem mindig elegendő az, legtöbbször az Alkusz portálokon van már egy ilyen előválasztó, akár ikonnal, akár valami módon bekerül, mivel utazunk, hogy repülővel utazunk, vagy autóval, vagy busszal, és sokan azt gondolják, hogy csak beklikkelem az autót, és már is minden rendben van, hogy ez csak az utazás módját határozza meg. Lehet, hogy felajánlja később a biztosítási oldal azt, hogy kérünk-e autóasszisztens szolgáltatást, de gyorsan kinyomjuk, hogy nem kell nekünk, elegendő, csak az autóról gondoskodunk. Tehát ez pont azt jelenti, és sokan nem ismerik a fogalmakat sem. Tehát, hogy összefoglaljam, először olyan biztosítással kell rendelkeznünk, ami biztos, hogy ránk utazókra, adott esetben podgyászainkra, és ha szeretnénk, akkor az autóra is kiterjedjen.
0: De hogy van ez? A zöld kártyát emlegetik mindenhol, de mi, tehát én azt gondoltam, hogy a zöld kártya az egész Európában zöld kártya.
1: Hát az persze, de az igazából csak egy nagyon alap dolog a közlekedésben való részvételre, meg erre jogosít, de az, hogy az...
0: Meg az, hogy van felelősségbiztosítás.
1: Meg van egy felelősségbiztosítás, így van. Tehát az, ugye, az minden európai országban a közlekedési feltétel, de attól még a mi kárunkat az nem fogja megoldani, mint hogy itthon sem oldja meg a kötelező felelősségbiztosítás az általunk, a magunknak okozott kár, az olyan elszenvedett kárt, ami mögött nincsen mondjuk egy másik autó kötelező biztosítása. Tehát az tényleg egy nagyon alap. Arra való csak, hogy részt vegyünk a forgalomban szabályosan kötelező biztosítás alatt, de arra, hogyha valami baj történik, és minket szállítsanak, hozzanak, vigyenek,
0: arra
1: nem. Persze akkor igen, hogyha egy másik autós, egy külföldi autós okoz kárt, és annak van biztosítás, de ez sokkal nehezebb.
0: Vegyük végig. Mi van, hogyha egy külföldön egy külföldi autós okoz nekem a magyar rendszámú magyar autómba komolyabb kárt? Mit kell csinálnom? Hova kell futkosnom?
1: Hát én tudom, hogy ez a legrosszabb, és már nem csak ez, hanem amit most mondani fogok, hogy itthon is, meg az utazás alatt is, én mindig azt mondom, hogy hívjunk rendőrt ott, helyszínen tényleg az a legrosszabb. Ilyenkor az utazás alatt megállni valahol, sok órát eltölteni az autó környezetébe, áldogálva, szállás nélkül, éhesen, szomjasan, ne agyisten, fázva, hogyha mondjuk tél van, vagy éppen hők után van, és várni a rendőrt, meg egy külföldi államban, egy rendőrségi helyszínelést, ahol azért valószínűleg nem fognak olyan, magyarul biztosan fognak beszélni, de néha még az angol is probléma. ez még a bajra egy újabb rátetéződ nehéz helyzet, de mégis érdemes, mert akár az itthoni kárrendezésben, a biztosító felé való bizonyításban, vagy pedig menet egyszerűbb közben ugye. Az ügyi kintézésében, ha van egy rendőrségi jegyzőkönyvünk, az sokkal egyszerűbbé teszi később a helyzetet. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy jogvitás helyzet alakul ki, ne adj Isten, akkor onnantól kezdve egész más, mondjuk egy külföldi állampolgár állítása a saját nyelvén megfogalmazva, persze. Vagy mondjuk egy tényleg egy közérthető rendőrségi jegyzőkönyv alapján dolgozni, úgyhogy ez az első tanácsom, és mindjárt ehhez kapcsolódik, hogy gyakorlatilag fotók készítése, már mindenkinek ott van a mobiltelefon, persze. A helyszínen tényleg nyilván az első a biztonság, tehát ne egyből kipattanjunk az autópályán, és akkor szaladgálva fotózzunk, de oldjuk meg azt, hogy biztonságban legyünk mi, az utasok, gyerekek, csomagok,
0: és az autó.
1: De a helyszínről, a szituációról később a kárrendezés sokban tudja segíteni, ha van fotó.
0: Tehát akkor, ha megvannak ezek a dolgok, fölmerül a következő kérdés, hogy nekem ott kell a kárrendezést elindítanom abba az országba, amelyik országba elszenvedtem, vagy abba az országba, amelyik országnak az adat, tehát egy harmadik autó, amikor Ausztriában egy német autó töri össze az enyémet, vagy ilyenkor a saját költségemmel, ha haza kell szállítani az autót is, Magyarországon is elindíthatom ezt a nemzetközi ügyintézést, vagy célszerűbb ott mindjárt rögtön?
1: Nem, hát Magyarországon a magyar biztosítottakért a Magyar Biztosítók Szövetsége. Babisz fog segíteni az eljárásban, meg elindulni az egészben. Ettől függetlenül, hogyha külföldön vagyunk, és a károkozó mondjuk egy külföldi autós, igen. Ami biztos erre, akkor ott már azzal elindul a káresemény, hogy kitöltünk egy kárbejelentőt, és ő be fog jelenteni, de nekünk nem kell egy magyarországi biztosított, egy magyar állampolgárnak nem kell külföldön biztosító társaságot keresni, vagy ott bejelentést tenni. Nem is kötelező egyébként utasbiztosításoknál muszáj azonnal, ahogy lehetőség adott jelezni a kár, de a gépjárműbiztosításoknál nem feltétlenül kell ezt megtenni. Be lehet jelenteni telefonon is, de általában ez nem célszerű. Megvannak a weboldalak, minden biztosító társaságnak, ahol a kárbejelentés kukac, akármelyikbiztosító.hu meg lehet írni a kárbejelentés tényét, röviden, normál emberi szóval leírjuk akár a weboldalra, vagy akár az e-mailbe a biztosítónak, hogy mi történt, csatolunk néhány fényképet, adott esetben, ha van kárbejelentő, vagy rendőrségi helyszínen jelzőkünk, azt is csatoljuk, és ezzel be van jelentve a kár, de erre még itthon is több nap áll rendelkezésre.
0: Igen, mert ugye ez a zöld kártyarendszer pont azért jó, mert minden országban vannak ilyen zöld kártya megbízottak, tehát egy német autósokhoz az itt van nálunk,
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen.
0: És akkor őket hívják ilyen kárrendezési megbízottaknak.
1: Amennyiben kint kell ezzel foglalkozni, az autó mondjuk üzemképes, és tudunk vele haladni tovább, csak
0: akkor
1: nem gyors kötözővel megnézzük a lökhárítót. Hát tényleg ugye így van, ilyenkor kicsit megkötözzük, láttam, én is láttam már ilyet, hogy a gumipókkal visszarögzítettem a lökhárítót, ezzel hadd menjünk, ezt majd otthon elintézzük. Hát nyilván fontos, hogy ne legyen balesetveszély, de egyébként, ha működőképes a kocsi, akkor lehet utána, megvannak a dokumentumok, lehet folytatni az utat akár kifelé is, és majd elrendezzük visszafelé. Aha. Azt javaslom, hogy írjunk a szállásra, másnap, harmadnap internet közelből kényelmesen jelentsük be internet. A biztosítónak, igen, ez nem probléma.
0: De van ez a nemzetközi kárbejelentő, ez nem applikációban van még, ugye ez még nincs fönn.
1: Az még nincs applikációban, ugye Magyarország ez már van applikációban,
0: azt
1: a GPS koordinátát is rögzít, meg mindent, tehát az teljesen jó. A nemzetközi kárbejelentő is már van, tehát tesztverzióban már.
0: De jobb, tudom, ha van.
1: Az hát igen, tehát itt azért.
0: Az a zöld sárga, vagy kék sárga.
1: Kék sárga, ez a régi szleng neve, igen, az már azon. Én azt mondom, hogy mondom, ez nem olyan, mint az utasbiztosítás, hogy gyakorlatilag a gyomorontást egyből illik tényleg. De tényleg nem vicc, egyből illik jelezni, mert akkor annak a tényét, meg sokszor az operátor, aki felveszett telefont éjjel-nappal külföldön magyarul beleszól, nekünk is ott helyszínen Európa bármi országában, meg Amerikában sokszor keresnek olyan egészségügyi szolgáltatóval, meg mondjuk fáj a hasam, hova menjek, és őrület, hogy megmondja.
0: És van ilyen ézébe is?
1: És autóban nincs ilyen, tehát nincs. Ezért nincs erre szükség, hogy itt egy ilyen 0-24-es bejelentés legyen. Egész más a helyzet, ha az asszisztens szolgáltatásra beszélünk, ami ugye menti az autót, ott van 0-24-es felügyelet természetesen, meg hát ott kell is, hogy legyen, hiszen sokszor...
0: De akkor mi Magyarországról hívunk egy asszisztens szolgáltatást, és aztán még később számoljuk el a másiknak a biztosítójával, tehát zsebbe
1: kell Magyarországról,
0: nyúlni.
1: Tehát külföldről hívjuk a magyar telefonszámot, igen? A mi asszisztens szolgáltatónkat. Aha. És ő megszervezi majd a hazaszállítást Európából bárhonnan, ha olyan biztosításunk van, tehát olyan asszisztens biztosításunk van, akkor ő hazaszállít minket, és ha minden rendben is fedezett a biztosító mindent, akkor nincs is semmi gond, akkor nincs fizetni, valószínűleg elrendezte, hazahozta az autót, lerakta egy szervizben. Ha olyan asszisztens szolgáltatásunk van, néha az autópályán is kisebb javításokig, 1-2 000 euróig még elvégzik a javítást ott a helyszínen, aha, és lehet, hogy azzal mehetünk tovább. Ha a helyszínen kell javítani az autót, lehet, hogy keresnek egy kereskedés, és több napra a szállásunkat is el tudják intézni. Tehát az asszisztens szolgáltatás azért egy teljes körű asszisztens, egy komoly segítséget tud jelenteni.
0: Facsi Pesz. Még mielőtt összekevernék a különböző autós dolgokat, most egy kicsi Csiklósi Mátét nyaggatom. Mégpedig a hallgat, ugye a facsipesz2025@gmail.com-ra folyamatosan most már tényleg nagyon sok megkeresés érkezik, és megpróbálom azért ezeket folyamatosan az orrotok elé tenni. Ugye itt egy kanapévásárlásról volt szó, valakik elmentek, hosszú a történet, 40 kilométerre van tőlük egy nagyváros, elmentek, bementek egy boltba, kiderült az mintabolt, megrendelték a kanapét, boldogan ültek a babérjaikon, 5 hét eltelt, 6 hét eltelt, 7 hét eltelt, és annyit sem mondtak nekik, hogy
2: fapapucs.
0: Hogy fapapucs. Aztán berágtak, bementek, és akkor mindenfélét magyaráztak, és mondták, hogy nekik köszönik, ebből nagyon szeretik. Szerették volna, de már vettek is máshol egy készet, viszont látásra kérjük vissza a pénzt, és itt jött a hoppá, másnap egyszer csak becsöngettek hozzájuk azzal a kanapéval, amit már nem akartak, viszont a pénzt se adják vissza. Mi van ilyen esetben? Azt hiszem, ez egy ilyen fogyasztóvédelmi állattól is illó történet, nem?
3: Klasszikusan egyébként bútorokkal és nagyon klasszikusan kanapékkal szokott ez a probléma előfordulni. Ugye megrendeljük, 5 hét, oké, késnek, egy ideig van türelmünk, egy időnk van, nincs türelmünk, mit tehetünk. Az egyik eset az, amikor tényleg látjuk, hogy nem jön, el kell állni a szerződéstől, teljesen egyetértek azzal, amit csinált az itt telefonáló író fogyasztó. El kell tudni engedni azt a szolgáltatót, aki nem akar szolgáltatni, vagy nem tud szolgáltatni, teljesen mindegy, hogy melyik. A teljesítés része a határidő, ha azt a határidőt elkéste, ráadásul még türelmi időt is hagyott rá, abban az esetben, mivel a javítás nem megoldás, mert nem hibás volt a termék, hanem nem jött meg, tehát nem teljesítés történt, a csere nem megoldás, hiszen másik ugyanolyan nincsen, az árleszállítás nem megoldása, nem kevesebb pénzt akarunk, hanem a kanapét.
0: Hanem egy ülő alkalmat.
3: Ilyenkor az elállás a polgári törvénykönyv szerint egy teljesen jogszerű megoldás. Az igazán kényelmetlen szituáció az, hogy ez tényleg mondjuk másnap megjön. Mert ebben az esetben ugye megint ketté válik a történet. Az egyik esetben még nincs másik kanapénk, a másik esetben meg már van másik
0: de
3: kanapénk.
0: De akkor bejelentették, még nem volt másik kanapé.
3: Az
0: de...
3: mindegy, az mindegy. Azt gondolom, hogy itt tényleg az a kérdés, amikor meghozták, akkor van-e másik. Ja. Ha van másik, akkor az nem csak, hogy az elállás, mint egyoldalú jognyilatkozat, tehát a fogyasztó áll el, az üzlet, azt megfelelően megalapozott jogi körülményeket köteles el. Fogadni, tehát ez nem így, hogy nem fogadom el az elállását. Meg lehet az elállást támadni békéltető testület előtt, bíróság előtt.
0: Tehát magyarul az üzletnek de... köteles lett volna tudomásra venni, és el tucolni a kanapéját.
3: És kifizetni a vételárat. Ugyanakkor ugye még erősebb lesz a történet, ha a fogyasztó már vesz egy másik terméket. Ez ugyanis úgy hívjuk, hogy érdekmúlás állt be, ez, hogyha már egy kicsit csatoljuk egy Péter témájához, a biztosításokban is nagyon gyakori, hogy érdekmúlás áll be. Például, hogyha eladom az autómat, ugye, és a biztosításom ilyen szempontból ezzel az időponttal normális esetben szükségtelenné válik. Tehát itt is ez van, hogy van egy másik kanapém, nem csak, hogy késett a kivitelező, hanem van egy másik kanapém, tehát így az elállás úgymond akár duplán, még erőteljesebben indokolt lehet.
0: Egyébként azt írta le hosszasan, hogy ők az 5 héttel letelte, azt hiszem a 7. héten vették a kanapét, és ők ezt tudják is igazolni, hogy nem az idő alatt vásárolták, amíg a megrendelésre vártak, mert ugye ezzel jött a kereskedő, vagy mit tudom én, a mintabolt, kétség volnak esve egy.
3: Irreleváns. Hozzáteszem egyébként a megoldás az, ha nem fizet a kereskedő, az ott van, hogy békéltető testületi eljárást kell indítani. Annyi a nehézség, egy kanapé általában sajnos a 250 000 forintos határ fölött van. Ugye 250 000 forintos határig kötelező és kötelezően végrehajtandó döntést tartalmaz a békéltető testület, fölötte ajánlás. Ettől függetlenül a kereskedőnek kötelessége ott lenni, a kereskedőnek kötelező együttműködni a békéltető testülettel, tehát az, hogy csak úgy ignorálja, szerintem ritkán fordulhat elő. Ha a békéltető testület döntése ellenére, amit borítékolok, hogy az lesz, hogy fizesse vissza a vételárat, ha megfelelően dokumentált az elállás, ha megfelelően dokumentált a másiknak a megvásárlása, ebben az esetben biztos, hogy ez lesz a vége. Ha nem teljesíti a kereskedő, és nem fizeti vissza az állási költséget, abban az esetben én azt gondolom, hogy fizetési meghagyást adnék be. Ez közjegyzőnél ejthető meg jelenleg legalábbis, és az elmúlt évtizedekben volt szóró, van szó róla, hogy megint bírósághoz kerüljön, mint az előtt. De közjegyzőnél megoldható, egy ekkora költségnél valószínűleg 10-15 ezer forintos díja körülbelül, amit egyébként rá lehet terhelni a kereskedőre, de nekünk ki kell fizetnünk előre, és amennyiben nem fizet, akkor kénytelen lesz perre menni.
0: De egyébként ebben az esetben azért van szerencséje a hallgatónak, mert 250 ezer forintot adtak előlegként. Tehát nem a teljes vételárat kérte el a bolt, tehát ő pont eléri ezt, akkor
3: csodás.
0: Meg az így csodás. Meg még egyszerűbb.
3: Akkor békéltető testület, az a lényeg, hogy 250 ezer alatt legyen, tehát legyen 249.900 a követelés.
0: 250 nem jó már?
3: Hát, ha jól emlékszem, 250 ezer fölöttiekre hát vonatkozik, akkor talán pont a 250 ezer jó, de meg kell nézni a jogszabályt, kell tanácsot kérni a békéltető testületkor nél az ügyindításakor, és akkor alapvetően így beadható az igény, és ugye tényleg 249-250 ezer forint, elég nekik, akkor ez egy kötelező döntés lesz.
0: De mi van a kamattal? Mert azért, ha azt vesszük, hogy itt húzakodnak 3, 4, vagy 5 hónapja, hát senki nem lopja a pénzt.
3: Természetesen jogos a kamat, csak éppen az előbb említett egyszerű ügyintézés, így a békéltető testületi szuper eljárás. De tud, de hogy nem tud, akkor túl leszünk a 250 ezer forinton, és akkor azt ugye már nem fogja tudni nekünk a békéltető testület ilyen egyszerűsített formában megítélni. Egyébként azt gondolom, minden kamat, minden költség, ami ahhoz azzal járt együtt, hogy az elnyúlt teljesítés, hibás teljesítés, vagy késedelmes teljesítés miatt a fogyasztónak gondjai, költsége, ideje keletkezett, azt ha megfelelően bizonyítani tudja, követelheti a kereskedőn, csak mondom, itt a 250 ezres határ az egy kemény
0: határ. Ez egy fontos szám, azt érdemes megjegyezni, tehát akkor nincs semmi veszve, és ez teljesen jó hír. Köszönöm szépen.
2: Facsi Pesz.
0: Azt mondtam, és azzal is kezdtük a műsort, hogy autókázunk. Egy kicsit ugye arról beszélgettünk, hogy mi van, hogyha külföldön okoztak kárt, akkor csak ott lehet rendezni, vagy nem, és kiderült, hogy szerencsére nem igaz, hogy ott kell rendezni. Külföldön is benyújtható ugyan a kárigény, de nem kötelező, Magyarországon is el lehet indítani. Most viszont tovább autózunk képzeletbe, autóbérlésről lesz szó, ugye az is nagyon tipikus nyáron, főleg, hogy elröpülünk valahova a repülővel, és aztán ott bérlünk egy autót, hogy lássuk azt a világnak azt a táját, és azt ígértem, hogy egy nagyon praktikus tanácsot fognak kapni, mert hogy ugye mi már elég sokszor beszélgettünk az autóbérlésről, rengeteg csapdája van, és valamikor nagyon szorult helyzetbe kerülhetünk, de Németh Péter azt ígérte, hogy ad nekünk egy nagyon jó megoldást.
1: Legalábbis egy jó tanácsot, így van. A legtöbben szerintem, akik az autóbérésben gondolkodnak, hogy béreljünk, ne béreljünk, és végül nem bérelnek, azok a legtöbben véleményem szerint attól félnek, hogy ez a kaució dolog hogyan lesz.
0: Igen,
1: és
0: ugye azért ez egy visszatartó
1: elemet. Igen, hát a szó szerint ugye ez mégiscsak, hogy oda megyek egy külföldi autókölcsönzőhöz, bárhol, odaadom a bankkártyámat, ők zárolnak rajta valamekkora összeget, és hogyha úgy találják, hogy a kocsit úgy adtam vissza, hogy ott nincs, amit gondolok, hogy feloldják, és azért több ezer euró is lehet adni, hogy milyen autót bérünk, tehát nyilván sokszor magát a kártyának a keretét is kiveríteni egy átlagos esetben.
0: És hiába vitázunk vele hetekig, meg évekig,
1: nehéz,
0: meg hónapokig, hiába fotóztuk körbe az autót, akkor is a pénzünk ott
1: igen.
0: áll.
1: Én jártam már úgy, szerintem sok utazó, hogy mondjuk visszavittük éjszaka az autót az autókölcsönzőben, hogy ilyen jön volt ott, és az repülőtére mondta, hogy nyugodtan repüljenek haza, pár nap múlva a kollégák megnézik. Hát köszi, de se
0: nem
1: papír, semmi.
0: Nem fotóztad körbe?
1: Hát körbe fotóztam, de se papír, semmit nem adorol, belül nekik alapácsot, az én fotóm az övék együtt, tehát, és azért vannak ilyen visszaélések ebben a dolgokban, nagyon visszatart erről. Na, és ugye erre az ön részre lehet biztosítást kötni.
0: Magyarországon
1: is, meg Európa sok országában.
0: Tehát
1: gyakorlatilag arra a kaucióra, így van arra a típusú, ez ugye nem a kaszkó önrész, az egy másik dolog, hanem arra, amit mi kaucióként adunk, vagy kár önrészt adunk, és mondjuk azzal találjuk szemben magunkat, hogy hogy vagy tényleg történt a sérülés, és akkor fizetnünk kell, vagy pedig valamire hivatkozva, de nem oldja fel, vagy nem elegendő összeget old fel ilyenkor egy ilyen kinti társaság, és akkor ez gyakorlatilag egy biztosítás erejéig, ráadásul elég magas összeg, mert több millió, 7-8 millió forintig is akár, de vissza lehet kérni, tehát kárrendezést kérni a biztosítótól. Nagyon, Magyarországon csak egy biztosító adja, akkor sem mondom a nevét, de a mi oldalunkon meg lehet keresni, de persze, így van, de tényleg, tehát ennek ennél, mert az Európában, világon több biztosító is árul ilyet, és bízom benne, hogy majd itthon is ez jobban elérhető lesz, például az Egyesült Királyságban ott nagyon mély ez a termék, ott naponta 8-10 ezer darabot kötnek utazási szezonban, tehát ott azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az ottani polgárok azok már nem is nagyon bérelnek autót enélkül a terméknek, hiszen nem kockáztatják a saját pénzüket.
0: Javaslott, hogy aki autót akar bérelni, az nézen ennek utána, és érdemes azt a pár ezer forintot beletenni. Ez nem hiszem, hogy nagyon sok lehet, hát nem hosszú.
1: Nem kevés azért, tehát azt mondom, hogy egy egyhetes utazásra, direkt csináltam egy kalkulációt ma reggel, mennyi is, egy egyhetes utazásra olyan 20-valahány ezer forint, nem olcsó, de várjunk.
0: De mindig olcsóbb a több ezer euró.
1: Igen, tehát egyrészt, hogy egy utazásra készülünk, ahogy itt sok esetben milliók mennek el repülőjegyre, szállodára, foglalásra. Tehát ha már utazni megyünk, ugye azok a biztosítási tételek, ugye ez egyébként lehet, hogy nem olcsóak, bár egy utas biztosítás az mondjuk 1-2 ezer forint per nap, de hát egy utazás rendes költsége, mert eltörpülnek azért ezek a tételek, és ugye, ahogy te is jó könnyedén kiszámoltad, ez alig töredéke, tehát nagyon tud fájni, ha ez hiányzik, akkor azért visszasírnánk ezt a 20 ezeres tételt, az egész biztosítási szakma erről szól, hogy most fizess egy kicsit, hogy ne kelljen később nagyot.
0: És mi a tapasztalata, hogy aki megköti, az annak tényleg jól működnek ez a lehetőség?
1: Jó, nagyon könnyű megkötni, tehát igazából egy-két adat kell, mikor utazunk, hova, meg a személyesetek, és tényleg egy-két perc alatt megvan az egész.
0: És ezt ha kint bemutatjuk a...
1: Nem érdekli őket, nem lehet elfogadni pénz helyett odakint, tehát mindenképpen zároltatnunk kell a kártyánkkal, vagy odaadni a cash-t, de ha megtörténik a zárolás, vagy tehát levonnak a kártyáról, vagy pedig nem adják vissza a pénzt, akkor elég bemutatni azt a jegyzőkönyvet, hogy azt mondják, ők egy ilyen sérülés miatt nem adják vissza a jegyzőkönyvet, és onnantól ez a biztosító kifizeti. Tehát ez egy nagy biztonság. Tehát pénz helyett nem,
0: azt a kárt
1: itthon nekem, amit tőlem levontak.
0: Ja, értem.
1: Tehát ugye a pénz helyett kint az autókölcsönző nem fogja elfogadni, arra mindenképpen tovább is készülni kell, a legnagyobb autókölcsönzők esetében is. De utána, ha mégis kárkifizetés történt, akkor a biztosító minket kártalanít.
0: Mert hogy ugye a kaucióból levonják azt, amit úgy gondolnak, hogy kárjavítási érték, ezt a tételt kapom meg itthon, hogyha egy ilyen, és az nem 20 ezer, mert ma már nem is tudom, százezrekről van szó,
1: hogy visszapillantott. Néha csak 20-30, az is...
0: Mondj egy példát, tehát egy visszapillantott tükör 200 ezer forint.
1: Mondok egy példát, az egyik ismerősünk pont úgy járt, hogy amikor elhozta az autó, kölcsönzőből az autót, és először elment tankolni, bár mondtak, hogy teletankkal kell visszahozni, nem tankolt egész nyaralás alatt, meg keveset mentek vele, és a végén, amikor megtankolt az autót, akkor vette észre, hogy nincs is rajta tanksapka. Hát mindegy. És akkor megtankolta, visszavitte az autót, és ráfogták természetesen, hogy hagyta a tanksapkát, lehet, hogy ez már 20. utazó volt abban a hónapban, aki kifizeti a tanksapkát. Tehát néha kicsit tétrek, de ugye bosszantó, és ilyenkor is legalább bosszankodni lehet a repülőn hazafelé, de egy-két nap múlva később a hazai biztosítótársaságba, és a Magyarországon működő fiókterepen vagy társaságban visszafizeti nekünk, és ott is visszafizette neki a tanksapkának a díját. Tehát bosszantó, ha ilyen módon átverik az embert, szerintem ez egy átverésnek kell, hogy legyen, mert nem gondolom, hogy nem nézik át az autót minden esetben, amikor visszaviszik, de ilyen van, tehát van, hogy tényleg átvernek, van, hogy tényleg azért a külföldi autókölcsönzők nem mindegyikért tennék ugye tűzbe a kezünket, de azért a reptereken működő nagyobb világcégek, most nem akarok márkát mondani, még tudja, hogy milyenekről beszélünk, ott azért kevesebb a visszaélés, mert ők nem azon akarnak keresni, hogy eladják nekünk a tanksapkát, hanem azon, hogy menjünk vissza, és legközelebb béreljünk ott.
0: És ha meghúzzák az autót, és amikor nálunk van, akkor is nekünk kell fizetni.
1: Hát önrész, van önrész. Tehát ha valamennyi önrészig, sajnos mi vállaljuk a kockázatot. Ugye lehet, hogy hát nyilván, ha megvan a károkozó külföldi országban, akkor ugyanúgy ott, mint nálunk a kötelező biztosítás, akkor nem kell fizetni. Bár Amerikában olyankor is van önrész, egyébként egyszerűen rosszkor voltál, rossz helyen titus önrész van tényleg, de ez egy másik történet bőven az amerikai biztosítási rendszer autókra, de Európában van kötelező biztosítás, ugyanakkor lehet, hogy úgy húzzák meg az autó, épp nem voltunk ott, ugye strandrelőhelyen vagy akárhol, és akkor sajnos kaszkóként kell értelmezni a kárt, van kint kaszkó, de azon belüli önrészt már ebből a bizonyos depozitból, vagy kaucióból kell kifizetni.
0: Köszönöm szépen, szerintem érdemes megfontolni, mert 20-30 ezer forint, ahogy mondtad, eltörpül a több százezres utazásoknál, és amellett is, hogy milyen drágán, milyen sok pénzt vonnak le a kaucióba. Köszönöm, köszönöm még egyszer.
2: Facsipesz.
0: És most egy felháborodott hallgató panaszáról fogunk beszélgetni a továbbiakban Siklosi Mátéval. Az történt, hogy valamit vásárolt, visszaküldte az internetes vásárlás, bocsánat, ez fontos, ezt elfelejtettem mondani, 14 napon belül visszaküldte, és azt várta vissza a pénzét, ugye ilyenkor jogszerűen vissza kell küldeniük, indoklás nélkül elállásnak hívja a szakma, de én ezt magyarra lefordítva, tehát két hetem van arra, hogy ha én úgy döntöttem, hogy mégsem kell ez, akkor visszaküldöm, és akkor egymás kezébe csapunk azzal, hogy az internetes cég meg visszautalja a pénzt. Ám a legnagyobb meglepetésére nem kapta meg a teljes összeget, és nem is értette miért, és amikor nagy nehezen utána járt, akkor kiderült, hogy a szállítási költséget ők levonták. Ő a saját költségén oda azt visszaszállítatta nekik, és mondta, hogy de hát ő ezt kifizette, mondták, hogy nem az a szállítási költség, hanem az, amért kiszállították a megrendelt cuccot. Megnézte a számlát, és legnagyobb meglepetésére ingyenes volt, vagyis 0 forint volt a szállítás. Akkor hogy lehet, ha nem kell a cucc, akkor kifizettem a szállítást, mert nem érti, ő se, én se értem, hogy nem kéne akkor legalább tájékoztatni a vásárlót, hogy elállhatsz, de akkor te fizeted azt a költséget, amit magunkra vállaltunk.
3: Kicsit a hőskorban érzem magam, így ugye 99 óta van ez a, akkor még csak 8 munkanapos elállás. Most már ugye 14 napos elállás, ahogy mondtad, és a hőskorban volt az, hogy a kereskedők igazságérzetében megjelent néha egy-egy ilyen próbálkozás, hogy hát akkor a kiszállítási díjat azt nem fizeti vissza, vagy ha 0 forintért adta akciósan a kiszállítási díjat, akkor is visszafizettette, vagy levonta az árból, mint ahogy itt most mondtátok. Ezek nem jogszerű megoldások. Tehát
0: de
3: a kereskedők jogszabát sért.
0: Hogy a hőskorban érzed magad, hát minden vicc új, érted? Tehát, hogy vannak itt új cégek, aztán bepróbálkoznak, úgy látszik, ennek sose lesz vég.
3: Ma is olvastam az e-commerce Hungary-nek egy állásfoglalását, ugye az elkereskedők valamilyen szintű érdekképviseleti szövetséget áll a legnagyobb, ami itthon van, és leírták, hogy az új kormánytól várják, hogy hát a fogyasztóvédelmi szabályok, a kevesebb papírmunka, átláthatóság és igazságosság érvényesüljön. Részben egyet értek velük, de a másik problémám az, hogy az például ez a probléma, hogy a kiszállítási díj elálláskor visszajár a fogyasztónak, az meg, hogy levonja a ki nem számlázott kiszállítási díjat a termékből önkényesen, ezek 20 éves szabályok, tehát hogy ezeket a kereskedőnek tudnia kéne. Természetesen lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy valami belső igazságérzetből fakadólag számlázta ki, de ugye tudjuk jól, hogy a kereskedőknek van kötelezettsége arra, hogy ismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat, tehát hogyha ő ezt a szabályt nem ismeri, akkor ő sérti a szakmai gondosság követelményét. Aha. Tehát ennek megfelelően teljesen mindegy, hogy ő abban a pillanatban tudta, nem tudta, neki ezt tudnia kell. Amennyiben így kiszámlázott, levont költségeket a fogyasztótól, úgymond nem jogszabályszerűen. Nagyon fontos, hogy ugye továbbra is ennek a vásárnak magánszemélynek kell lennie, mert a 14 napos ási joggal továbbra is csak magánszemélyek élhetnek, de amennyiben ilyet kiszámlázott, levont, abban az esetben a fogyasztó hatósághoz fordulhat, kormányhivatalhoz, gazdasági versenyhivatalhoz, és bejelentést tehet a kereskedőre azért, amiért A. megtévesztette, hiszen úgy csinál, minthogyha ez a kiszállítási díj ez levonható lenne, vagy visszafizetendő lenne. Másrésztről pedig egy anyagi jellegű jogszabálysértés is szimplán, hiszen ugye a kiszállítási díj visszajár az elálláskor, nem fizeti vissza, vagy levonja jogosulatlanul, akkor azzal duplán jogszabályt sért az előbb elmondottak alapján. Tehát itt egyébként a visszakövetelésre vonatkozó panasz után a hatósági bejelentés a praktikus.
0: EU-n belüli vásárlásnál is ugyanez van.
3: A teljes Európai Unión belül a 14 napos ásnak a szabályai szóra ugyanazok.
0: Meg Izland és igen, Nagy-Britannia is belett az Egyesült Királyság, bocsánat.
3: Így van, ezek,
0: és Norvégia.
3: Ezek a Svájc külön szerződések alapján ezek az államok dönthetnek arról, hogy a közös piac ezen szabályait magukra a kötelezőnek elismerik el. Jellemzően egyébként Svájc hol kihúzza magát, hol nem, de hát Svájc a Svájc, de a többi egyébként jellemzően ezeket betartja. Érdekük is, hogy alapvetően a kereskedők között az online szabályok ugyanazok legyenek, mert ugye egy nagyobb biztonsággal veszünk részt az ő országaik által kínált kereskedelemben.
0: Magyarul mi is kuncsaktok vagyunk benne, nekik, tehát az ügyfél az fontos, igen.
3: Tehát itt lényegében a fordítási esetleges és vagy ha szavacskákon kívül alapvetően az Európai Unió és a szerződött tagállamok tekintetében ezek az elállási szabályok szóra ugyanazok.
0: Egyébként a távol-keleti panaszokkal kapcsolatban is olvastam elég sok észrevételt, de pozitív észrevételeket, tehát vannak ezek a nagyok, a Temu, meg a nem tudom, Wish, nem tudom még mik vannak, én nem igazán használom őket, hogy valami nem volt jó, reklamáltak, és küldtek neki egy másikat, és tartsd meg azt, tehát vissza se kellett küldenie. Ez egy kereskedői fogás?
3: Alapvetően azt a távol-keleti kereskedelmi logikát látjuk, hogy az áru egyszer idejön, méghozzá nem egyedül, hanem rettenetesen sok áru jön ide az Európai Unióba, és így az áru cseréje és megtartása sokkal-sokkal olcsóbb nekik, mint hogyha vissza kéne fuvaroznia bármit is.
0: Tehát ez az a logikája, értem.
3: Így van. Ezek mellett azért azt kell, hogy mondjam, amikor 14 napos elállást, vagy ők sokszor 30-at is hirdetnek, érvényesítünk, akkor a tapasztalat azért az, hogy nem szeretik visszafizetni a 100%-át az összegnek. Tehát jellemzően a távol-keleti kereskedők nagy többsége azt mondja, hogy hát akkor ő visszafizet 20%-ot, de tartsa meg, visszafizet 50%-ot, de tartsa meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok tapasztalat alapján, ha 50%-át visszakapjuk a vételárnak, azzal már egyébként akár egész jól járunk. Ez nem jogszerű, azt azért mondjuk ki, tehát a kínai kereskedőnek, vagy vietnámi, vagy amerikai kereskedőnek ugyanúgy be kell tartania az Európai Unióba irányuló kereskedelme során az Európai Uniós fogyasztóvédelmi szabályokat. Viszont másik kérdés, hogy az Európai Uniós hatóságok ezt nem nagyon fogják tudni egy Európai Unión kívüli tagállamon leverni. Tehát, hogyha nem tudjuk érvényesíteni ezeket a szabályokat, akkor az Európai Unió segítségei nem fognak rendelkezésünkre állni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy egyébként sokkal biztonságosabb az EU határain belülről vásárolni online, mint kívül.
0: Igen, ez igaz, de akkor már is megkérdezem, ez engem régóta érdekel, hogy ugye ezek a távol-keleti, meg sőt amerikai cégeknek is vannak Európában, de van akinek Magyarországon saját raktáraik, lerakatnak hívják őket. Ez jogilag mit jelent, hogyha ő innen szállít ki nekem, tehát itt lerakja, megérkezik mondjuk Európába, akkor az európai fogyasztói szabályok vonatkoznak rá, mert nem onnan szállította, hanem Európából, mert ezek szerint nagyon nem mindegy nekünk vásárlóknak, hogy honnan jött.
3: Ahogy az előbb mondtam, a Kínában székhelye, telephelye rendelkező kereskedőnek is az Európai Uniós szabályokat kell betartani, ha Európába irányul az eladása. Csak érvényesíteni lesz nehéz ezeket a jogokat, mert messze van. Mert az Európai Uniós hatóságok egy vietnámi vagy egy amerikai kereskedőt nem nagyon fognak tudni megbírságolni.
0: De ez nem lányvállalatnak számít egy raktárbázis Európába? Vagy
3: annak
0: lerakat?
3: Számít, aminek bejelenti. Uh-huh. Tehát amennyiben ő létesít egy leányvállalatot, akkor onnan fogva az Európai Uniós hatóságok és bíróságok számára ő már egy fogható státuszú itteni cég, amennyiben viszont ilyen nincs, csak egy fizikai lerakat van, valakitől bérel egy raktárt, vagy valakitől bérel egy átadóbázist, akkor abban az esetben ugyanúgy nézünk ki, mint eredetileg, tehát van valami LTD a világ távoli pontján 15 000 kilométerre, és akkor ő most vagy hajlandó együttműködni velünk a szabályok betartásába, vagy nem.
0: Vagyis úgy lehet összefoglalni, hogy az olcsóságnak, a sokkal olcsóbb árunak ára van, mert ha problémánk van, akkor akkor már annyira jól nem tudjuk érvényesíteni.
3: A biztonság, igen. Tehát, hogy pontosan az az érdekes, és sokan úgy is szokták ezt megfogalmazni, hogy olcsóbb, nem annyira lényeges, nem, hogy is úgy mondjam, létfontosságú termékek, vagy nem nagy értékű termékek beszerzésére ez egy jó út, hiszen azt mondom, hogy annyival olcsóbb, hogy letoljom, hogyha elromlik. Azonban azokban az esetekben, amikor vagy minket, akár egy olcsó terméknél is végtelenül idegesít, hogyha nem kapjuk meg azokat a jókat, amik járnának nekünk, vagy egy drágább termékről van szó, akkor viszont ne kockáztassunk. De ez azt gondolom rettentesen fogyasztó függő. Azok vannak rossz helyzetben, akik ezt a biztonsági kérdést átugorják, hogy úgyse lesz gond, és aztán meg rettenetesen mérgesek, amiért nem tudják érvényesíteni az általuk megszokott jogokat.
0: Mi a helyzet az eBay-je?
3: Lényegében
0: az ugye egy
3: teljesen ugyanez, annyival rosszabb. Egyébként az összes általad eddig felsorolt lényegében mind marketplace. Tehát mindegyik azt jelenti, hogy a felületet mondjuk a Temu nevű cég biztosítja, de benne az
0: 56
3: eladók...
0: 56 millió eladó.
3: Az igen. Eladók azok mind külön cégek, magánszemélyek, egyebek. Az eBay szintén nagyon hasonló. Itt ugye annyival nehezebb, hogy természetesen az eBay vagy a Temu mint keretrendszer is próbálhatja a saját eladóit, aki rajta keresztül értékesít. Egyfajta szabályrendszerbe belevonni és átverni rajta, hogy 14-30 napig visszavegye, ha hibás, akkor visszavegye, visszafizesse a vételárat, de még nehezebb lesz, mert egy még kisebb, még távolibb szereplővel kell dűlőre jutnom valahogy, hogyha nem értünk egyet abban, hogy a termék jól megérkezett, nem érkezett meg, jó minőségben érkezett meg, vagy
0: és
3: nem abban a minőségben.
0: Is ez van.
3: Így van, teljesen pontosan ugyanaz.
0: Mert valahogy az eBay-től kevésbé félnek azok, akik a távol-keleti cégektől, vajon miért?
3: Az eBay-nek van egy olyan keretrendszere marketplace-ként, azaz online piactérként, amiben ő azért az eladói értékelésénél kapott visszajelzéseket nagyon erősen beszámítja, vagyis az az eladó, aki többször a negatív visszajelzést kap, azt nem nagyon fogják megtalálni az eBay-en, illetőleg sorrenden túl
0: tehát
3: akár a díjába is beleavatkozik. Ezt egyébként mindenki csinálja, ezt a szállásportálok, ezt a közvetítő portálok nagy többsége játsza, hogy akivel gond van, az szépen hátra kerül a sorban, és nem fogod megtalálni. Ugyanez igaz, úgy tudom, a távol-keletiekre is, csak lehet, hogy nem olyan hatékonyan csinálják, vagy akkora a kínálat, hogy egyszerűen nem jön vissza annyi. Tehát annyi kereskedő van fönn egy sínen, egy Temun belül, hogy egyszerűen még nem alakult ki ez a történet, hogy most ezek közül az eladók közül ki az, aki megbízhatóbb elő van, tényleg megoldja, korrektül betartja az európai
0: szabályokat, vagy nem. Hogy az eBay-en jobb minőségű termékek vannak? Meg sokkal szél, tehát nem csak Kínából, Amerikából és Európából is, tehát ott minden van, ugye vannak magánszemélyek, meg cégek, de hogy valahogy kevesebb a gagyi, vagy én nem tudom, ugye csak kérdezem.
3: Ugye az eBay-re bárki föltehet terméket, tehát még csak azt sem tudom mondani, hogy mondjuk a kanadai, vagy az amerikai, vagy a német fogyasztói igények lehet, hogy jobbak, vagy a termékek minőségével kapcsolatos elvárás magasabban van, mint mondjuk Kínában, Mongóliában, vagy nem tudom, Indiában. Tehát bárki tehet föl terméket az eBay-re, de ilyen lehet tényleg, hogy van, hogy alapvetően azért az eldobhatóság, a gyors utángyártás, az a távol-kelet része a működésnek, tehát lehet, hogy kevéssé akadnak fönn azon, hogy kis műanyag izé elromlott, ketté tört. Aha. Mi meg lehet, hogy jobban fönn akadunk rajta.
2: Facsipesz.
0: Hivatalosan június 19-től kötelező már az internetes keresőknek egy újabb funkciót megjeleníteni a honlapjukon, mégpedig nem eldugva, hanem nagyon jól látható helyen. Nekünk meg szerintem kötelező megtanulni, hogy ez mire jó. Ezt most mi itt elmondjuk, de nyilván még sokszor szó lesz róla. Légy szíves, leplezd le ezt a titkot, bár már az elején azért nagyjából mondtam, hogy miről van szó.
3: Ugye az Európai Bizottságnak van egy jogszabály módosítása a 14 napos elállási joghoz, bár jelenlegi műsorban beszéltünk a 14 napos elállási jogról, azért foglaljuk össze, hogy ugye ha online vásároltam terméket, tehát interneten keresztül, abban az esetben, hogyha magánszemély, természetes személy vagyok, akkor 14 napon belül meggondolhatom magam. És
0: semmi indok, fogom is visszaküldöm.
3: Így van, a visszaküldési díj az enyém, de a kiszállítási díjat viszont vissza kell fizetni a kereskedőnek. Ez a jog alkalmazható akkor is, amikor már megkaptam a terméket, és akkor is, amikor még éppen kiszállítás alatt van. De az elállásomat jelen ez nem kell. Eddig ugye mi történt? A kereskedőnek két dolgot volt kötelessége biztosítani. Az egyik az, hogy kitett egy elállási nyilatkozat mintát, ami bonyolult, és le kell tölteni, és a saját adataimmal kitölteni, és visszaküldeni. Ezen felül pedig köteles volt tájékoztatni több ponton is, az ASF-ben előre, mondjuk egy gyíkban, illetve vásárláskor is, amikor kiküldte.
0: Gyík az nem állat, hanem a gyakori kérdések.
3: Igen, gyakori kérdések, vagy FAQ, hogy azt ne összeolvasva mondjam, mert az megint nem lesz túl szép. Tehát a lényeg, hogy több ponton kell tájékoztatnia minket, de ez nem jelentette azt, hogy volt a kereskedő oldalán mindenképpen egy beépített gomb, amit ha megnyomtam, akkor jeleztem az elállást. Hát van, aki lefejlesztett ilyet, tehát nem teljesen látom. Ismeretlen ez a történet van. Éppen napokban zárt be a magyar piactér a fizz.hu. Hát ja, bezárt. Már, igen, egy hosszabb folyamat volt. Az ő oldalukon például volt egy előre fejlesztett elállási funkció, nem annak előre piactér volt.
0: De nem jött be az a piactér.
3: Hát a bezárás mindenképpen tény. A lényeg, hogy most az európai szabályozás alapján minden oldalnak kötelessége lesz egy ilyen gombbal működő automatizált elállási funkciót beépíteni, tehát kell, hogy legyen az oldalukon egy aktív gomb, amit ha megnyomunk, hogy szeretnék elállni a szerződéstől. A főoldalon vagy a főoldalról közvetlenül valami elállási menüpontban elérhetően.
0: Tehát nem kell keresgélni, magyarul ez a lényeg, hogy egyből ő megtalálja.
3: Igen, a főoldalt nem írja elő a szabályozás, azt írja elő a szabályozás, hogy az elállás menüpontból mondjuk elérhessük. Aha. Tehát a főoldalon valami kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ezt így fogjuk megoldani, és ott lesz egy gomb, ami nyilván vagy a termék adatainak a megadásával online felületen, vagy pedig alapvetően ő maga a bejelentkezésünk után már felismeri azt, hogy mi melyik terméket vettünk, meg is fogja kérdezni, hogy akkor most töltöget melyik
0: nem
3: legyen.
0: Végtelenítve.
3: Ez azt gondolom, hogy ügyes és korrekt, és a szakmájukat ismerő kereskedők így fogják.
0: Ez gyakorlatilag ettől az időponttól, június 19-től már mindenhol, lapon minden meg kellene, hogy találjuk?
3: Igen, hiszen felvont szemöldökkel és tág pupillával csodálkozva elmondhatom, hogy erre most a kereskedőknek majdnem fél évük volt, hogy Magyarországon igen komoly ritkaságok
0: közé
3: tartozik.
0: Kereskedő, jó, értem. Tehát akkor ahol nincs, akkor azért érdemes, először is nem érdemes ott vásárolni, kettő, hogy érdemes szólni akkor a hatóságoknak, hogy szólítsák föl, hogy legyen. Mert azért nem érdemes ott vásárolni, mert ha meg baj van, akkor meg csak a problémák gyűlnek, ugye?
3: Igen. Ugye háromféle kereskedőt látunk ma Magyarországon. Az egyik az magyarországi, úgymond dobozos webáruházrendszerekben működik, tehát vannak nagy cégek, akik ugye lényegében egy keretrendszert adnak oda annak, aki kereskedni szeretne. Őt tőlük tudjuk, és láttuk is, hogy ők már lefejlesztették ezt a megoldást. Tehát nagyon nagy számú több tízezres kereskedőnek megvan. Vannak azok, akik saját maguk fejlesztenek, normális esetben ezek nagyobbak. Őnáluk szerintem szintén vagy folyamatban van, vagy megvan. Az izgalmas kérdés az a magyarországi kereskedő, aki valamilyen külföldi, szintén azt mondom, dobozos webáruházat bérel. Ők ugye nem tudják a magyar jogszabályokat, tehát nekik szintén maguknak kéne megoldani. Kíváncsi vagyok, hogy megteszik-e.
0: Pár hónap múlva térünk vissza rá, szerintem úgyis fogja vizsgálni majd a hatóság.
2: Facsipesz.
0: És még mindig nem engedtem el Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőt, mert van két sztori. Én sztorinak nevezem, mert elgondolkodtató, nem akarok senkit minősíteni, mind a kettő békéltető testületi ügy, és a történetek lényege az, hogy tehát, hogy az emberek jól tudják, hogy már, hogyha elszakad a cérna, és már megjárták a különböző lépcsőfokok, elmennek a békéltető testülethez, de azért én elgondolkodtam, hogyha én mondjuk ezzel a telefonommal panaszom van, és dühömbe kivágom a kukába, akkor milyen alapján megyek el? Jó, nem ez történt, Máté tudja mi, az egyik, mind a kettő jó sztori, és mind a kettőről beszéljünk, az egyik ugye, amikor nem volt meg a termék, azért nem, mert dühébe kidobta a kukába a kedves vásárló.
3: Igen, igen, egy pár cipőről beszélünk egyébként, amit, amivel kapcsolatosan reklamált az illető, és elutasította az üzlet, volt az üzletnek szakvéleménye is, úgy érezte, hogy akkor ennek most vége van, de a fogyasztó gondolt egyet, azt gondolom egyébként jogosan, és fogta már egy békéltető testülethez fordult, hogy döntse el ő, hogy a vállalkozáson jogosan utasította el, vagy sem. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megunta a tárolást, és a cipőt kidobta. Megvan fényképen, látszik a hibája, megvan a szakvéleménye, bevizsgálása, nyugta, le van fényképezve a békéltető testületi adatbázisban, szintén fellelhető. Ugyanakkor csak nem tudja magához. A vicces az egészben az, hogy a vállalkozás úgy döntött, hogy visszafizeti a vételárat, hiszen akceptálja azt, hogy a fogyasztó annak ellenére, hogy szakvéleménnyel rendelkezik, de hogy a fogyasztó tovább megy, és fontos számára magyarul az ügy.
0: Megijedt a cég, és úgy döntött, inkább fizet.
3: Alapvetően nem ez a tapasztalatunk, szakvéleménnyel a cégek nagy mennyiségben nyerik a békéltető testületi ügyeket.
0: De én is készíthettem, tehát mint fogyasztó is készítettek egy ellenszakvéleményt.
3: De az nem volt. Tehát azt mondom, hogy itt a vállalkozás nem jó indulatúan előre meg akart egyezni a fogyasztóval, és a fogyasztó közölte, hogy oké, köszönni a pénz visszafértést, de a cipőt sajnos nem tudja visszaszállítani, mert nincs. Most a vállalkozás ugye ilyenkor kicsit meglepődik, és akkor azt mondja, hogy jaj, most akkor mit csináljunk? Hát ugye az elállás az magában az eredeti állapot helyreállítását jelenti, tehát a fogyasztónak visszajár a vételár, amit kifizetett.
0: Neki meg visszajár
3: a vállalkozásnak meg visszajár a cipő. Úgyhogy itt kompromisszumos megoldást kell végül, ha a vállalkozás fenntartja az együttműködő szándékát, akkor valószínűleg egy árleszállítást fognak alkalmazni, és ha nem is a teljes vételárat, de a vételár valahány százalékát visszafizeti. Tehát ebből az a fő üzenet, hogy azért, ha lehet, ha beadtunk egy békéltető testületi eljárási igényt, akkor azért a terméket ne dobjuk ki.
0: Igen, ez nagyon fontos, tehát ott kell lenni a corpus delictinek.
3: Pláne, hogy a békéltető testületek elnökei sokszor fenntartják maguk a jogot, hogy maguk is megnézzék azt a terméket, és hogyha nem tudják megnézni, akkor ugye ez
0: na
3: a lehetőség
0: jó, de egy szekrénysort nem fogunk elvinni.
3: Ez így igaz, ugyanakkor megint csak arra hívnám fel figyelmet, hogy a cégnek volt egy szakvéleménye, ha kidobja a cipőt, a fogyasztó sem tud már szakvéleményt készíteni, és a békéltető testület eljáró tanástagja sem fogja látni azt, hogy most vajon a szakvéleményben igaz volt, vagy nem volt igaz, az az egy adatunk, ami van, tehát ennek alapján ő vélhetően a cégnek fogja ítélni az ügyet.
0: De tehát olyan nagyobb termékeknél nem várható el, hogy odaszállítsák, egy nagyobb termékeknél elég, hogyha dokumentálja fotókkal, nem?
3: Alapvetően persze nem rossz ez, a szakvélemény a legjobb, hogyha az a fogyasztónak már a békéltető testületi eljárás előtt megvan, de voltam olyan békéltető testületi eljáráson, ahol kanapét behoztak az ügyfelek, tehát láttam már ilyet is.
0: A saját szemben, igen, mert hát betű szerint vette a feltételeket.
3: Hát kiülte. A kérdés ugye az volt, hogy miért ülődött ki ennyire a kanapénak a párnája. A szemléltetéshez kétségkívül az volt a jó, hogyha behozta.
0: Biztos, hogy igen. Megdöbbent mindenki, hogy hogy néz ki. Tehát nem csinálta rosszul, bár szerintem költségbe verte magát, hogy na, akkor már is egy másik békéltető testületi. Én azt mondom, hogy ezek ilyen alaptörténetek, amik azért érdekesek, és azért örülök, hogy ezekről beszélünk, mert így a hallgatók is benne vannak azokba a problémakörökbe, amiket el lehet kerülni. Ez is egy szép történet, itt is egy ékszerről volt szó, ugye? Ez szerintem még aranyosabb.
3: Ráadásul egy igen értékes nyakláncról beszélünk.
0: Nem fülbevaló?
3: Nem, nyaklánc volt, amelyben ráadásul kettő volt, és
0: kettőt
3: vásárolt belőle az ügyfél. És a nyaklánc egy rendezvényen eltűnt. Ez azért, hogy lássuk a nagyságrendet, ez egy közel 1 millió forintos nyaklánc volt.
0: Eltűnt, kettő volt benne?
3: Eltűnt az egyik, és beadott egy reklamációs igényt a fogyasztó, hogy szerinte ez azért tűnt el és esett le, mert a csatja, az zárja, karabinere az hibás volt, és már korábban is volt vele gondja, úgyhogy egyértelműen ezért tűnt el, vagyis az eladónak kell felelősen viselni a jótási kellékszavatossági kötelezettségek kapcsán. Nem a rendőrség kezdett fent, és hanem annyit mondta, ez egy minőségi hibás termék, hibás teljesítés áll fönn, úgyhogy fizessék vissza neki.
0: Előbb oda.
3: Mielőbb. Ja, hát, amikor látta, hogy hibás az
0: hibás, akkor kellett ebben, a lobogófüle visszavinni, igen. Nem?
3: Végül ebből is békéltető testleti eljárás lett, a vállalkozás nem fizette vissza a vételárat, és a békéltető testlet tárgyalta az ügyet, ugyanakkor a békéltető testlet álláspontom szerint helyesen, bár persze szomorú vagyok, hogy a fogyasztónak így nem maradt nyakéke és pénze sem lett, de helyesen állapította meg, hogy a termék, a hibás termék és annak hibája bemutatása nélkül a vállalkozás nem kötelezhető pénz visszafizetésre, mert az az alapvető joga sérül, hogy ő megvizsgálja a terméket, és megnézze, hogy azt a hibát vajon a fogyasztó nem megfelelő használata okozta, vagy pedig tényleg egy gyártáséretű hiba. Tehát így a termék hiányában sem a békéltetőtestület nem tudta megítélni a hibát, sem pedig a vállalkozás, mint ugye másik fél nem állt abban a helyzetben, hogy felmérje, hogy mi lehet a háttérben. Tehát itt elutasításra került a fogyasztó igénye, és sajnos a kár teljes mértékben neki kellett viselni.
0: Jó, de jogosannak érzem, mert hát ha nincs, senki nem szeret fizetni. Vagyis a békéltető, azt mondom, hogy a békéltető testületekhez abban az esetben érdemes fordulni, hogyha a vitatott tárgy vagy termék a birtokunkban van. Egyébként nem?
3: Így van.
0: És ami megdöbbentett, hogy nem egyedi eset?
3: Igen, így amikor beszélgetünk erről, ugye egybe ez a két eset jutott eszembe, az egyébként viszonylag gyakori, hogy a békéltető testületi tárgyalásra nem hozzák be a terméket, és most nem kifejezetten a szekrény sorra gondolok, hanem cipőkre, megint. Műszaki cikkekre, egyebekre. Ez sem jó, tehát hozzuk be, van egy újabb esélyünk, hogy megmutassuk a hibát látva.
0: De nem kötelező, hogy kötelező, mert nem nincs odaírva, mert én most végigolvastam tegnap este, hogy a békéltető testülethez mit kell vinni. Rohadtul nincs odaírva, hogy hozd be a terméket, pedig teljesen logikus.
3: Nem kötelező bevinni, és nélküle is végig mehet az eljárás, de ha valakinek érdeke, hogy bevigyük, azok mi vagyunk.
0: Akkor miért nem írja oda a békéltető testület? Jó, mi elmondtuk, tehát mindenképpen a békéltető testületig viszik a panaszos ügyüket, akkor ha nem ilyen hatalmas dolgokról van szó, hanem kézbe elvihető, akkor mindenképpen vigyék be. Ugye azt hiszem ez a fontos jó tanács. Jó, nagyon örülök, hogy ilyen sokan írnak nekünk, és megosztják velünk a panaszaikat, de továbbra is várjuk e-mailjeiket a facsupesz2025@gmail.com-ra, szép sorba minden terítékre kerül, hallhatják így a hallgatók, hogy megpróbáljuk összeszedni meg a válaszokat, ugye, mert a szakértőknek kell azért ezeknek a dolgok utána nézni, de akinek panasza van, megoldandó problémája, ne tartsa vissza magát, szívesen veszük, hogyha ír nekünk. Ha nagyon hosszú a történet, akkor egy telefonszámot küldnek, azt, akkor én vissza fogom önöket hívni, és fel fogjuk venni közvetlenül a kapcsolatot. Siklósi Máté maradt itt a műsor végére egyedül, de köszönöm neked, hogy itt
3: nagyon
0: voltál.
3: Nagyon jó társaságban.
0: Ugye, nagyon. Például Bicó Tomi társaságában, mert hogy a műsor ma is vele készült. Így aztán nincs is más dolgom, mint hogy elköszönni és megígérni, hogy jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt leszünk, vagyis megint lesz facsipesz, érdemes lesz minket hallgatni. A mai műsor ezzel véget ért, tehát Bicó Tomi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, legyen továbbra is szép napjuk, viszlát!

Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a

0: Kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföld vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a Deák téren és a Szél-Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött szemét és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabályt tártak fel és szankcionáltak. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 6-án Csaba nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csaba név jelentése ajándék, a név török-magyar eredetű, a 19. században elevenítették föl. A Csaba név nagyvonalú egyéniség kialakulását segíti, bár jó képességei vannak ahhoz, hogy az üzleti világban érvényesüljön és ügyesen bánik a pénzzel is, mégis mások irányításához és a szervezési feladatokhoz nincs igazán tehetsége. Becézése a névnek Csabi, Csabika, Csabus, Csabuci, Csabácska, Csapszi, valamint Csabesz. Jeles viselői ennek a névnek Fenyvesi Csaba, vívó, Gicci Csaba, kajakozó, Jakab Csaba, színész, valamint ön, kedves Csaba. Ugyanezen a napon köszöntjük Atalanta, Dominika, Ézsaiás, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Jávor, Józsiás, Mária, Metella, Miletta, Morella, Nedda, Romula, Romulus, Tamás, valamint Tankréd nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával július 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen történelmi érdekességekkel készültem. 1415. július 6-ával kezdünk. Husz Jánost a konstanci zsinatereteknek nyilvánította, és mágián megégette Zsigmond király menlevele ellenére. Husz János prágai teológia tanár volt, aki az egyház reformját és cseh nyelvű szertartást követelt. Folytassuk a 19. századdal, 1885. július 6-án Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki a veszettség elleni vakcináját egy fertőzött kutya harapta kisfiún. Maradunk továbbra is a 19. században, 1895. július 6-án Derencsényben megszületett Buzág Aladár kétszeres Kossuth díjas kolloid kémikus. Most pedig ugorjunk a 20. század elejére, 1921. július 6-án született Nancy Reagan, egykori First Lady, Ronald Reagan volt amerikai elnök felesége. 1957-ben férjével együtt játszott a Hellcats című mozifilmben, First Ladyként a kábítószer elleni kampány aktivistája volt. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1935. július 6-án született Tenzin Gyatso, a 14. dalai láma, a tibetiek lelki vezetője. Folytassuk 1946-tal, július 6-án, figyeljenek hölgyeim, megszületett Sylvester Stallone, amerikai színész. Lépjünk a 20. század második felére, 1954. július 6-án született Louise Erdrich, amerikai Chippewa indián írónő költő. 1971-jel folytatjuk, július 6-án meghalt Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. Aztán haladjunk szépen a 20. század vége felé, 1988. július 6-án Budapesten meghalt Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója. Érdemes művész, a Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1988. július 6-án Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
1: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.

0: Rádió. 2026. július 6-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 18-tól 26. vers. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet és életre kel. Erre Jézus fölkelt és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Elmélkedés. Az evangélium két megrázóan szép történetet fűz egybe. Egy elöljáró kérését, aki halott lányának életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved, titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meggyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, ugyanakkor feszültséget hordoz. A szereplők nem harsányak, nem magamutogatók, nem követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja, a másik önmagát, egészségét veszítette el. Mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, ami már nem okoskodik, nem számol, nem mérlegel, hanem egyszerűen csak várja a fordulatot. A zsinagógai elöljáró megalázkodik Jézus előtt, s ez egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy kinevették ezért, de ő nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy Jézus képes életet adni annak, aki már meghalt. Jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel, mondja. Az asszony 12 éve vérfolyásban szenved. Ez egyrészt testi betegség, másrészt a törvény szerint tisztátalan volt, így nem mehetett közösségbe, nem érintkezhetett emberekkel. Élete teljesen elszigetelődött. Érintése egy egész élet kiáltása. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megáll. Nem hagyja, hogy a történet csak a csoda szintjén maradjon. Ő mindig a szemét keresi. Bízzál, leányom, mondja, és ezzel nem csak a testét gyógyítja, hanem visszaadja méltóságát is. A két történet közös üzenete: az élő hit képes átszakítani a halál, a betegség, az elszigeteltség falát. Aki Jézust keresi, nem marad válasz nélkül. A megváltó megáll, rád néz, megszólít, és gyógyulást, életet ad. Uram Jézus Krisztus, hozzád jövök, csendesen, bizonytalanul, de teljes reménnyel. Életem sebeivel, kudarcaival, fáradt hitemmel akarom megérinteni ruhád szegélyét, mert tudom, hogy csak te adhatod vissza testi-lelki egészségemet. Taníts meg bízni akkor is, ha nem látom előre az utat, ha reményem már csak vékony szalma száll, ha hitem botladozik. Add, hogy ne csak csodát várjak, hanem téged keresselek, benned bízzak. Mondd ki nekem is, bízzál, mert csak ez az egy szó képes újraéleszteni bennem a reményt. Érints meg, Uram, és add, hogy veled éljek tovább. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy az első atombomba kifejlesztésének idején az új mexikói Alamogordóban a rutin munkára felvett alkalmazottak esetében fontos követelmény volt az írástudatlanság? Az ok, nehogy elolvassák a titkokat tartalmazó kidobott papírokat.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
12: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
13: Egészségedre.
14: Egészségedre.
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Múri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
4: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
5: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
5: Az alvás zavarokat ma már a népbetegségek közé sorolják, hiszen minden harmadik embert érint. Mitől függ az, hogy jól vagy rosszul alszunk, illetve mikor beszélhetünk alvászavar kialakulásáról? Dr. Hermánné Fogarasi Éva alvásterapeutát Balázs Zsanett kérdezte.
6: Amikor már az embernek olyan tünetei vannak, több mint 2 hete, hogy nehezen alszik el, vagy nem tud annyit aludni, amennyit szeretne, tehát sokkal hamarabb felébred és nem tud visszaaludni, vagy éjszaka többször felébred és vagy vissza tud aludni, vagy nem, vagy esetleg egész éjszaka álmodik, vagy úgy érzi, hogy felületesen alszik. Ezek mind az alvászavar tünetei, hogyha ezek 2 hétnél hosszabb ideig fenn maradnak, akkor ez már alvászavar.
7: Vannak kifejezetten a nőkre, illetőleg a férfiakra jellemző alvászavarok?
6: Vannak olyan időszakok, amikor ugye különösebben szenzitív időszakok az alvászavar szempontjából, ilyen a gyerekek születése, amikor az anyának rá kell hangolódni a csecsemő ritmusára, és esetleg éjszaka többször fel kell kelnie, szoptatni vagy dajkálni a gyereket. Ez az alvászavar kialakulásából egy rendkívül érzékeny időszak. Itt szeretném felhívni a figyelmet a gyermekági depresszióra, ami ennek egyenes következménye. Tehát az az édesanya, aki nem tudja kipihenni magát, az nagyon hajlamos arra, hogy gyermekágyi depressziója legyen. Egy enyhébb formában ez az embereknek minimum 10%-át érinti. Abban a családban, ahol az anya már hosszabb ideje panaszkodik arra, hogy a gyerek éjszaka többször felkelti, tehát nyilván egy csecsemőt vagy egy kisbabát dajkálni kell, szoptatni, etetni kell éjszaka, és hogyha emiatt az édesanyja nem tudja kipihenni magát tartósan, akkor a családtagoknak oda kéne figyelni, és valahogy váltani őt, segíteni neki. Tehát nagyon fontos dolog a szoptatás, de annál sokkal fontosabb az, hogy az édesanyja egészséges legyen. Tehát éjszaka nyugodtan lehet a gyereknek esetleg egy kis tápszert adni, vagy lefejteljel megnyugtatni, és akkor ezt más is meg tudja csinálni, nem feltétlenül az édesanyának kell. Tehát ez az egyik olyan időszak, ami a nők szempontjából nagyon érzékenyít, hajlamos itt az alvászavarra. A másik ilyen időszak az pedig a klimax, amikor ezek a hormonális változások sajnos oda vezetnek, hogy sokan nem tudnak jól aludni. A férfiaknál az egyik az elhízás, és a férfiak közül sokkal többen horkolnak, mint nők közül. Itt felhívnám a figyelmet az alvási apnoéra, tehát egy olyan légzés kimaradással járó problémára éjszaka, alvás közben, amiről ugye a beteg egyáltalán nem tud, viszont az agyi keringési zavarhoz vezethet, egyre alacsonyabb lesz az agyi oxigénellátás, és ezt mi feltétlenül kezelni kell.
7: Sokan küzdenek egyébként alvás problémával?
6: Igen, a városi populáció 30%-a rendszeresen küzd alvászavarral, a 30%-nak az egyharmada körülbelül gyógyszert is szed erre.
7: Mi történik akkor, hogyha egy alvászavar kezeletlen marad? Nyilvánvalóan hat az illető életmódjára, de szervi problémákat is okozhat?
6: Itt nem csak arról van szó, hogy a fizikai és a szellemi teljesítőképessége csökken, hogy rosszabb lesz a kedve, hogy ingerlékenyebb lesz, hogy fáradtabb lesz. Tehát sajnos az egészségünket is komolyan érintheti az alvászavar. Tehát azt szoktuk mondani, hogyha valaki napi 6 óránál kevesebbet alszik, akkor 4 napon túl ez az állapot, ez az immunrendszer alul működéséhez vezet. Ez már 4 nap után megteszi a hatását. Ezen most biztos, hogy nagyon sokan csodálkoznak, mert a betegeimnek a 80%-a napi 6 óránál kevesebbet alszik, és megmerem kockáztatni, hogy a populáció 40%-ára ez biztos, hogy igaz. A mai ember szeret az alváskárára más csinálni, tehát akár dolgozni, akár internetezni, akár szórakozni. Az alvás tulajdonképpen kidobott idő. időnek éljük, mert pazaroljuk vele az időnket, úgy érezzük, hogy sokkal jobban is el tudnánk tölteni. Na, ez az egyik oka annak, hogy alvászavar jellemző a városi populációra.
7: A másik ilyen fontos téma, hiszen látjuk, tapasztaljuk, hogy milyen sokan dolgoznak éjszakai műszakban, vagy éppen váltott műszakban, és ilyenkor nyilvánvalóan az ő bioritmusuk teljesen felborul. Ők mit tehetnek? Kiküszöbölhető ez a probléma?
6: Nagyon nehezen küszöbölhető.

0: de biztos, hogy nem fogunk találni.
1: Gyógyítható? Visszafordítható-e az alvászavar?
0: Igen, azt kell mondjam, hogy mindenféle alvászavar gyógyítható. Van, amikor ehhez egy alvásterápiás tanácsadás, vagy egy alvásterápiás néhány alkalom elég, de van, amikor ehhez gyógyszert kell szedni.

0: Kamu reklám.
1: 3, 2, 1.
2: Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
5: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Kedves hallgatóink, gondolom nagyon sokan szeretnétek tudni, hogy hogyan készül a sör. Itt tehát kedves barátommal, Helle Maximiliánnál. Szia!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: És a kedves kalózunkkal, Falkas Mátéval a Fehér Nyúl sörfőzdébe jártunk. Ez egy kisüzemi sörfőzde. Akkor légy szíves, a sörfőzdéről beszélj egy kicsit.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is Farkas Máté vagyok, köszönöm a felkonferálást, a Fehér Nyúl márka nagykövete. Itt vagyunk a Soroksári út 110-112-es szám alatt, egy régi harisnya festőüzem teljesen átépített épületében. 2017-ben kezdtük meg itt a termelést, előtte itt azért ez az épület már eléggé elhanyagolt állapotban volt, mint itt a Soroksári úton a legtöbb ilyen üzem, ugye ezek elég sok minden bezárt itt ugye az elmúlt évtizedekben. Tehát a falakon kívül tulajdonképpen mindent a nulláról építettünk fel. Legyen szó itt az irodáról, a különböző kommunális helyiségekről, és hát a lényegről, a főzőházról, illetve az elrejtő térről. Tehát itt a padlóburkolatot cserélni kellett, hogy az üzemi standardnak megfeleljen. Ki kellett építeni a megfelelő elektromos bekötéseket, és az összes többi egyéb ilyen dolgot. Úgyhogy

0: illetve az élesztőt hűtve, és azokat a malátákat tároljuk itt, amik a közeljövőben, tehát egy-két napon belül felhasználásra kerülnek a sörhöz, illetve bizonyos speciális malátákat, amikből alapvetően nem kell olyan mennyiség. Tehát még mondjuk egy alapmalátából, egy alap pilsner vagy pale ale malátából, ami az alapját adja a sörnek, a teljes maláta mennyiség az adott sörnél, mondjuk 80-90%-a is akár ez a fajta maláta, de lehet teljesen ebből, tehát 100%-ban is lehet alapmalátából csinálni a sört. Ez stílus függő, tehát hogy milyen sört akarunk főzni, attól függ. De az ilyen speciális malátákat, amiket mondjuk a szín vagy az ízképzéshez használunk, tehát mondjuk pörkölt maláta vagy zabmaláta, amiből alapvetően kevesebbet alkalmazunk, azokat szintén itt tároljuk bent. Mindjárt keresek egyet, mert ha kóstolni akarjátok, akkor alapvetően van olyan maláta, amit nem igazán érdemes, hogy az alapmalátáknak nincs nagyon íze. Mindjárt nézek egyet, de például ez a karapils, ez már egy egész érdekes dolog. A karamell malátáknak például az a funkciója, hogy úgy vannak előállítva, úgy van a malátagyártás folyamata működtetve, hogy a cukor profilja más legyen, mint az alapmalátának. Ebben meg is tudod kóstolni, itt a pohárban van. Hát a karamell malátáknál alapvetően kicsit édeskésebb, míg az alapmalátának nagyon olyan íze van, mint egy egyszerű fűmagnak. Tehát ugye azért az ott egy sima nyers, illetve nem teljesen nyers, mert minimálisan van pörkölve, nem tudom.
1: Egy kérdés az, hogy malát ezt mindenki hallja a tévében, rádióban. Mm-hmm. Gyakorlatilag ez hogy készül?
0: Mi a malátának az a lényege, a definíció szerint bármilyen gabona lehet, amit csíráztatunk. Úgy néz ki a dolog, hogy bejön a gabona, és ez most leegyszerűsítve a folyamatot, bejön a gabona a malátázó üzembe, a malátagyárba. Itt azokat a biológiai folyamatokat indítják el mesterséges úton, ami a természetben a vetés során történik. Tehát először a víztartalmát növelik a gabonának, ez megindítja a csírázási folyamatot, itt nyilván bizonyos hőfokprofilt kell tartani, és ekkor a mag tulajdonképpen, tehát most lehet szó itt általában árpáról, sörárpáról beszélünk, de lehet szó itt búzáról, zabról, rozsról, és tulajdonképpen még akár pseudocerárjákról és álgabonákról is, tehát köles, ilyesmit is lehet malátázni. A lényeg az, hogy elindítjuk az életfolyamatot, tehát a kis növény kicsírázik, elkezd kijönni a magból. És ezután egy bizonyos idő elteltével, amikor ez a csíra elég nagy lesz, akkor ezt a folyamatot megállítjuk hőkezeléssel. Aszalás történik, pörkölt maláták, karamell maláták esetében akár pörkők is, tehát magasabb hőfokot is elér ez a folyamat. Itt ennek az a lényege, ez azért történik meg, mert normál esetben a magokban csak keményítő található, illetve vannak egyéb fehérjék, egyéb anyagok, de a sörfőzés szempontjából most talán a leglényegesebb az a keményítő tartalom. Viszont a keményítőt önmagában az élesztő nem tudja feldolgozni, ezért ezt cukrokra kell bontanunk. Ez a cefrézés folyamata erről szól alapvetően a sörnél. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz enzimekre van szükségünk a sörben. Sokan hallották már, volt erről kampány már nagyüzemi szinten, hogy jaj, mi nem rakunk enzimet a sörünkbe, meg mit tudom én. Ez badarság, tehát természetes úton került alfa és beta amináz, illetve még egyéb enzimek a malátából. És ez pont azért fontos, mert természetes úton ez úgy történik, hogy amikor a gabona elkezd csírázni, tehát mondjuk az én árpa szemem elkezd csírázni, a benne lévő keményítő az ugye tartalék tápanyag a növényben. Addig, amíg nem tud ugye a napenergiából termelni, amíg nem tud fotoszintetizálni, addig van szüksége erre a keményítőre, ami benne van, de őnek is egyszerű cukorra van szüksége. Ez úgy van beprogramozva tulajdonképpen a kis mag, hogy amikor érzi, hogy most őnek el kell kezdenie kikelni, akkor enzimek alakulnak ki benne bizonyos prekurzor vegyületekből, és ezek az enzimek azok, amik a cefrézés során a sörfőzésnél is működnek. Tehát ezért van szükség a malátázásra, például a cseheknél jellemző, hogy pótanyagként malátázatlan árpát raknak hozzá a sörhöz, nálunk ugye inkább a kukoricadara jellemző. Ez mind arról szól, hogy több legyen a keményítő tartalom, a cukortartalom, olcsóbb nyilván az árpa, mert az a sörárpa, mint a malátázott árpa, mert a malátázatlanhoz ugye nem kell annyi munkaerő, tehát ez nyilván olcsóbb, viszont önmagában nem képes sört csinálni, mert nincsenek meg benne azok az enzimek, amik le tudnak bontani a keményítőt. Ezért van szükség a malátázásra összefoglalva. Tehát az a fontos, hogy a malátázás folyamán előjönnek azok az enzimek a gabonában, amik a keményítő tartalmát egyszerű cukrokra tudják bontani. És azért van szükség a pörkölésre, illetve az aszalásra, hogy a növény ne nőjön ki belőle, mert akkor nyilván felhasználja az összes keményítőt, tehát ez nem lehetne használni onnantól kezdve a sörnek. Úgyhogy röviden ennyi igazából az a malát szerepe. A pelletet, homló pelletet alkalmazunk a sör ízesítésére. De kisüzemi sörfőzésben jellemző, hogy gyümölcsöket, egyéb ízesítő anyagokat használunk, de jellemzően a, a sör,

0: sör leggyakoribb ízesítő anyaga a modern sörnek a pomló. Nem alapanyaga, tehát alapanyaga víz és a maláta, de a pomló egy nagyon fontos adalékanyaga. Több formában kapható, nagy üzemeknél jellemző, hogy ilyen extraktumokba használják, tehát ilyen kivonatolt formában konzervből jön. Aztán a leveles komló, tehát a frissen szüretelt komló is használható, ez ugye jellemzően az ilyen születi söröknél szokott előfordulni. Ugye ennek nagy tradíciója van, például Németországban, Angliában, Csehországban, ahol nagy komló termő területek vannak. Ott szokás azt csinálni, hogy a friss komlóval főznek le egy születi sört, amit jellemzően ott akkor egy fesztivál keretében fogyasztanak a helyi lakók, a munkások és a többi és a többi. De ezzel ugye az a probléma, hogy a magas víztartalma miatt nagyon hamar romlik a zöld komló. Ezért van szükség a pelletezésre. Ezt a pelletet úgy lehet a legjobban elképzelni, mint az állatkerti zócsemegét. Tehát az is tulajdonképpen ugyanúgy egy pelletezett ilyen növényi részekből álló kis falatka az állatoknak. De itt most a komló...
1: Hát, látom, olyan, mint a nyúltán.
0: Igen. Ennek az a lényege, különböző méretekben van, a jellemző T90-es és a T45-ös pelletek, ez most persze pont T90-es, ez a méretét jelöli, de ha megnézitek, hogy megfogtok egy szemet, hogy egyébként egy ilyen eléggé porhanyós dolog, és hát ez egy speciális mozaik komló, ez nagyon intenzív illata van. Ez egy amerikai komló típus.
2: Alakra inkább ilyen hosszúkásnak mondani, nem csak
0: azt mondom, igen, de attól függ, mert töredezik azért elég könnyen, tehát amint ez bekerül a sörbe, ott egyből, tehát az ugye jellemzően vagy a komló forralásnál kerül, megeheted, de bajod nem lesz tőle, de utána egy pár órán át ennek az ízét fogod érezni.
1: Jó,
0: elég akkor. Keserű.
2: És akkor visszágom.
0: Szagolni érdemes.
2: Szagolni, igen?
0: Igen. Főleg, ha elmorzsod egy kicsit az ujjaid között, akkor nagyon intenzíven felszabadulnak az olajok. A komlóról azt érdemes még tudni, ezen kívül, hogy pellet formában jön. Visszatérve, a pellet az azért jó, tehát mert csökkentve van a víztartalma, de igazából az növényi anyag, tehát a levél, minden. A komlónak egy toboza van, azt sajnos nem tudok most frissen mutatni, de toboz termése van, de puha, tehát nem olyan, mint a fenyőtoboz. Levelek, és akkor a levelek szárán áll belül, a kis, illetve szirom, bocsánat, jobb sziromnak mondani. A szirmok aljánál van az úgynevezett lukulin, ami tulajdonképpen a virág pora, és ebben találhatók azok az illóolajok, amik egyfelől érdekesek, tehát amik adják a sörnek az aromát. Ha újvilági és óvilági komlókról tudunk általában beszélni, az óvilágiak van jellemzően a német, cseh, illetve angol fajták, az újvilágiak pedig mondjuk az amerikai termesztésű fajták, illetve az ausztrál, új-zélandiak, de egyébként már Európában is termelnek ilyeneket, csak a legtöbb ezekből a jól bevált fajták még szerzőjogvédelem alatt állnak, vagy tehát egy nem ez a jó szóra, hogy szerzőjogvédelem copyrightolt tulajdonképpen.
1: Tehát még
0: védettséget élveznek, igen, úgyhogy csak akárhol úgy nem lehet termeszteni őket. De például amik már lejártak, tehát ilyen 90-es évek előttiek, azokból már van olyan fajta, amit Németországban is termesztenek. Mire jó a komló? Ugye alapvetően vagy a forralásnál használjuk föl, vagy hidegkomlózunk vele általában. Több szerepe van a sörben. Az egyik, amit már említettem, hogy az illat kapcsán, hogy nyilván a sör illatát meghatározni. A másik pedig a keserűség, ugyanis az aromavegyületek mellett nagyon fontos a savtartalma a komlónak. Ugye az alfasav, ezt lehet itt talán hallani. Ez az alfasav az, ami a keserűséget okozza, ez forralás közben alakul át úgynevezett izoalfasavvá, tehát picit megváltozik a kémiai szerkezete, és onnantól kezdve vízolhatóvá válik, tehát be tud oldódni a sörbe, és ez adja meg a keserű ízét a sörnek alapvetően. De röviden ennyit a komlóról, majd még később, ahol szóba kerül a hidegkomlózás, nem majd még beszélünk róla úgy. És hát ezt csak így mutatóba tudom, ez itt az élesztőnk. Ezt ahogy meg lehet nézni, mint a lisztes zsák, csak ez liofilizálva, ez egy fél kilós pak, szárított élesztő. Szárított és folyékony élesztőket használunk, változó, hogy miért. A nagy különbség az az, hogy a szárított élesztő az nagyon sokáig eltartható, és kifejezetten stabil minőséget biztosít. A probléma vele az, hogy túl sok fajta nem elérhető, mert vannak olyan élesztők, amikre úgy néz ki, hogy nincsen akkora igény nagyüzemi szinten, hogy megérje liofilizálni. Ez a fagyasztva szárítás, a liofilizálás technológiája, tehát egy az, hogy nagyon lehűtik és elvonják a víztartalmat, ez nem öli meg az élesztősejteket, pici előkészítést igényel a használat előtt, de alapvetően, ha jó a technológia, akkor semmilyen mellékhiszt, hogy ilyesmi problémát nem jelent. A másik fajta, a folyékony élesztőből most nincsen benne sajnos, mert az frissen kapjuk egy budapesti üzemtől. A folyékony élesztőnek az a nagy előnye, hogy sokkal nagyobb mennyiségű változat van, tehát emiatt nem csak azon, hogy mondjuk liofilizált élesztőből egy cégnél, mondjuk amit most megnéztünk, Safrélnél egyfajta van, búzaélesztőből mondjuk, vagy kettő, hanem mondjuk csak bajor búzaélesztőből lehet háromféle, tájjelleggel különbözőek, attól függően, hogy honnan van az az élesztő eredetileg. Tehát sokkal nagyobb diverzitást lehet elérni. A problémája az, hogy a folyékony élesztő viszont nagyon instabil, tehát nem lehet sokáig eltárolni. Éppen ezért sokáig a kisüzemi sörfőzők Magyarországon nem is használtak, vagy csak nagyon elvétve folyékony élesztőt, mert a legközelebbi gyártóüzem az Lengyelországban volt több éven keresztül, azelőtt meg az Egyesült Államokból kellett behozni, vagy csendes óceáni térségből, tehát azért ott értetően a szállítási távolságok miatt ott már ez problémákat jelentett. De amióta van magyar gyártó, azóta nagyon sokan térnek át erre.
1: Középkorban hogy állították össze?
0: Hát ez egy érdekes kérdés, ugyanis ugye 1850-es években fedezte fel Louis Pasteur, tehát az 1800-as évek közepén egyáltalán azt, hogy mi az egy élesztő, tehát ugye akkor lett ez definiálva, hogy van egy mikroorganizmus, egy gomba tulajdonképpen, egy mikroszkópikus gomba, ami a sör erjedését, illetve hát egyéb alkoholos italok erjedését is felel, de előtte is már úgy képbe voltak az emberek azzal, hogy amikor a sör kész van, és a folyadék részt elveszem, az alján azért marad valami, hát jobb szó, ilyen zac, az angol ezt slurrynek hívja, tehát ez az élesztő sár, vagy élesztő iszap, és tehát ezt már felfedezték régebben is, de nem tudták megállapítani, hogy ennek mi a lényege, úgyhogy nagyon sok ideig az volt a koncepció, hogy hát a jóisten akaratából erjed a sör, erjed az ital, de azért azt felfedezték, hogy tehát valami köze van ennek az iszapnak ehhez, tehát át tudták oltani az egyik főzet alól a másik alá, de nagyon úgy olyan mikrobiológiai stabilitás, mint most, hogy veszek egy élesztőt, és akkor abban csak egyfajta mikróba van, és nincs az, hogy keveredik benne mondjuk teljesebb baktérium, vagy egyszerűsebb baktérium, vagy vadélesztők nem kerültek bele, olyan régen nem volt. Tehát ez a modern mikrobiológiának az egyik nagy áttörése, hogy most már lehet. És ez nem csak a söriparra, ez a tejiparra is igaz, tehát sajtoknál, egyebeknél, hogyha most már elérhető az, hogy egy stabil kultúrával tudom beoltani a terméket, és ez azért jó, mert így garantálni, vagy legalábbis jobban tudom garantálni azt, hogy minden egyes tétel ugyanazt fogja adni, tehát ugyanaz a végeredmény, nem lesz az, hogy az egyik söröm kicsit alkoholosabb, a másik kicsit fájtyolosabb, holott ugyanazt a malát, ugyanazt a komlót használom, de az élesztő mindig más, és stabilan lehet azt megoldani, hogy minden főzetünk egyforma legyen. Tehát itt ebben a helyiségben még található egy roppantó, amit ott a sarokba helyeztünk el. Ennek a lényege a maláta roppantónak az, hogy még mondjuk a búzának nincs héja, tehát a búzának ugye alapvetően nincsen, és a technológiai probléma is a búzasöröknél. Az árpánál például van, ugye, tehát magát a magot, ahogy láthattátok, ugye a maláta az egy egyben lévő mag. Na most ezt így nem lehetne túl hatékonyan földolgozni a cefrézés során, ezért van szükség a roppantására. Itt primitíve megoldások is vannak, tehát terménydarálóval is le lehet darálni, de alapvetően azért különbözik a roppantó egy sima darálótól, mert itt a célunk az, hogy az árpának a héja az egyben maradjon, miközben a benne lévő keményítő meg egyéb anyagokat tartalmazó szilárd rész, az tulajdonképpen majdnem liszté örlődjön. Ez azért fontos, mert a cefrézés, illetve a máslás során kialakul egy természetes szűrő réteg, és ennek a rétegnek az alapja maga a magnak a héja. Viszont, ha a darálóval dolgoznak, akkor a mag héj is sérülne. Erre vannak trükkök, tehát lehetne utólag hozzáadni rizshéjat belekeverni, aminek más szerepe nem lenne, csak annyi, hogy ezt a szűrőréteget előállítsa, de egyszerűbb sokkal egy megfelelő roppantót vásárolni és azt üzemeltetni. Tehát itt például ez egy relatíve egyszerű gép, egy nagyüzemi sörgyárban sokkal nagyobbat lehetne látni, tehát ott több emelet magas, több állású roppantók vannak, amik jó pár görgővel, illetve nedvesítéssel dolgoznak. Ez egy sokkal egyszerűbb gép, itt pár görgő forog egymással szembe. A görgők felülete tulajdonképpen egy ilyen speciális kiképzést kap, tehát nem egy egyszerű tengely, hanem kicsit ilyen érdes felülete van, hogy elkapja jól a gabonát, és hát állítható, mivel hogy még csak gabonafajtákon belül is, tehát hogy még csak az se, hogy minden árpamalátát ugyanúgy roppantunk, attól függően, hogy milyen malátánk van, attól függően tudjuk beállítani a gépet, hogy milyen távolságra legyen a két szembeforgó tengely, hogy mennyire őrölje meg a gabonát. Ez azért fontos, mert ez nagyban befolyásolja a kihozatalt, nyilván gazdaságosan csak úgy tud üzemelni egy üzem, és ez csak nem csak pénzügyi szempontból, de környezettudatosságból is, tehát minek pazaroljuk az alapanyagot. Nagyon nagy befolyása van annak, hogy mennyire állítható egy gép, és hogy mennyire professzionálisan kezeljük, mert itt 60-80% közötti tartományban szokott lenni, mondjuk házi szinten, ahol könnyebb rokkantókat használhat a hatékonyság, de itt üzemi szinten egy ilyen komolyabb géppel azért már 80% fölötti hatékonyságot is könnyű elérni, ha megfelelően van kezelve a gép, de nálunk erre szerencsére van jó képzett személyzet. És akkor szerintem most menjünk ki majd a főzőházba.

0: Tehát a
1: megroppantott malátát, amit jellemzően az előző napi műszakban előre leroppantunk, azt behozzuk a főzőházba. Itt lehetnének, ha nagyobb lenne az üzem, akkor megoldások arra, hogy csillékkel, vagy futószalagon, vagy valamilyen módon bejut a főzőházba a gabona, mi kézzel, tehát zsákból töltjük be a megroppantott malátát. Ugye ez egy manuális tevékenység, de ez kisüzemi szinten eléggé általánosnak mondható. Mi egy két üstös rendszerrel dolgozunk. Van egy forraló üstünk, és van egy cefréző kádunk, szűrő kádunk. Ez a második, ez egy kombinált edény. Nálunk a fűtése a berendezéseknek nem a hagyományos gázégős módon van megoldva, hanem egy sokkal modernebb gőzfűtéses megoldással dolgozunk. Úgyhogy egy villanyboiler, egy 10.000 wattos villanyboiler működteti a berendezést. Ez elég arra, hogy az 1200 liter bruttó kapacitású forraló üstöt felfűtse, és abban ezt az 1000 liter fölötti mennyiségű sörlevet forralásba tudja hozni, és forralásba tudja tartani. Ez fűti egyébként a cefrézőt is, és van még egy tartályunk, egy úgynevezett melegvizes tartály, vagy angolul hot liquor tank. Ez azért fontos, mert ebbe tudjuk előre felmelegíteni a cefrézéshez szükséges vízmennyiséget, hiszen azért egy ilyen 1000 liter víz, ami ehhez kell egy cefrézéshez, másláshoz, azért annak idő kell, amíg fölmelegszik, tehát ezt viszont így jó előre, már előző nap el tudjuk kezdeni melegíteni, hogy ezzel is időt lehet és munkaórát spórolni. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy amikor behozzuk a gabonát, akkor a jobb oldali tartályunkba, tehát ez a cefréző üstünkbe kerül bele. Ez abban különbözik a forraló üstől, hogy az aljában van egy perforált fémlemez, rozsdamentes acél volt, a perforált az csak annyit jelent, hogy lyukacsos, tehát egy szűrőfenék van. Erre kerül rá a maláta, illetve a víz. Egy recept függő, de vannak azért ilyen ökölszabályok, arányok, hogy kb. Világos, illetve barna sörnyi. Ez rendszer függő, de hogy nagy általánosságban ahány kiló gabonám van, háromszor annyi liter vizet fogok beletenni egy barna sörnyi, és világos sörnyi mondjuk 3,5-4-szer annyit. De mondom, ez recept függő, meg szokás is, hogy ki mennyire, ki miben hívsz, ez nem egy exakt dolog feltétlenül, de nagyjából ezekkel a számokkal lehet operálni. És akkor itt elkezdődik ennek a fűtése. Itt különböző iskolák vannak arról, hogy hogyan kell a cefrézés, hogy lehet megoldani a cefrézést. Mi általában lépcsőzetesen emeljük a hőmérsékletet. Ugye, ahogy említettem, különböző enzimek vannak a gabonában, a különböző enzimeknek pedig más-más hőmérséklet tartomány felel meg a működéséhez. De nagyon fontos megjegyezni, hogy 78 fok fölé nem érdemes vinni a hőfokot, mert ott a legtöbb keményítő bontó enzim, tehát ami pont ugye a cukrosodásért felelne, azokat inaktiválódnak. Tehát ilyen általában a cefrézés legnagyobb része 65 és 75 fok között történik. Búzasöröknél, bizonyos söröknél, ahol nagyon sok fehérje van az alapanyagban, ott lehet egy alacsonyabb hőfokú fehérje pihenőt is tartani, ahol a fehérjék bontódnak le egy kicsit, de nagyjából erről van szó. Tehát be van keverve meleg vízzel a gabonánk, és ez durván egy ilyen 1-1,5 órán keresztül cefrézzük, egészen addig, amíg a keményítő el nem cukrosodik. Erre egy elég régi, de jól bevált megoldást alkalmazunk, a keményítő próbát, a jót próbát. Ez a lényeg, hogy jót tinktúrával keverjük össze a sörlevet, és persze nem úgy, hogy a jódot beleöntöm, mert ugye az mérgező, hanem kiveszek egy kanállal sörlevet a cefrézőből, és ehhez adok egy kis jódot. Ha elszíneződik, akkor az azt jelenti, hogy még van keményítő benne, de ha kék marad, akkor már nincs, tehát akkor teljes a cukrosodás. Ha ez megvan, akkor kezdődik a szűrés. Ugye szüretlen söröket állítunk itt elő, szüretlen pasztörözetlen söröket, de ez alapvetően, amikor valaki azt mondja, hogy szűrt vagy szüretlen a söre, ez arra ad utalást, hogy a legvégén, a kiszerelés előtt, tehát amikor hordóba vagy üvegbe vagy dobozba töltöm a sört, akkor átmegy egy relatíve alacsony, vagy egy relatíve kisméretű szűrőrendszeren a sörlé, ezáltal kiszűrve az élesztőt, vagy pedig sem. Ez a szüretlen és a szűrt sör közötti nagy különbség, viszont minden sörnél, ami készül, van egy szűrési folyamat, itt például garantáltan, tehát itt arról van szó, hogy amikor ugye bekeverjük a gabonát, ugye pont ez a héj meg minden, hiába alakul ki a szűrő réteg, azért eléggé fátyolos, még tele van kis darabokkal, tehát ami a gabona őrléséből származó kis szennyeződésekkel. Ezért ezt önmagán elkezdjük keringetni egy szivattyúval, tehát ahogy említettem, van egy szűrő réteg alól, ugye ehhez ott hozzáadódik a maláta héja, ahogy ez folyik le alatt a sörlé, azt visszaadagoljuk és felülről permetezzük. És ahogy felülről permetezzük, ez ugye folyamatosan egy ilyen körként megy, egészen addig, amíg a vizsgáló ablakon a sörfőző mester azt nem látja, hogy oké, most már eléggé tiszta, és akkor ezt az úgynevezett színlevet, színlének hívjuk azt a sörlevet, ami a legelső szűrésből jön le, azt átszivattyúzza a forraló üstbe, majd
0: következik. Ekkor még nincs benne a maláta.
1: De hát a malátával kezdjük. A maláta az pont, hogy a cefrénél.
0: Ja, nem a malátára gondolta.
1: A komló még nincs.
0: A komló
1: az majd ezután jön. Itt most akkor két dolog van. Párhuzamosan a forralóüsben ott van a színlevünk, és a mászlóüsben ott van az úgynevezett törköly, tehát a maradék gabona. És a törkölyről azt kell tudni, hogy igazából itt már elkezdhetnénk a forrás, megvan a színlét, tehát van egy cukortartalmú tiszta levünk, maláta szörpünk tulajdonképpen. Viszont a törkölyben még van egy csomó értékes anyag, ami még több cukor, színanyagok, ízanyagok, aromaanyagok, amiket gazdaságtalan lenne hagyni veszni. Éppen ezért csináljuk a máslást. A máslásnak az a lényeg, hogy még több forró vizet, ilyenkor már azért magasabb hőfokon, mert enzimaktivitásra már nincs szükség, 80-90 fokos vizet is akár rá permetezünk, hasonlóan, mint hogy az előbb a szűrésnél maga a színlevet önmagára permeteztük, most a forró vizet permetezzük be, és ez, ahogy átfolyik, további anyagokat old ki. Itt van egy végső határ, ami fölé már nem lehet menni, mert akkor már csak vizezzük a sört tulajdonképpen, illetve akkor már csak olyan kevés cukor van benne, hogy inkább elkezdik kioldani az egyéb nem kívánatos anyagokat, mint a csersavak például a gabonahéjból, tehát nem a végtelenséget kell csinálni, mi alapvetően úgy szoktuk, hogy tudjuk, hogy mekkora kapacitással a tartálynak, és akkor arra a kapacitásra, illetve mérjük a cukorfokot, tehát a sűrűséget tulajdonképpen. Ez alapján tudjuk összehasonlítani, hogy ha ugyanazt a sört főzem újra, akkor tudom, hogy az előző alkalommal mondjuk 20 ballingról indult, 20 ballingos volt a forralás előtt, akkor most is arra törekszem, hogy 20 ballingra vigyem be, mert azért maláta és maláta között is lehetnek apró különbségek, de ezt így lehet ellensúlyozni.
2: Ez a folyamat, hogy kezdenünk, hogy jár valamiféle hanghatással?
1: Nem kifejezetten, tehát hogy itt az üst, ahogy forr, igazából maximum a szivattyú kerreket, ahogy ezt most is hallani.
2: Aha,
1: hogy
2: van ez a forrás nem hallani benne.
1: Nem.
2: Sőt, nem, bugyog,
1: nem, sőt, zárva szokott lenni az edényzet, tehát hogy...
2: Szaga van-e?
1: Hát azt most is, ahogy érzed.
2: Ja, hogy most is,
1: igen, azt most pont meg. Tehát ez a kicsit ilyen főtt gabonás dolog, ez maga... Ez
2: olyan, maga... mint a halál, vannak ezek a hal... csemegék, vagy hogy hívják ezeket a kukoricapufi, vagy mi ez?
1: Hát itt igazság szerint attól függ nagyon, hogy milyen gabonákat alkalmazunk. Uh-huh. Most egy New England IPA készül, ha minden igaz, tehát ebben mondjuk zabból nagyobb mennyiség van, uh-huh. És pörkölt maláták, karamell maláták nem annyira, mert ez egy alapvetően világos sör, de a zab az kell neki a krémessége miatt. Meg volt a máslás, azt a részegységet is, tehát a máslott folyadékot is hozzáadjuk a színléhez, és ez így együttesen adja az úgynevezett édes sörlevet. Azért írjuk édes sörlének, mert magas a cukortartalma, tehát pont ez a lényeg, ugye abból akarok sört, hogy ezt tudom leerjeszteni.
2: Ízre ez milyen?
1: Ez egy nagyon kellemes édeskés alapvetően, de úgy, hogy egy kicsit azért ilyen gabonásan, tehát mint egy édesebb sütemény, csak folyadék formában, és így egy teát kell elképzelni, mert azért jó meleg. Viszont utána ez az édes sörlé átalakul keserű sörlévé, ugyanis elkezdjük komlózni. Ugye ezért is hívják tradicionálisan komló forralásnak a forralási lépést. Hát ilyenkor adjuk hozzá a komlót. Ennek több szerepe van a forralásnak. Az egyik az, hogy sterilizáljuk az oldatot, tehát hogy csak akkor tudom beoltani. Ugye normál esetben teljesen a baktérium természetes formában megtalálható maláták héján. Ez ott elszaporodik, az egy tök normális dolog, semmi bajt nem okoz, de a sörbe bejutva nagyon lesavanyítaná, ezért a forralás során fontos, hogy ezek a baktériumok inaktiválódjanak, elpusztuljanak, de továbbá még fontos rész, hogy az oldatban található oldott fehérjét, ami később a sör romlását okozná, hogyha benne maradna, az a fehérje elkezden lebomlani, és hát ahogy a rothadó hús hasonló módon itt is lebomlana a fehérje, és ilyen nitrogénes, ilyen mellék illatokat okozna. Ezt a forrás során kicsapódik, tehát mint amikor tojás megfő, úgy kell elképzelni, ez is nyilván kisebb, de ezek kisebb fehérje száll, de ezek is összegyűlnek. Ahogy már említettem, a komlónál ugye izomerizálni kell, tehát magas hőfokon kell a komlót 100 fok környékén izomerizálni, felhevíteni ahhoz, hogy keserűség az be tudjon oldódni a sörbe. Tehát ez is egy fontos része a dolognak, illetve a végén, tehát hogy attól függően, hogy mikor adagolom a komlót, ha az elején adagolom, akkor nagyon sok aromaanyag veszítődik, viszont akkor van a legjobb hatások a keserű anyagok beoldódásának. Ezért is hívjuk keserű komlózásnak, amikor a forrás elején dobjuk bele a komlót. És aromakomlózásnak, amikor a végén, amikor nincs sok ideje a keserűanyagoknak, az alfasavaknak átalakulni, ezért jelentős mennyiségű keserűséget már nem okoz a sörben, viszont az aromaanyagok nem annyira vesznek el, mert ugye nincsenek olyan sok ideig forralva. Aztán jön az úgynevezett örvénykád. Az örvénykádnak a lényege az, hogy ezt, amit mondtam, ezt a smötyit, tehát ez a fehérje, a komló fellettből a zöld anyagok, ahogy ugye szétesik, ez mind nem jó, nem lenne nekünk jó, hogyha bekerülnének az erjesztő tartályba. Éppen ezért ez az örvénykád rendszernél tulajdonképpen megint csak a sört keringetjük önmagát, a tartály oldalán küldjük be nagysebességgel a folyadéksugarat, és ezáltal kialakul egy örvény a forraló üsben. Az örvény, ahogy forog, beszippantja ezt az összes oda nem illő szennyeződést középre, és meg a vagy az üst oldalából tudjuk elvonni a sörlevet, tehát az úgy sokkal tisztában érkezik meg a hűtőhöz. A hűtőnek az a fontos szerepe, hogy a 80-90 fokos kés sörlevet nem igazán lenne célszerű rögtön beélesztőzni, mert nyilván az élesztő ezt nem élné túl, tehát le kell hűtenünk a sörlevet. Itt attól függően, hogy milyen sört készítünk, egy alsó eresztésű láger, vagy egy felső eresztésű élt, különböző erjedési hőmérsékletekre van szükség, lágereknél 10 fok és alatta jellemzően, az életnél pedig ilyen 18-20 fok között az ilyen angol típusú, mondjuk ipák meg ilyesmitek, esetleg még egy picit alatta, az búzasörökhöz pedig meg belga típusú sörökhöz 20 fok fölötti hőmérsékletet szoktunk alkalmazni, de itt is receptúra meg élesztőfajta függő, de nagyjából ez az ökő a szabály, hogy láger az 10 fok alatt, él pedig 20 fok és a fölött. Úgyhogy egy ilyen előtét hűtőnk van, erre nagyon büszkék vagyunk. Egyébként ez egy ellenáramú hűtő, és kétkörös. Ez a kétkörös, ez az egyik ilyen energetikai megoldásunk itt a kisüzemi szinten. Még nagy üzemben van lehetőség például a széndioxidot visszanyerni, vagy mindenféle ilyen, tehát az utolsó százalékig ki lehet ugye húzatni a hatásfokot nagy üzemi szinten. Kisüzemben nyilván erre nincs kapacitás, de azért ahol lehet, azért megteszi az ember azt, amit tud. Úgyhogy nálunk például úgy van megoldva a hűtése a víznek, illetve a keserű sörlének, amikor bejön ilyen 95 fokosan az örvénykádból, hogy először hálózati hidegvízzel érintkezik, mármint hogy az hűti le először a hőcserélőben. Ez olyan 30-35 fokra hűti vissza a sörlevünket. A víz fölmelegszik, és az egyből megy a meleg víz tartályba, és ez itt egy energia visszanyerés, tehát ha már felfűtöttem a sör, de rögtön utána szükségem van rá, hogy lehűljön, akkor már miért ne nyerjük vissza ezt az energiát? És mivel ez egy dupla falu edény, tehát ez elég jól tudja tartani a hőt, úgyhogy ilyenkor fölmelegszik nekünk a vízünk, és másnap pedig ezzel tudjuk már főzni a sört, vagy takarítani tudunk vele, amire éppen szükség van. És akkor második körön találkozik a glikolos hűtőrendszerünknek a sokkal hidegebb részével. Ez ugyanaz a rendszer, ami az eresztőtartályokat is hűti egyébként, és itt már ugye finom hangolunk azzal, hogy mennyi hűtőfolyadékkal találkozzon, és akkor itt tudjuk beállítani azt, hogy most akkor 10 fokos legyen-e, vagy 20 fokos legyen-e a sörlevünk. Ezután kap egy kis oxigént, az fontos tudni, hogy a sörnek nagy ellensége az oxigén alapvetően a termelés további szakaszaiban, de az erjedés megkezdéséhez, ahhoz, hogy az élesztő fel tudjon szaporolni, ahhoz viszont oxigén dús környezetre van szüksége, tehát itt mindig adunk egy kis plusz oxigént, küldünk a rendszerbe. Ilyenkor ezt egy turbulens állomásra, tehát nagyon gyors sebességen bugyborékoltatjuk be, az úgy jól be tud keveredni. És innentől kezdve viszont, mivel hogy már hideg a folyadék, és mi nem szűrünk, nem pasztőrözünk, tehát nem tartósítjuk a söreinket, innentől kezdve sterilen közlekedik a tartályba, majd később a palackozás, és akkor menjünk is be a hideg oldalra szerintem. Jó. Itt óvatosan a
0: csövek vannak.
1: Ugye itt minden csővezetékeken tudunk szállítani, tehát meg lehet ezt úgy is oldani, hogy fixe be van minden kötve, de sokkal jobb, költséghatékonyabb nekünk itt az, hogy ha kell A-ból B-be valamit hozzá.
0: Minek van ilyen szúrós szaga?
1: Valamelyik megszernek, alapvetően ugye nagyon fontos az üzemi higiénia, ezért nagyon komoly figyelmet fordítunk a takarításra. Különböző lubukat, illetve savakat használunk, ezek nagyon erős egyszerek, tehát nem a háztartási szintűre kell gondolni nyilván, de ez kell ahhoz, hogy a tartályainkat tudjuk tisztán tartani, illetve a csővezetékeket, egyéb eszközöket. Itt megjegyezném, hogy a tartályaink azok mind saváló acélból készül, pont emiatt, tehát hogy ugye a sör is egy alapvetően savas ital, tehát mondjuk alumíniumban pont emiatt nem lehetne tartani, mert az azért oxidál a felületet, és az beoldódna a sörbe, elrontaná az ízét, ezért nagyon fontos a saváló tartály. Ezek úgynevezett konikális fermentorok, amit ugye magyarra fordítva húpos aljú tartályok, tehát látunk egy hengert, az alján egy fordított húppal, ami lefelé szűkül. Ennek a célja az, hogy alapvetően az egész meg van töltve sörrel, de jellemzően az élesztő, mikor elvégezte a dolgát, akkor elkezd lesüllyedni, leülepedni az aljába, és ez a kúpos alj, ez azt szolgálja, hogy jobban össze tudjon tömörödni alul. Itt rendszeresen, tehát amikor az erjedés már elkezd, ugye a fő erjedés az pár nap alatt lezajlik, mondjuk 5-6 nap alatt, amikor hirtelen a nagy cukorfokot, tehát az elején nagyon sok alkohol termel, nagyon sok élesztőszaporulat van, de utána ez lelassul, viszont ez nem jelenti még azt, hogy a sört az késznek tekinthetjük, tehát hiába pár nap alatt, 2-3 nap alatt az a fő erjedés első része lezajlik, utána azért még hetekig kell tartani a tartályban a sört, azért, hogy a különböző másodlagos ízanyagok, amik ettől függetlenül nagyon fontosak az íz szempontjából, meg tudjanak jelenni a sörben. Eddig ugye fickó sörnek hívjuk a legelején, és ezt hát meg lehet inni, de nem egy nagy, feltétlenül egy nagy élmény. De pont ezért fontos, hogy ugye általában egy hónapig tartjuk tartályba a söreinket, viszont amikor már lezajlott a főerjedés, akkor nincs szükség olyan nagy mennyiségű élesztőre, ahogy elfogy a táplálékunk, elkezd elhalni, azért folyamatosan kell elvenni a sör alól élesztőt, hogy ne legyen az, hogy a nagy nyomás, ami nehezedik rá, ugye a folyadékoszlop magasságával adódóan, nehogy a pusztulása során elrontsa a sör ízét, mert ez is, ahogy elkezd bomlani, azért elég komoly mellékízeket tud termelni. A tartályok központilag vannak hűtve, ugyanarról a fagyálós rendszerről, amivel az előbb ugye lehűtöttük a sörlevet. Ez nagyon precízen 1/10 fokig állítható a hőmérséklet, és külön lehet nálunk kapcsolni a palászt, illetve a kúpnak a hőmérsékletét. Ez megint csak akkor jó, hogy egy kicsit jobban le akarom hűteni a kúpot, hogy jobban összetömörödjön az élesztő. A tartályokon mindegyikén van nyomásszabályzó, ezek nyomás alatt tudunk erjeszteni ezekkel az eresztő tartályokkal, ami egyébként jót tesz a sör ízének is, tehát máshogy dolgozik az élesztő, hogyha egy kicsit magasabb nyomáson van, mondjuk nem az atmoszférikus egy bárhoz képest, hanem másfél báron dolgozik, illetve hőmérséklet szabályzó, ugye ebből adódóan a hőmérő, ugye van két csonkunk alul, az egyik az a takarítás szolgálja általában, illetve az élesztő elvételt, a másik csonk viszont nem közvetlenül alulra csatlakozik, hanem egy csövön keresztül picit magasabbra jön, tehát pont azért, hogy az élesztő fölé tudjon kerülni, és akkor onnan tudjuk elvenni a kiszereléskor a sörlevet magát. Ez ugye alapvetően azt kell tudni, hogy mielőtt a sör kiszereljük mondjuk hordobó vagy dobozba, előtte egy pár hétig hűtjük, tehát 0 fok környék hőmérsékleten, ez hasonló klasszikus ászapaláshoz, csak itt nem arról van szó, hogy egy pincébe kerül be hónapokon át, hanem egy pár hétről van szó. Ez azért szükséges, hogy az élesztőnk ugye le tudjon ülepedni. Nem szűrjük a söreinket, de a fehér sörrel találkoztak, akkor kitöltve lehet látni, hogy az olyan sörök, mint mondjuk a pilzeni vagy a klasszikus ipánk, aminél nem szükséges az, hogy felhős legyen, mint egy búzasör, azoknál nagyon tiszta. És ez a doboz, illetve régen már még üvegbe töltöttünk, ott az üveg alján is lehetett látni, hogy alig, vagy egyáltalán nem volt élesztő üledék, hiába születlen a sör. Ez mind azért, mert le tudjuk jól hűteni, letömörödik az élesztő, és fölül le tudjuk elvenni a sör. Ugye ez egy nagyon ötletes és praktikus megoldás alapvetően. Tehát így néz ki igazából az erjesztés ezekben a tartályokban, egy körülbelül fajtától függően egy 4-5 hétig tartjuk a sört.

0: amit látom itt a oldalán, itt van a diagram, igen, hogy hol tart.
1: Van egy úgynevezett főzési napló, ez két részből áll, alapvetően van egy meleg oldali. Meleg oldalnak hívjuk a főzőházi folyamatokat, tehát amikor forraljuk a sört, és ez a hideg oldal, ahol most vagyunk, ahol az erjesztő tartályok vannak. A főzéshez, az adott főzéshez van egy főzési napló, ahol a főzőmester rögzíti az aktuális adatokat, milyen hőfokra, milyen malártában, milyen komlóval, és a többi, milyen adatokat mért, savtartalmat, cukortartalmat, és a többi. És akkor ez meg a hideg oldali párja ennek a naplónak. Ugye itt ezen az erjesztési diagramon láthatjuk azt, hogy melyik nap milyen cukorfoka volt. Ez talán a fő szempont, ugye itt lehet kialakítani egy görbét, ahol látjuk azt, hogy oké, akkor már vége az ajos eredésnek, mert három nap alatt visszaesett 80%-ot mondjuk a cukortartalom, de onnantól kezdve már csak napi 1-2% volt, akkor tudjuk, hogy lezajlott a főeljedés, illetve rögzítjük az adott napon a hőfokot, azt, hogy mennyi élesztőt vettünk el, tehát azt is fontos tudni, hogy képben legyünk, hogy körülbelül mire számíthatunk, illetve a hideg komlózást is itt tudjuk rögzíteni, és ahogy meleg oldalon beszéltük, van a komlóforralás folyamata, hideg oldalon is van komlózás, ezek hideg komlózó berendezést alkalmaznak, ami itt van tőlem balra. Ez is magyar gyártmány, egyébként a főzdénk berendezésének jelentős többsége, tehát 90% fölött magyar termék, és majdnem mind ugyanattól a gyártótól jön, ez speciál.miskolcról a Cipstől, ez egy másik, hogy tőlük csak ezt a berendezést használjuk. Ez a hideg komlózó berendezés azon túl, hogy komlót tudunk benne keringetni, majd komlón tudjuk a sörlevet keringetni, ugyanezt a berendezést használjuk ahhoz is, hogyha valami speciális ízesítőanyagot akarunk beküldeni, például kávét, kakaóbabot, vagy rendszeresen alkalmazunk gyümölcset. Tehát ezt ilyenkor általában pürésített formában, tehát nem az egész barackot rakjuk bele, hanem le van szépen darálva pürésítve.
0: Van itt egy kávérajongónk.
1: Igen?
2: Abszolút.
1: Pont most fog majd érkezni egy új kávés sörünk, amiben ráadásul kávé gyümölcs, tehát kaszkara ment, savanyított berlini búza. Úgyhogy azért nálunk itt lehet ilyen érdekes tételeket is találni, az sima egyszerű pilz mellett mondjuk.
2: De szempontjában milyen markások egyébként alapvetően?
1: Átváltozó ez a
2: kávé. Inkább sör, vagy inkább kávé íze van.
1: Ebben az esetben most ennél a konkrét sörnél az illatában jön a kávé, illatában. Viszont ez egy alapvetően majdnem zöld kávé, tehát alig van börkölve, úgyhogy itt ízében nem is jön markánsak. De volt már olyan kávésörünk, ahol alapvetően mondjuk egy fekete sör alá raktunk kávét, és ott azért az ízében is jelentősen jön. Úgyhogy ez mindig receptfüggő igazából, bármelyiket meg tudjuk csinálni, attól függő, hogy mit akarunk. Tehát azért elég jó, itt, ha megvan a szaktudás és megvan a megfelelő géppark, már pedig itt nálunk megvan, akkor a határa csillagos ég igazából, tehát tudunk fejleszteni magyaros sört, már volt ilyenünk, különböző gyümölcsös söröket, elég sok fahordóval is lehet találkozni, tehát vannak 190, jellemzően 190 literes fahordóink, itt lehet gondolni viszkire, rumra, de például használtunk már tokai hordót és boros hordót, és határa csillagos ég szintén, tehát hordóérlelésre is képesek vagyunk. Tehát azért mondom, a sörben pont ez a szép szerintem egyébként összefoglalva, hogy végtelen mennyiségű lehetőségünk van. Tehát, hogy nem abból indulunk ki, mint mondjuk egy bornál, hogy most ilyen szőlőt termelek, és ezt utána mondjuk ilyen fából készült hordóba rakom ennyi időre. Nem, itt sokkal bonyolultabb. Maláták, különböző malátafajták százai érhetők el. Különböző komlófajtáknak több száz, különböző élesztő több száz. Ez még csak az alap három dolog. Az sem mindegy, hogy milyen vizem van, azt hogy állítom be. Nekünk alapvetően tök jó a budapesti hálózati víz, de attól függően, hogy milyen sörfajtát alkalmazunk, adunk hozzá sókat. Tehát, hogy kicsit keményebb legyen mondjuk a víz, testesebb sörhöz. Akkor az, hogy milyen hőfokon cefrézek, az, hogy mikor adom hozzá azt a komlót, amit kiválasztok a több százféle komlóból. Aztán mit adok még hozzá pluszba esetleg? Akkor rakok el a kávét, a kávét akkor miért, a gyümölcsöt akkor miért, akkor mikor adom hozzá a gyümölcsöt, az egész gyümölcsöt akkor majd csak a levét, esetleg a héját. Tehát végtelen számú kombináció. Nem azt mondom, hogy mind működik, mert egy pacalos csirkés, nem tudom, imperiál ipa, az nem, valószínűleg nem lenne túl jó, de azért látható, hogy tényleg hatalmas mennyiségű lehetőség van itt. Úgyhogy én speciál ezért is szerettem bele a sörbe eredetileg. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó lehetőségekkel teli talról van szó.
2: Mit javasolsz mondjuk kezdő sörfogyasztásra? Tehát mondjuk ha valaki ismerkedne a sörkultúrával, mint olyan, akkor mondjuk első élménynek milyen jellegű sört javasol?
1: Tehát még nem ivott előtte sört, soha az életben.
2: Igen.
1: Én személy szerint nagy híve vagyok a klasszikusoknak. Én nagyon szeretem a német, az alap német söröket, az alap angol söröket. De szerintem a modern stílusok mellett sem szabad elmenni, főleg, hogyha valaki kezdő. Szoktunk látni egyébként egy ilyen hullámot tulajdonképpen, hogy valaki, aki addig mondjuk csak ilyen nagyüzemi lágerekkel, dréherekkel, ilyesmikkel találkozott, és megismeri a kisüzemi sört, akkor jellemzően általában egy IPA-val fog kezdeni, mert az az, ami emlékeztet a sörre, tehát amit már ismer, hogy ilyen szénsavas, ilyen habos, ilyen malátás, mit tudom én, de mellette van benne egy nagyon érdekes újdonság, pont a felhasznált homlók miatt, meg hogy keserűbb, kicsit erősebb, és aztán elmegy egyre inkább az extrémitások felé, majd utána az ízlése kicsit visszakanyarodik a klasszikusokhoz, ez szokott, ez egy ilyen jellemző dolog, hogy pilzenivel kezd, elmegy a kacsalábon forgó 15%-os hordőjel lehet mindenféleig, majd aztán szépen megunja az ember, és visszamegy a klasszikusokhoz. Tehát azért vannak ilyen jól bevált dolgok, amik mellett nem lehet emelni. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki igazán jó sört akar inni, akkor próbálkozzon meg egy, vagy egy jó lágersörrel, vagy egy könnyedebb éllel alapvetően kezdésnek, és akkor utána lehet elindulni egy kicsit az extrémebb vonalon. Elég hamar el lehet jutni az ilyen 6-7%-os komlósabb keserű bipákhoz. De például a másik iskola, már nem feltétlenül nekem van igazam, az azt mondja, hogy például most már fejes lehet ugrani mondjuk egy New England IPA-val, aminek egyáltalán nincs a klasszikus sörökhöz köze, abból a szempontból, hogy milyen ízélményt ad, mert nem keserű, viszont nagyon durván gyümölcsös illata van és íze, de jellemzően csak a komlóból, tehát külön gyümölcs hozzáadása nélkül. És mondom, egyáltalán nem keserű, és viszont jó, krémes, nagyon érdekes, ilyen kicsit ilyen sék ízélményt tud adni, hogyha jól van megcsinálva. Nagyon sokan, akik a sört, amire azt mondják, hogy nem szeretik a sört, azt miért mondja ezt valaki, nem szereti a sört, mert ivott valahol egyszer egy korsó láger, és az nem ízlett neki. De a sörben pont ez a jó, hogy annyiféle kombináció van. Nem szereti a lágert, ez valószínűleg egy New England IPA-val el lesz, hogyha amúgy szereti a gyümölcsleveket például. Úgyhogy ez egy nagyon nehezen megállapítható dolog, ezért is van az, hogy például nálunk itt a Teprumban van kóstolósor, tehát ha valaki bejön az utcára és azt mondja, hogy még soha nem ivott kisüzemi sört, és ki akarja őket próbálni, akkor nem kell rögtön beruházni egy egész korsóra egy pohárra, hanem akkor mindegyik sörünkből egy-egy decit végig tud kóstolni. Jellemzően mindig úgy válogatjuk össze a portfóliót is, hogy legyen egy egyszerű kezdőknek való dolog, legyen valami extrémebb tétel, legyen valami megosztó, legyen valami könnyed, és akkor abból már az ember össze tudja válogatni a dolgot a többből. Például múlt hétvégén volt egy születésnapi társaság, és náluk ugyanez működött, végigmentünk egy 6-tételes sörkóstolón, és mindenki meg tudta állapítani, hogy oké, ez nem az én világom, ez a fajta sör, akkor én nem szeretem mondjuk a dupla IPA-kat, akkor én többet azt nem iszom, vagy csak néha megkóstolom. De mondjuk mellette nagyon tetszik a gyümölcsös búza, és akkor én nekem a gyümölcsös búzák bejönnek. Tehát mindig embere válogatja, szerintem jó, hogyha az elején egy kicsit rákészül az ember, egy picit talán utána olvas, hogy kb. Miről mit kell tudni nagy vonalakban, túlzottan nem kell emeljön benne az elején nagy vonalakban, és akkor megpróbálja egy szakszerű vezetés mellett egy olyan emberen keresztül, nem kell szomelére gondolni, valaki, aki ért hozzá, legyen ez egy szaküzletben, egy kocsmában, egy sörfőzdével, aki meg tudja mondani, hogy figyelj, ez a sör, ez a XYZ sör, ez ebben a stílusban tök jó, mondjuk ez egy tök jó IPA, és hogyha még nem ittál IPA-t, akkor ebből látni fogod, hogy hogy kell kinézni egy IPA-t. És megkóstolod, és azt mondod, hogy hát ez nekem nagyon nem ízik, akkor valószínűleg a többi IPA se fog. De meg azt mondod, hogy hát ez ízik, akkor meg valószínűleg bármelyik IPA-t gond nélkül meg lehet.
0: Térjünk vissza ugye a gyártáshoz, mert ezt inkább el lehet csemegézni egy sörözőbe, hogy eldöntsük, hogy melyik az, ami ízlik vagy nem ízlik nekünk. Tehát ott tartottunk, hogy van egy tartály, ahol erjed, azaz átalakul alkoholos itallá.
1: Igen.
0: Ezután
1: a következő lépés az a kiszerelés, tehát ugye az nagyon jó nekünk, hogy a tartályban van kész sörünk, de azt még ugye nem tudjuk meginni, ha csak nem letáborozunk a tartály mellett, de nyilván az nem hatékony. Úgyhogy a következő lépésben ugye az jön, hogy ilyenkor a termelési vezetőnek el kell dönteni, hogy mire van igény, mit kell gyártanunk. Most inkább nyaranta jellemző a hordó, tehát hogy nyáron azért több hordós sör fogy, télen inkább dobozra termelünk, illetve most a Covid járvány alatt nyilván, mivel hogy zárva voltak a kocsmák, majd nem megduplázódott a termelési vonulban a dobozos, illetve az üveges változatoknak, még a hordót majdnem teljesen hagytuk. Most, hogy már nyitnak a teraszok, most megint fordult a kocka, most megint a hordósere van a nagyobb igény. Tehát itt a kollega kitalálja, hogy mire van szükség, akkor az értékesítőkkel szoktak konzultálni, és akkor így megvan, amiből dolgozunk, az az adott űrtartalom. Tehát 1000, 2000 és 4000 literes tartályok vannak. Ki kell számolni, hogy most a 2000 literesből hány doboz jön ki és hány hordó. Itt meg kell jegyezni, hogy mi már nem alapkozunk, kivéve a nagyon extravagáns tételeinket, a hordóélelt szériánkat. Ott azért megtartottuk az üveget, de alapvetően dobozba töltünk. Ennek az az oka, hogy a doboz, a can, az alumínium doboz, sokkal jobb a minőség megőrző tulajdonsága, mint az üvegnek. Ugye nem engedi be a fényt, Ez ugye egyértelmű, mert nem átlátszó. Üvegnél is a barnított azért szűri valamennyire az UV-t, de nem eléggé. Ezt tudni kell, ezt lehet, hogy tapasztalja is a kedves hallgató, hogy ha egy üvegpohárba kinfelejtem a sört a napon, bemegyek a kertből egy kicsit valamit a házba, és kimegyek, akkor már más íze lesz. Ez azért van, mert a komlónak a bizonyos aroma vegyületeit az UV-fény bontja, tehát kémiailag bomlik, és ez egy ízhiba egyébként, a sörökben vannak különböző ízhibák, amiket különböző problémák okozhatnak, ilyen például az élesztő, hogyha felgyöglik. A fény ez egy ilyen elég komoly dolog, ez egy nagyon kellemetlen mellétiszt, elrontja igazából a sörnek a teljes élvezeti értékét, úgyhogy ezzel nem védekezünk a barna palackkal, de sokkal jobb megoldás az alumínium, ahol azt mondom, hogy egyáltalán nem méri fény. Plusz emellett az oldott oxigén még, ami nagyon problémás, és egy nagyságrenddel kevesebb oxigén oldódik be a dobozolt sörbe, amikor töltjük, mint az üvegesnél, pedig nálunk mindkét érték kifejezetten jó, de ettől függetlenül az nem lehet elmenni, mert a doboz az jobb minden tekintetben, mint az üveg. Egyetlen egy probléma volt vele eddig, hogy egy csomó helyen azt mondták éttermekben, hogy ugye igényesebben néz ki az üveg. Ez lehet igaz is, vagy nem is, mert dobozra is lehet szép grafikát rakni, dobozból is lehet egyedit gyártatni. Nyilván itt már költségek döntenek alapvetően, de alapvetően, ahol elfogadták már, és azt látjuk, hogy most már legtöbben igen, és a fogyasztói oldalra is észre lehet venni, mert még két évvel ezelőtt alig volt magyar kisüzemi főzde, aki dobozba rakta volna a sörét. Most már szerintem vagy fele-fele az arány, vagy fele üveges, fele dobozos, vagy a magasabb kategóriájú, tehát kraft főzdéknél már szinte kizárólag csak dobozba töltenek Magyarországon, pont az előnyei miatt. A dobozológépet nem fogok tudni nektek mutatni, ugyanis most mi nálunk nincsen kiépítve erre technika, hanem van egy bérdobozoló cég az országban, akik ilyenkor, egyébként nem kell egy hatalmas gépre gondolni, ez egy ilyen 3,5 tonnás kis teherautónak a platóján elfér. Onnan kitolják, beüzemeljük, nyilván el van fertőtlenítve, tehát itt is megvan a maximális higiénia. Rákötik a tartályra, és akkor megy a dobozolás, tehát ez egy ilyen egyszerű kis, tehát egy kis szobányi területet foglal el, pár négyzetméter az egész. Az üvegelés az most már, bár van hozzá a gépünk, de az ilyen kis mennyiségeknél, ami egy pordoból, ugye említettem, 190 liter, tehát 400-500 palac maximum, azt is kézigéppel töltjük, illetve a hordózás az pedig megint csak kézzel működik, de az kisüzemi szinten szerintem mindenhol, mert tehát még egy nagyüzemi cégnél, mondjuk egy a Borsodinál vagy ilyeneknél megvan az oldva, hogy bejön a piszkos hordó, rárakják a futószalag elején, és akkor végig a futószalagon kimosódik automatikusan, majd meg is töltődik. Kisüzemben nem így működik, van egy hordómosónk, azon lemossuk a hordót, kívül belül nyilván el van sterilizálva, fertőtlenítve maximálisan ki van tisztítva. Majd utána itt a tartály mellé áll a kollega egy mérleggel, mérlegre ráhelyezi az üres hordót, ami ugye el van fertőtlenítve, csatlakoztatja a töltőfejet, és közvetlenül a tartályról tudja ilyen a hordót. Ez itt amúgy a kiszerelő helyiségünk, tehát amíg palackoztunk, tavaly nyárig, addig ezen a gépen ment a palackozás, de azért ez nem egy üdvözlő.
2: Köszönöm.
1: Most már nem is tudom, mikor utoljára beindítom, mert nem volt rá szükség, inkább a kézit alkalmazás érte. Amit még használunk ebből a gépből, az a címkéző gépsor, az ez a kis asztalka, tehát itt is a futószalag elején fölrakjuk az üveget, az automata gép ugye csévéli le a címkét és ragasztja is föl, illetve nyomtatja rá a lejárati dátumot, de ez nem egy nagy tudomány utána, tehát ugye a sörfőzés szempontjából ez ugye mindenhol, ahol bármi címkét fel akarunk ragasztani, tehát bárhol az élelmiszeriparban hasonló gépeket használnak, nyilván a mérete más. Amit még a főzdéről érdemes lehet tudni, hogy említettem már azt, hogy árammal fűtjük a tartályokat, és a vezérlés nagy része is árammal működik, tehát mágnes szelepekkel, de a másik szeleptípus, amit használunk, az sűrített levegős. Ehhez egy légkompresszorunk van, itt hátra egy légtartálya, de ez talán már nem annyira érdekes. Illetve amit még jó megjegyezni, vagy hasznos megjegyezni, szerintem nagyon fontos üzemi higiéniai szempontból, hogy nálunk itt az üzemben a sör mozgatása hideg oldalon, ugye mondtam, hogy fontos a maximális sterilitás, az nem szivattyúkkal történik, ahogy az talán első blikre logikusnak tűnne, hiszen vannak szivattyúink, de ezeket a szivattyúkat csak a takarításra használjuk, tehát a lugot keringetjük vele a tartályokban. Ha arról van szó, hogy sört akarok a tartályban, mondjuk a hidegkomlózóba juttatni, vagy a hidegkomlózóból vissza a tartályba, vagy a tartályból a dobozoló gépsorra, ezt széndioksziddal tesszük meg, ezek a kék vezetékekben megy a széndioxid, ez mindig az aktuális tartályra, amelyikre szükség van, hogy fölfújjuk. Arra vezetjük rá, és az azért fontos, hogy széndioxidot dolgozzunk, illetve a jövőben egyébként tervezzük egy nitrogén generátornak a beszerzését, és akkor onnantól kezdve nitrogénnel, ugye az is inert gáz, tehát nem lép reakcióval sörrel. Most beindult a kompresszor, úgyhogy akkor menjünk vissza, mert ez nagyon hangos lesz.
0: Hát ez a gyárnak a...
1: Igen, ez a vele járó, igen. Egyébként ez itt a hűtőberendezésnek a belső része, de nem annyira érdekes szerintem. Ez csak egy egyszerű mikolok.
0: Akkor így kerül a sörbe a széndioxid is, vagy a erjedés?
1: Az erjedés során is kerül bele, igen, viszont ugye hidegkomlózunk kell, ezért hozzá kell tenni, hogy tehát a hidegkomlózóba bejutatom a sört mondjuk, ugye túlnyomásra dolgozunk. A gondolatmenetet lezárandó, tehát azért nem szivattyúval kiszivattyúzom és küldöm bele, mert azt tapasztaltuk, hogy hiába vannak meg a takarítási tervek, hiába végezik el maximálisan, Murphy törvényei alapján valamivel lehet mindig gond, és találtunk már a szétszedett szivattyún 2-3 dugos mosás után is pici szennyeződés. Na most egy körömpiszoknyi darab is elég arra, hogy ez bekerül, és van rajta valami baktérium, ami túlélte a felületkezelést, mert a sav az felületet fertőtlenít, a lug az meg arra van, hogy a felületről mindent lemosan. Tehát mindig előbb lugozunk, és utána öblítünk és savazunk. Csak az a gond, hogy ha a lug valamit nem visz le, öblitek, még mindig ott van ez a kis körömpiszok. A körömpiszokban benne van mondjuk az egyszer sav baktérium, vagy a teljesebb baktérium. Tehát rámegy a sav, az is csak a felületét, az már nem oldja le a piszkot, hanem a felületét lefertőtlenítené, de ami a piszokban benne van még baktérium, azt már nem öli meg, és ha azután beoldódik a sörbe, akkor onnantól kezdve be tudsz fertőződni. Tehát ezért nem használjuk a szivattyút. Ezért van az, hogy inkább a nyomáskülönbség elvével dolgozom, tehát ha ebbe a tartályba két bár van, ott meg egy bár, és összekötöm a kettőt, akkor egyértelmű, hogy a tartályból át fog menni a hidegkomlózóba a sör. Visszafele viszont a tartályt kell leengednünk, mert ugye itt a folyadékoszlopnak is a nyomása az ellenünk dolgozik, tehát le kell engedni közel atmoszférikus nyomásra, a hidegkomlózót mondjuk felnyomni 3 bárra, tehát 3-szorosára, és akkor az elég ahhoz, hogy vissza tudjuk küldeni belőle maradéktalan sörlevet. De ilyenkor pont az a széndioxid, mert ugye egyes, hogy természetes formában is ugye attól függően, amit említettem, hogy beállíthatjuk, hogy mennyi széndioxid maradjon a tartályban. Tehát mondjuk én beállíthatom, hogy 2 bárnál engedje csak el, de ilyenkor, ha én elengedem manuálisan, akkor azért oldódik ki széndioxid belőle, tehát a végén azért rá szoktunk állítani kiszerelés előtt manuálisan, tehát szűrt széndioxiddal, tehát széndioxid palackot kell elképzelni, abból rá tudunk még tölteni, hogy meglegyen a végén a kiszerelés előtt az az oldott széndioxid tartalma, amit a sörhöz megfelelőnek gondolunk. Mondom ezt úgy, hogy például egy búzasört általában szénsavasabbra csinál az ember, míg mondjuk egy stoutot kevésbé szénsavasra, tehát itt fajta jelleg határozza meg, úgy mondanám, hogy mennyire szénsavas legyen a sör. De igen, tehát ezt így külön meg tudjuk oldani, illetve hát persze a kegeknél is kell egy kicsit a végén egy pluszba ráküldeni esetenként széndioxidot a töltéskor, de ez pont azért jó, mert könnyen szabályozható és precízen szabályozható minden, amit itt csinálunk, hála annak, hogy van külső széndioxid rendszerünk is.
0: Akkor az alkoholmentes sörökből hogy unjátok ki az alkoholt, mert olyan tévhitek vannak az emberek között, hogy mindenki mond mindent, akkor csak halljuk ezt egy sör szakértőtől.
1: Hát az a helyzet, hogy mi kisüzemi szinten egyedülállóak vagyunk abban, hogy már adtunk ki Magyarországon alkoholmentes sört. Tehát ezt általában ilyen pici üzemek, mint amilyen a miénk, nem szoktak ezzel foglalkozni. Viszont megoldható, és több iskolája van a dolognak. Mi egy olyan megoldást választottunk, hogy van egy speciális, mostanában kísérletezek ezzel a nagyobb élesztőgyártók, olyan speciális élesztőkkel, amik vagy nagyon kevés alkoholt állítanak elő, vagy egyáltalán nem. Utóbbi az még nem működik, legalábbis a tapasztalatok alapján, és nem csak a miénk alapján, de amire eddig azt írták rá, hogy hát ez nem fogja tudni lebontani az egyszerű cukrokat alkohol, lebontja, csak maximum lassabban. De a tradicionális módon az alkoholmentes sör az úgy készül, és ezek a régi bűnrossz. Én persze akkor még nem éltem, de hogy amit meséltek a szüleim például, hogy a 80-as évek végén az első alkoholmentes sörök, és hogy bűnrossz ízük volt, azok még mikroszűréssel készültek. Mert az a lényeg, hogy egy olyan alacsony, vagy olyan pici lyukméretű szűrőn kerül át tulajdonképpen, vagy hát itt nem is úgy kell kezdeni, hogy egy fémlapon vannak lyukak már, mert itt membránokról van szó, de hogy olyan pici a lyukméret, hogy az alkohol molekula már nem tud rajta átjutni, de hát értelemszerűen, amin az alkohol molekula nem jut át, ez a nagyon sok más molekula se, tehát ezek az ízét azért nagyon roncsolni tudják, tehát az ilyen maradék cukrok, amik mondjuk a testet adnák, azok szintén fent tudnak akadni. Hát ez a legkezdetlegesebb technológia, működik, tehát az alkoholmentes, ez csak minek, tehát annak már nincsen sör íze utána, vagy hát tudjuk, hogy milyenek voltak a régi alkoholmentes sörök. Most ehhez képest a modern alkoholmentes söröknél vagy az van, amit mi csináltunk, egy ilyen speciális élesztőt alkalmaztunk, és hát meg kellett állítani az eredést, mert elindult volna, tehát lett volna benne alkohol, és sajnos mi csak úgy tudtuk most megoldani, hogy tartósítószert alkalmaztunk, de egyébként lehetne pasztőrözni is, kinyírni az élesztőt, tulajdonképpen kivégezni szegényt egy hősokkal, De a tartósítószernél azért vannak olyan megoldások, amik nem ez a horror üdítőételos jellegű dolgok, tehát nem kell egy feltétlenül rossz dolgot gondolni, viszont ez így biztosítja azt, hogy aromavesztesség nélkül készüljön a sör. És a harmadik lehetőség az az, hogy vákum alatt, alacsony hőfokon, tehát ilyen 40-50 hőfok, Celsius fokon melegítik a sör, és ugye a vákumban alacsony hőfokon párolog az alkohol is, és ezzel a hőmérsékleten így már ki lehet párolni úgymond az alkoholt, el lehet forralni belőle az alkoholt a sörbe. Ehhez azért viszont olyan technológiára kell beruházni, ami nálunk egy, hogy nem fér el, kettő, mivel nem alkoholmentes sörgyár vagyunk, nem szükséges, de lehet látni például a modern, ha nem is kisüzemi, de azért az ilyen német régi kolostori főzdék, vagy hát hasonló, tehát ilyen komolyabb tradíciói főzdéknél, ahol azért az alkoholmentes sörre már van igény, ott lehet találkozni ilyenekkel például, vagy az Egyesült Államokban nagyobb craft főzdéknél, hogy úgy ártanak alkoholmentes sört, hogy ezzel a technikával ilyen 45 fokos hőmérsékleten vonják ki az alkoholt. És ez én speciálisan hozzám még ilyen nem jutott el, már vadászok nagyon egy németre, amiről tudom, hogy ilyen technikával készül, mert ezt nem szokták ráírni, de tudom, hogy melyik cégnek van ilyen sör a Magyarországon, úgyhogy nagyon vadászok rá. Elvileg ezeknél nincsen szinte megkülönböztethető aromavesztesség, persze itt receptúra függő is azért ennyire van hozzá a szaktudás, de ez a három fő megoldása, mondom, az első a mikroszűrés az már egy, hát még használják, de szóval minek, tehát akkor inkább igyon vizet az ember, egy kis szörpel. Van egy mi megoldásunk, ez az aromavesztesség nélkül, de tartósítószerrel, és akkor van ez a harmadik, ez az ultramodern dolog, csak hát annak meg ugye be kell rá ruházni. Úgyhogy ez a harmadik lehetőség. De nagy jövő van egyébként az alkoholmentes sörökben, ugye nem csak a sofőrök miatt, de amúgy is ugye például az Egyesült Államokban mostanában nagyon divat alkoholmentes sört forgalmazni, mert hogy kisebb a kalóriatartalma, és na, egyre többen vannak, akik a sört az ízért és nem a hatásáért isszák. Én is például egyébként személy szerint egy hónapja egy kéthetes alkoholmentes kúrát kezdtem, és én az alkoholmentes sörökről akkor... Az azért is volt egy képem róla, de most nagyon rászoktam, végigpróbáltam, hogy ami itthon elérhető, és kellemesen csalódtam, azt kell mondanom, hogy érdemes őket próbált tenni. És kisüzemi szinten bár nagyon kevés féle van, de azért kisüzemi, jól felszerelt szaküzetekben kisüzemi alkoholmentes sört is lehet találni. A miénk a sajnos már kifogyott, de lehet, hogy majd újra fogjuk főzni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.

100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltanácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV

0: Jegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy.
1: Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét elérkezett a négy ütem ideje, én pedig Alex vagyok, és ahogy lenni szokott, Kacsola Ferenc Vitumen ismét itt foglal a helyet velem szemben. Szervusz, Feca!
4: Szevasz, Alex, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: Nos, a mai napon megpróbálunk spórolni, de azt nagyon.
4: Így van, a lehetőségeinkhez képest összevetjük, hogy hol a legolcsóbb Magyarországon, illetve hol a legdrágább az üzemanyag, illetve hogy milyen olyan fortéokat lehet bevetni annak érdekében, hogy spóroljunk a pénztárcánk javára.
3: Mindent át fogunk tehát tekinteni, minden kis kiskaput, minden ügyességet és minden trükköt, mindezt tehát ebben az órában érkezik, érdemes velünk tartani, most azonban egy picit zenélünk.
5: Hobby Rádió.

0: Önök továbbra is a négy ütem autós magazinműsorunkat hallják, ahol mai témánk a spórolás lesz, és ugye mi lehet a legnagyobbat spórolni, hát persze, hogy az üzemanyagon, ennek egyik módja pedig az, hogyha nem megyünk az autóval, de nyilván van egy másik lehetőség is.
1: A másik lehetőség pedig, napokban olvastam egy nagyon tökéletes kis cikket arról, hogy mennyit tudunk spórolni, hány százalékát tudjuk az üzemanyagunknak megspórolni, illetve az autónk fogyasztásának, hogyha normál körülmények között autópályán ugye elől haladunk, illetve ha megpróbálunk és behúzódunk szélárnyékba a különböző nagyobb gépjárművek háta mögé.
0: Én ilyet láttam már biciklistáknál, amikor mindig mennek a busz mögött, meg mennek a kamionok mögött, roppant veszélyes dolog, de ők is kihasználják azt, hogy nem kell az ellenszéllel küzdködni, hiszen szélárnyékban tudnak haladni, és így sokkal kisebb energiával, sokkal nagyobb sebességgel közlekedhetnek. Valahogy az autónál is így lehet, nyilván ezt az üzemanyagban érzékeljük.
1: Így van, tehát nem csak igazából a szembeszél vagy a menetszél az, ami csak minket, hogy úgy mondjam, visszafog, hanem ugye ennek a szembeszélnek, illetve a menetszélnek különböző vonzatai vannak. Tehát ugye, hogyha nincs az autón kitakarva, ezáltal a menetszél az autó áramvonalásága miatt ráfeszíti az autót az útra. Ezáltal ugye a gumiabroncsokra sokkal nagyobb súly, illetve sokkal nagyobb nyomás terhelődik, és ez a nyomás ugye azt befolyásolja, hogy jobban szétréselődik az aszfalton a gumiabroncs, nagyobb felületen fekszik föl, ezáltal a gördülési ellenállást is ugye növeli, ami megint csak a fogyasztásunkat fogja növelni.
0: Álmomba sem mertem volna ilyen dolgokra gondolni, ismét én is tanultam valami újat, most újra zenélünk egy picit, aztán még mindig spórolunk.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig vadul spórolunk. Ugye beszéltünk, hogy az üzemanyagon lehet a legjobban spórolni. Fölmerült az előző beszélgetésben egy probléma, vagyis egy lehetőség, miszerint a szélárnyékot érdemes kihasználni, hiszen nem csak az ellenszél, hanem a gumi szétterülése miatt is nagyon sokat spórolhatunk, de közben a zene alatt Feca mondta, ez nem ilyen egyszerű, hiszen a vákumot is bele kell kalkulálni. Hogy is van ez pontosan?
1: Úgy van egész pontosan, hogy a nagyobb teherautók, vagy nem csak teherautók, hanem más egyéb gépjárművek háta mögött, ez az úgynevezett szélárnyékba való autózás. Tehát ahogy tolja a levegőt, az autó háta mögé örvényszerűen valamennyi levegőt be is szív, tehát vákumot kelt. És ugye ez nyilvánvaló, hogy egy ilyen tölcsét kell elképzelnünk, hogy az autó halad, egy bizonyos sugarú ilyen tölcsérbe nyílik szét ez az úgynevezett szélárnyék, amit ugye húz maga után.
0: És akkor hogy tudjuk ezt az előnyünkre, illetve a hátrányunkra kihasználni?
1: Ezt úgy egész pontosan, hogy tudósok kísérleteztek ezzel, hogy milyen százalékba mutatható ki ennek a szélárnyékba való autózásnak az üzemanyagba, amit meg tudunk spórolni, illetve a fogyasztásba. És mondjuk azt hozták ki, hogy ha olyan 20 méterre autóztunk az előttünk haladó mögött, akkor olyan 20-22%, ha pedig elég közel ilyen 5-8 méterre, ami ugyan már a féktávolságot eléggé lecsökkent, és már ugye a 20 méter se szabályos, de ha ilyen 5-6 méterre autóztak az előtte haladó gépjármű mögött, főleg inkább itt terautókra, mert ugye azok lényegesen nagyobb felületet takarnak ki, olyan 40-45%-kal fogyasztott a gépjármű kevesebbet, mint normál körülmények között.
0: Azt a mindenit, hiszen ez majdnem a fele.
1: Így van, ez hát elég sok, tehát hogyha abba belegondolunk, mit kell leküzdenie annak az autónak, hogyha ennyit jelent egy tényleg egy kitakart útviszonyok között autózni.
0: Tényleg sokat, de nem gondoltam volna, hogy 10 liter helyett, akkor ez azt jelenti, hogy akár 5,5-6 literrel is el tudunk autózni 100 kilométert szélárnyékban.
1: Így van, ez egyébként nagyon jó megfigyelheted, amikor az autópályákon 3-4 kamion megy egymás háta mögött. Ez nem hiába van, hogy durván olyan 200 kilométerenként cserélnek. Így mindegyik tud valamennyit spórolni, és ezt az üzemanyagot ugye ügyesen eltrükközik a kamionosok. Tehát ez ugye nem legális dolgok, csak ugye tudva levő, hogy nem csak GPS-es követő, hanem egyéb olyan rendszereket építenek már be a különböző fuvar cégek a gépjárműveikbe, hogy a hirtelen üzemanyag szint csökkenést a tartályba érzékelés azonnal letiltja a kompjúterét a kamionnak, és nem tud a sofőr tovább haladni vele. Ezáltal ugye meggátolják azt, hogy ne tudja kilopni a tankból az üzemanyagot.
0: Ne menjünk ebbe bele, hiszen nagyon-nagyon sokat beszéltünk, de a következő megszólalásban én nagyon kíváncsi leszek erre a dologra.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Hello, Charlie vagyok, és
4: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Önök a négy ütem autós magazin műsorunkat hallják. A fecába belefojtottam a szót az előbbiekben, hiszen elkanyarodtunk a témától, a spórolás volt az eredeti vonal, de áttértünk a spórolásból hogyan szerezzünk hasznot dologra, és arról volt szó, hogy a kamionsofőrök a szélárnyékot kihasználva spórolt üzemanyagot bizony elsibolják. Hogyan is működik ez?
1: Valamilyen szinten, ugye igen, eléggé belém folytottad a szót, így most hirtelen azt sem tudom, hogy hol kezdjek neki. Olyan dolgokkal találkoztam én már így a pályafutásom során, hogy ezeknek a dízel motoroknak, mert ugye a kamionokban általában dízel üzemanyagot felhasználó motorjuk van, ezt nem is tudom, hogy mennyire fejeztem ki tökéletesen, tehát olyan ügyesen oldják meg, ugye gyárilag úgy vannak ezek a rendszerek kialakítva, hogy mindig többletüzemanyag van oda szállítva a porlasztó csúcsához, az adott hengerek porlasztó csúcsához a motornál. Ennek ugye az a lényege, hogy amikor kinyit a porlasztó csúcs, akkor ami az égéssel, illetve ami a működéshez tökéletes, az befecskendeződik, a maradék, az egy úgynevezett résolajcsövön visszamegy az üzemanyag tartályba. És hallottam már olyanról, hogy ugye azt az üzemanyagot elszívja a kamionnak a motorja, az ügyes sofőr fogta, lehúzta a résolajcsövet ugye a legutolsó hengerről, és belevezette egy kis tartályba, és mit tudom én, 300 km alatt az 5 vagy 10 literes kannája szépen megtelt üzemanyag. Ugye így belecsepegett szépen apránként az üzemanyag, és akkor így nem kellett neki kínlódnia azzal, hogy bármilyen csövet dugjon le a kamionnak az üzemanyag tartályába, és onnan kiszívja a gázolajat, hanem így gyűjtögettek annába.
0: Egyébként most már, hogyha jól tudom, nagyon sok kamionsofőrrel úgy kötnek szerződést ezek a cégek, a fuvarozó cégek, hogy az ő munkabérébe beleszámít az üzemanyag is, és amit meg tud spórolni az üzemanyagon, az neki megmarad zsebben. Tehát ez inkább régen működött ez a módszer, illetve ugye ott is működik, ahol nem ilyen a megállapodás.
1: Igen, lehet benne valami, ennyire pontosan azért én nem tudom, de hát kétélű kard ez, Alex, mert az a probléma, hogy azért időre is teljesíteni kell ezeket a fuvarokat, tehát azért a végtelenség nem tud elmenni.
0: Na most akkor ismét zenéljünk egy picit, aztán pedig jövünk majd vissza.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a spórolásról beszélgettünk. Igaz, elkanyarodtunk egy picit az eredeti témától, nagyon örülök, hogy Feca elmesélte, hogyan lehet kamionból benzint csíbolni, anélkül, hogy a felső vezetés ezt megtudná. Mi most már ezt is tudjuk, reméljük, hogy a felső vezetés nem hallgatja most a rádiót. És akkor térjünk vissza az üzemanyagra egy picit, ugyanis végeztünk némi kutatást az interneten, és megnéztük, hogy jelen pillanatban hol a legolcsóbb a benzin, és hol a legdrágább Magyarországon. De nem akarom elvenni Feca kenyerét, úgyhogy ismertesd a legolcsóbb és a legdrágább értékeket. Egyébként meglepő lesz az eredmény, én nem gondoltam volna, hogy ott és annyiba kerül a benzin.
1: Igen, tehát jelenleg Magyarországon a legolcsóbb üzemanyag, tehát mi ugye a 95-ös oktánszámú benzint vettük alapul, tehát ugye ez az az üzemanyag fajta, amit a legtöbben használnak az autóikba. Szombathelyen egy magánkútnál, tehát itt még ugye márkanevet se kell mondanunk, illetve egyiknél se fogunk, Szombathelyen egy magánkútnál 282 forintért vehetjük meg literjét a 95-ös oktánszámú üzemanyagnak, míg ellentétben a legdrágábbal ma Magyarországon Baranya megyében Hosszúhetényben szintén egy magánkútnál található, aminek 307 forint literje. Tehát ha ezt jól számolom, akkor gyakorlatilag olyan 25 forint árkülönbség van literenként Magyarország különböző pontjain található benzinkutak árai között, ami azért szerintem elég jelentős.
0: Tényleg nem kevés, és most legszívesebben Szombathelyen tartózkodnék, de legszívesebben biztos, hogy ott tankolnék. Ezt is megtudtuk, szerintem pedig most nézzük meg a dízelt is, hiszen azt is nagyon sokan használják azért. Átlibbentünk már is a dízelre, vagyis ugye a gázolajra, és meglepődtünk, hiszen a legolcsóbb 298 forint, méghozzá Csongrád megyében, Szegeden, és nem mondhatjuk ki a kút nevét sajnos. Melyik a legdrágább érték?
1: A legdrágább értékű üzemanyag, illetve tehát gázolaj ma jelenleg Magyarországon, Pesten, illetve Pest megyében, az M5-ös autópálya mellett az Inácsi pihenőhelynél, nem mondjuk ki a benzinkútnak a nevét, 223 forintért adják a gázolajnak literjét. Hát igazából itt is ilyen 24-5 forintos árkülönbségre találtunk.
0: De az a legborzasztóbb, hogy egyébként nem tudom mennyire ismered azt a környéket, Inács a legkedveltebb, hogyha valaki Szeged és Pest között az M5-ösön rohangál, akkor mindenki Inácsnál szokott megállni kávézni.
1: Igen, érdekes egyébként, én is egy jó néhányszor megálltam már ott, nagyon finom a kávéjuk egyébként, ez az egyetlen, meg normális körülmények között fogyaszthatod el a kávét, tehát nagyon sok pihenőhely nincs például az 5-ösön sem, meg a legtöbb autópályán Magyarországon, tehát benzinkutak azoknak azért csak olyan silányabb, hogy bemegyek és automatából iszogassam a kávét, ugye a legtöbb benzinkúton azért a pályáknál találhatók ilyen különböző kávézók, de valahogy ez a valóban ez már lehet, hogy reklámnak számít, azt mondjuk, hogy ez az Inácsi pihenő, de nem mondjuk ki ugye a cégnek a nevét, de tényleg azért szerintem elég jó körülmények között fogyaszthatja el az ember a kávéját. Az az a hely, ahol mindig vannak. Sosincs tömeg, de mindig vannak. Nem, te ezt nem figyelted még meg?
0: Dehogy is nem, hiszen a szendvics is nagyon finom, és hogy jól tudom, még ebédelni is lehet. Tényleg nagyon jó hely. Egyébként nyugodtan dicsérhetjük, mert nem számít reklámnak, ugyanis legalább 3, de lehet, hogy 4 helyen tudsz az Inácsi pihenő nőnél kávét inni, viszont biztos vagyok abban, hogy aki arra jár, az rögtön tudni fogja, hogy hova kell bemenni. Mi ismét sokat beszéltünk, úgyhogy jöjjön a zene, aztán pedig itt az óra vége is, sajnos már csak egy rövid búcsúra lesz majd idő.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, vagyis hát hallották, hiszen itt az óra vége, nekünk nincs már sok időnk hátra. Azt is mondhatnám, hogy a perceink meg vannak számlálva, és a spórolásról beszélgettünk, emellett pedig egy kicsit benzint is loptunk, na persze csak kamionból, de onnan ugyanúgy bűn.
1: Így van, hát ennek se fognak szerintem örülni, hogy esetleg olyan tudatlan sofőrök szemét fölnyitottuk, akik esetleg még erről nem tudtak, de bízom abba, hogy ezért nem fog senki minket bántani, illetve lehet, hogy csak jót mosolyognak, mert esetleg már erre is kitaláltak valamit, tehát esetleg nem vagyunk jól informálva, de hát bízunk abba, hogy ennek ebből senkinek semmilyen jellegű kára vagy hátránya nem származik.
0: Viszont nyeresége a kamionosoknak. Ez persze csak vicc volt, már is búcsúznunk kell. Az elmúlt egy órában Alexet és Kacsola Ferencet hallották. Mindenkinek további szép napot, emellett pedig, ami nagyon fontos, hogy biztonságos közlekedést is kívánunk, a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvő betegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat rendészeti igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A Hét prózája, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
5: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai műsorunkban Kühne Katalin szerzőnk Elfogadás című munkáját fogjuk meghallgatni Pintér Lilla tolmácsolásában.
6: Kühne Katalin vagyok, Miskolcon élek. Édesapám gimnáziumi tanár, édesanyám háztartásbeli, nővérem is könyvtáros volt, mint én. Férjem erdőmérnök, fiam programozó, matematikus. Szülőföldem Szeged környéke visszahúz, de a Bükk csodálatos tájét sem hagynám el soha. Könyvtárnépművelés szakon diplomáztam, 44 évig dolgoztam. Tavaly lettem nyugdíjas. Munkámat hivatásnak tekintettem, örömmel végeztem. Mindig érdekelt a művészetek világa, közel állok a természethez, csodálom szépségeit. Igyekeztem magamat megismerni, összegyűjteni és továbbadni azokat az értékeket, amelyeket szüleimtől, tanáraimtól, íróktól, művészektől, barátaimtól ajándékba kaptam. Kerestem a világ titkait. Hálát érzek az emberek kitartó erejét, hitét, útmutatását látva. Belőlük merítem erőmet, ami tovább segít utamon. Egy ómexikói gondolat szerint a költészet attól költészet, hogy úgy viselkednek benne a szavak, mintha először találkoznának. Ez minden alkotásra igaz, még azokra is, amelyek nem olyan értékesek, mint a nagyírók, művészek művei. Mégis valódi érzéseket, egyszeri és megismételhetetlen világokat tükröznek. Megérintheti lelkünket valami, önmagunkon átszűrhetjük, kimondhatjuk. Találkozhatunk valakivel, aki hasonló titkokat rejt lelke mélyén. Így ismerhetjük meg a másik embert, így válhatunk mi is gazdagabbá. Ha írásaimat olvasva magára ismer valaki, egy mondaton valamilyen érzést kivált belőle, elértem célomat. Ha gyermekemnek sikerült átadni valamit a morzsákból, miket életem során szedegettem, szétszórtam, csipegetheti, amikor innen elmegyek. Szeretném, ha a mag, amit elültettem, kicsírázna, élete fája magasra nőne. Benne vagyok én is minden írásomban, de elsősorban elődeim, körülöttem élők, a természet csodái, és úgy, ahogy ezek engem megérintettek. Eddig ötlen önálló kötetem jelent meg. A Bükszerelmesei című memoárom a családi albumban, amit a Felső Magyarországi Kiadó adott ki 2007-ben, Jel a sziklán. Verseket az Irodalmi Rádió 2008-ban, Idősíkok, elbeszélések és esszék az Uranus kiadó 2008-ban, Levendulák illata, válogatott versek, prózák, szintén az Uranus kiadó 2009-ben. Kötetbe szerkesztettem édesapám Miskolcról és a Bükről írt eddig meg nem jelent tanulmányait, Szóljanak akkor is címmel 2010-ben jelent meg. Eddig 11 antológiában, több CD-n és a Kláris című folyóiratban jelentek meg írásaim. Az Irodalmi Rádiónak és a Hét Toronynak vagyok tagja, írásaimat olvashatják a két honlapon. Fénnyel teli téli sötét címmel idén jelenik meg az elmúlt két évben született novellákból, memoárokból, esszékből és versekből álló kötetem. A mottom az, hogy amit Müller Péter is írt, nem csak passzív szereplői, de aktív szerzői is vagyunk életünknek. A világosság legyőzhetetlenségét nevezzük az élet értelmének. Belemehetsz a legsötétebb alagútba, ha ismered az élet értelmét, tudod, hogy nem véletlenül kerültél ide, s végül kijössz a fényre gazdagabban, mint ahogy belementél. Aki ezt tudja, mindig derűs, bármilyen nehéz helyzetbe.

0: nyomor, halál, de tekintetükben láttam, hogy hittel élnek, amely lehetővé teszik számukra a megnyugvást. Fizikai és lelki megpróbáltatásuk ellenére róluk példát lehet venni, ők adnak erőt másoknak, mert tudják, hová tartanak útjukon.
1: Kőne Katalin, elfogadás. Gyakran találkoztam már nehéz sorsú, halálra ítélt vagy haldokló emberek szemében ezzel a pillantással. Elfogadás, béke, nyugalom. Elgondolkoztam, ilyenkor vajon én el tudnám-e fogadni ezeket a helyzeteket, a mély szegénységet, amit nap mint nap látok, ha körülnézek, vagy ha valaki éhhalálra ítéltetett, mert éppen Afrikában született. Olyan sovány, hogy két ujj közé fogható végtagjait már nem tudja használni. Csak fekszik, és minden mozdulat óriási fájdalommal jár. Szörnyű lehet elveszíteni áradásban vagy földrengésben mindazt, amit egy hosszú élet alatt gyűjtögettek. Ők csak áldogálnak egy romos ház üszkei között. Az jut eszembe, amikor Erdélyben több falu lakossága vesztette el így házát és minden vagyonkáját. A híradóban megszólalt egy idős asszony. Szavai megérintettek. Annak kell örülni, hogy életben maradtunk. Van két karunk, még mindent helyrehozhatunk. Akkor döbbentem rá, hogy az én kis apró fájdalmaim, kínjaim elenyészőek ehhez képest, és mégis háborgok, hogy miért éppen engem terhelt meg ezzel az élet. Szégyeltem magamat ennek az asszonynak csodás erejét látva. Szomorú, ha közeli hozzátartozunk vagy barátunk, megkapja a gyógyíthatatlan kort. Nehéz ezzel szembenézni. Annak is, akit elért, annak is, aki tehetetlenül áll, és nem tud mit mondani a hír hallatán. Nincs erre szó, és ezt tudják mindketten. Nehéz hónapok, évek elé néznek, vigaszt nem tud nyújtani a leghűségesebb társ, a legjobb barát sem ilyen helyzetben. Akik átestek ezen, mégsem magukra gondolnak, nem a fájdalmaktól, a haláltól félnek, hanem a hátra maradottakért aggódnak. Hogyan, miként állják meg a helyüket nélkülük? Megváltozik körülöttük a világ. Lecsendesednek, bölcsebbek, jobbak lesznek, figyelnek a pillanatra, megbecsülik az élet értékeit, rendet tesznek maguk körül. Felülemelkednek a kicsinyes problémákon, szürke mindennapokon, több szeretettel veszik körül embertársaikat, mint addigi életükben. Erőssé, derűssé válnak. A legszomorúbb az, amikor fiatal férjet, feleséget vagy kisgyermeket veszítünk el. Ezt nem lehet elfogadni. Legalábbis nagyon nehéz. Egész további életünkben végig kísér ez a fájdalom. Az élet rendje, hogy egyszer el kell mennünk, de nem mindegy, hogy mikor. Ha társunk vagy barátunk fiatal korában távozik, vagy gyermekünket kell eltemetni, örökké él bennünk hiányuk. Nem számít, hogy kik élnek mellettünk, kik segítenek tovább menni útunkon. Gyermekeink, unokáink aranyos lénye sem elég ahhoz, hogy felejtsük fájdalmunkat. A gyermekünk halála öröksebb marad, akkor is, ha megpróbáljuk ezt nem mutatni. Éljük életünket tovább, de ha este egyedül maradunk ágyunkban, visszatér fiunk, ölelő karunk hiába tárjuk felé. Ő nem borul nyakunkba. Ő már más mezőkön jár. Férjünk, feleségünk korai halálát sem lehet elfogadni. Hiába megy tovább az élet, gyermekünk, unokáink hiába vesznek körül nagy szeretettel, nem múlik a fájdalom. Nem igaz a mondás, hogy az idő mindent elmos. A fájdalom marad. Éjjel-nappal egyedül vagyunk, nincs velünk az, akinek mindent megadtunk, akit feltétel nélkül szerettünk, akit nem pótolhat senki. Nélküle semmik vagyunk. Fájó érzés szüleink lassú leépülését, legyengülését tehetetlenül nézni. Különösen, ha a kilódás több évig tart. Mégis az utolsó órák, percek szinte elmossák ezeket a nehéz éveket. Küzd a gyermek és a beteg szülő éveken át. Az orvosok, ápolónők hada, a gyógyszerek mind-mind szembeszállnak a korral. A fizikai test végül feladja. Megsemmisül. Nem így a lélek. Az győzni tud. Nehéz időszak a betegnek és a hozzátartozónak ez a hosszú út, de a halál előtti percekben minden megváltozik. A haldokló már nem ránk.

0: néz. Nyugodtan lélegzik, békésen mosolyog. Biztat bennünket. Úgy mondják, megbékélt. Arcát elönti a fény, és mintha azt suttogná, ne félj, látod, én sem félek. Légy derűs. Én találkozhattam ilyen pillantással, és azóta is látom, ha a szememet lehunyom. Hallottam a csendes, megbékélt, szeretete csugárzó szavakat, az imát, amit utolsó sóhajával még suttogott. Hiszem, hogy még találkozunk az égi mezőn, a csillagok között velük. És amíg a földi világban élek, addig is figyelnek rám. Ők adnak nekünk erőt, akik küzdenek, nyomorultak, haldokolnak. Köszönjük meg nekik. Az élet csodás és gyönyörűséges még akkor is, ha tele van harcokkal, nyomorral, betegséggel. A halál csak egy állomás annak, aki hisz a lélek erejében. Ezért adnak példájukkal erőt nekünk a nehéz sorsúak, a szegény emberek, az éhezők, a halálos betegek, a haldoklók. Mert hisznek valamiben, vagy valakiben, aki homályosodó szemükbe ragyogó fényt hoz. Mosolyt csal ajkukra. Elfogadják, ami rájuk vár, mert érzik, van, aki várja őket. Nekem is el kell fogadnom ezt, mert ők már tudják, hogy így igaz. Remélem, az utolsó pillanatban én is mosolyogni fogok, és erőt sugárzok az itt maradók számára. Mert hiszem, hogy van valaki, aki ezt így rendelte. Rendnek kell lennie ebben, és a homályos másik világban is. Hiszem, hogy így van.
1: Kedves hallgatóink, Kühne Katalin Elfogadás című munkáját hallgattuk meg Pintér Lilla tolmácsolásában.
2: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, hangmérnökünk Bodrogi Viktor, a műveket válogató kritikusunk Zsoldos Demjén Anetta, valamint mai előadónk Balla Tímea nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai műsorunkban Czövek Andrea, pécsi szerzőnk, Végtelen barátság című versét hallhatják. A szerző a következőképpen fogalmazza meg az alkotás előzményeit. 2007. május 17-én írtam ezt a verset, ami egy olyan barátom emléke előtt tiszteleg, akire mindig is minden körülmények között számíthattam. Hűségéért, szeretetéért és védelméért mindössze törődést és közös játékot kért cserébe. Személyisége messze felülmúlta azt, amit az ember egy kutyáról gondolt volna. 13 és fél év után lépett át a kapun, ami összeköti az életet a szellemvilággal. Ez egy üzenet az embereknek és a világnak. Az állatokat tisztelnünk kell, mert nem tudhatjuk, mikor van szükségünk az önzetlen barátságukra és segítségükre. Tigris, az okos és hűséges német juhász, örökre velünk marad. Emlékszik vissza Czövek Andrea hűséges társára és most hallható versének keletkezési körülményeire. Az alkotást Balla Tímea tolmácsolja.
1: Czövek Andrea. Végtelen barátság. Bozontos füleivel a legyeket hajtja el, bánatos szemeivel ül és rám figyel. S mikor felé nézek, hirtelen feláll. Nem mozdul, csak reménykedve vár. Elindulok, ő is futva közeleg, de lánca visszatartja. Nem juthat közelebb. Hát megyek én hozzá, nyúlok felé, vágyjal telt szívvel leül mellém. S a lánc porba hull. A kerítés felé rohan vadul, majd visszatér, nyalogatja kezem, körbeugrál, örül nekem. Szívemet boldogság tölti el, ahogy az övét. Megkönnyebbülten szedem le nyakörvét, ő meg csak fut tovább, és meg sem áll. Végre itt van a várva várt szabadság. Csendesen a távolból figyelem. Milyen jó, hogy ő itt van nekem. Mikor a fűben körbe-körbe hentereg, hát lefekszem én is, és hentergek vele. Felülök, s a maga módján puszítad, barátságáért cserébe tőlem velős csontot kap. Felugrik, rágja, és csak rágja. Majd a kert végében a csontot jól elássa. A nap éppen eltűnik az égen, láncát kezembe fogom, hívogatom szépen. Jön, leül, csóválja a farkát. Csillogó szemekkel várja vacsoráját. Hozom is gyorsan, tálkájába teszem, a másikba pedig a hideg vizet viszem. Nézem, ahogy fal, majd nagyokat kortyol. 10 perccel később az oljában horkol. Álmában a feljövő holdat ugatja. Szeretlek téged, nagy tigris kutya.
0: Czövek Andrea Végtelen barátság című versét Balla Tímea előadásában hallottuk.
2: Hobbi Rádió.
3: Műsorajánló.

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Köszöntöm nyelvleszke sorozatunk mai hallgatóit. Merítkezzünk is meg azonnal egy kis angol párbeszédben. Nyelvi idegenvezetőnk Amanda ma egy londoni zöldségárushoz kalauzol bennünket. Halljuk, ő maga mit kér tőlünk, mire is kell figyelnünk.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today you'll find out the difference between cheese and bananas. But first, have a listen to this woman who's shopping for fruit in a London street market. She looks at two different types of fruit. Which are cheaper, pears or bananas?
0: Na jó, segítek egy kicsit. Amanda azt kéri, próbáljuk meg kiszűrni a párbeszédből, hogy melyik gyümölcs az olcsóbb, a körte vagy a banán.
2: Excuse me, how much are the pears?
3: 120 kilo the pears, how many do you want?
2: How much are the bananas?
3: 50 pence a kilo the bananas. Can I get you the bananas? Is it just for you?
0: Én úgy hallottam, hogy a banán kilója 50 penny, a körté pedig 1 font 20 penny. Amanda már a számtani műveletet is elvégezte.
1: So bananas at 50 pence a kilo are cheaper than pears at £1.20 a kilo. Listen again to the woman's first two questions.
2: Excuse me, how much are the pears?
3: 120 kilo the pears, how many do you want?
2: How much are the bananas?
3: 50 pence a kilo the bananas.
1: The woman asked, how much are the pears? And then, how much are the bananas? Remember, that's the question that we use when we can count with numbers what we're asking for. So we can have one, two or three bananas.
0: Bármit is vásároljunk, nyilván érdekel bennünket, hogy mennyibe kerül az adott árucikk. Az angol nyelvben nem mindegy, hogy megszámlálható vagy megszámlálhatatlan dologról kérdezzük, hogy mennyibe kerül. Ám bár maga a kérdő szó mindkét esetben how much. A különbség csak abban áll, hogy utána a létige egyes vagy többes száma áll-e. A banán és a körte megszámlálható darab gyümölcsként viselkedik, és ezért többes számban is illesztjük a létige mögé.
2: Excuse me, how much are the pears?
0: De mi a helyzet akkor, ha az élelmiszer, amit vásárolunk, megszámlálhatatlan anyagmennyiség, például tej, vaj, sajt és így tovább. Mindjárt halljuk is, hogy mit vesz ez a vásárló. Az biztos, hogy anyagnévnek tekinti a két beszélő, de vajon eszik-e vagy isszák?
3: How much is the cheddar?
2: Cheddar, 95 for 100 grams.
3: All right, I'll have 500 grams, please.
0: Szerintem ez egy kicsit hasonlít a klasszikus mi mennyi vicchez, hiszen nem teljesen világos, hogy amit vesznek, az egy bizonyos típusú sajt, a pénz mérőszáma pedig a penny. De hát ez két angol, ha egymással beszél, akkor nagyon jól tudja, és fölöslegesnek tartja hozzátenni, hogy cheese, vagy azt, hogy penny. Na még egyszer.
3: How much is the cheddar?
2: Cheddar, 95 for 100 grams.
3: All right, I'll have 500 grams, please.
0: Azért Amanda is besegít.
1: He wants to buy some cheddar, an English cheese. Listen to his question again.
3: How much is the cheddar?
0: Nyelvtan következik. A how much után, ha megszámlálhatatlannak tekintett anyagnév áll, akkor a létige egyes számát használjuk, és maga a dolog is egyes számban áll. Tehát milk, butter, vagy éppen cheese. Amanda el is magyarázza nekünk, immár angolul.
1: How much is the cheddar? Now for bananas, the woman said, ah. How much are the bananas? But this time the man uses is because we can't count cheese. You can't say I'll have four cheese. You have an amount like 200 grams, for example. The same is true for milk or water or rice.
4: Peaches, plums, grapes, strawberries or bananas.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English. Now let's go back to the woman in the market again. Listen to her final question.
0: De térjünk vissza a hölgyvásárlóhoz, a zöldségesnél. Figyeljünk arra, hogy miként szól az utolsó, az egész bevásárlást lezáró kérdése.
3: 50 pence a kilo the bananas. Can I get you the bananas? Is it just for you?
2: Yes, that's fine. How much is that?
3: 85 pence. Anything else?
2: No thanks, that's it.
1: The woman asks, how much is that? And when you want to know the cost of all your shopping at the end of your conversation, that's your question. How much is that? And the man asks her if she needs anything else. What is her answer?
0: No, azért kicsit lassabban a testtel. Tehát Amanda azt magyarázza, hogy amikor azt tudakuljuk, hogy voltak éppen összesen mivel tartozunk, akkor az így szól. How much is that? és ha azt akarjuk jelezni, hogy nem kérünk mást vagy többet, akkor csak annyit mondunk, hogy... Hallgassuk csak!
2: How much is that?
3: 85 pence. Anything else?
2: No thanks, that's it.
1: That's it. Means you don't need anything else. This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Eddig hát megvolnánk, jöhet egy kis gyakorlás. Először is hallgassuk meg mind a három mini párbeszédet ismét. Az első.
2: Excuse me, how much are the pears?
3: 120 a kilo, the pears. How many do you want?
2: How much are the bananas?
3: 50 pence a kilo, the bananas. Can I get you the bananas? Is it just for you?
0: És most a második felvonás, egy kis ismétléssel.
2: How much is that?
3: 85 pence. Anything else?
2: No thanks, that's it.
0: És most következzék a sajtvásárló úriember.
5: How much is the cheddar?
2: Cheddar, 95 for 100 grams.
5: All right, I'll have 500 grams, please.
0: És most még egy kis nyelvtan arra az esetre, amikor azt akarjuk mondani, hogy valami mennyibe kerül, mondjuk kilónként vagy 100 gramra számítva. Mert hogy zárójelben az angolok, ha egyáltalán hajlandók használni a metrikus súlymértékeket, akkor 10-20-30 deka helyett grammot mondanak, tehát 100-200 vagy 300 grammot. A dolog általában fel sem merül, hiszen legtöbbször az önkiszolgáló polcairól vesszük le a felvágottat, de ha kimérve kérjük, akkor mégis grammot kell emlegetni. Szóval a megoldás így hangzik. Esetünkben a körténél 120 a kilo, vagyis 1 font 20 kilónként vagy kilója. A banánnál 50 pence a kilo, vagyis 50 penny kilónként vagy kilója. Tehát az egységre eső pénzmennyiséget követi a névelő ö, utána pedig a dolog, amire vonatkozik, de van egy másik megoldás is. 95 pence per 100 grams. A névelő helyett itt a jó öreg latin szócska, a per áll, bár kiejtésére az anyja sem ismerne rá, de működik. És ezzel el is köszönünk nyelvreszke sorozatunk hallgatóitól. Legközelebb arról tanulunk, hogy miként üdvözöljük rég nem látott barátunkat, akit időtlen ideje nem láttunk. Addig azonban viszont hallásra. Amanda is elköszön, de emlékeztetőül még a mai kulcsmondatok.
1: That's all for today. Now you know the difference between cheese and bananas. And our takeaway phrases today were...
6: How much are the bananas?
7: How much is the cheddar?
6: How much is that?

0: Hobby Rádió.
1: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
2: Mária Macaroni, a spagetti.

0: 1921, korszakváltás a rádióamatőr technikában, negyedik rész. A korabeli rádióamatőrök szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy mit művel a képviselőház és a szenátus a rádiózást illető törvényhozás tekintetében. A probléma egyre égetőbb, rendezni kell azt a káoszt, ami kialakult az addig használhatónak tartott hullámsávokban. Ez pedig 150 méterig, azaz 2 megahertzig terjed. Ebben a tartományban települnek a kormányzati, a tengerészeti, a kereskedelmi rádiórendszerek, ide, idézőjelben, pofátlankodnak be a rádióamatőrök szörnyű szikraadóikkal, jelentős káoszt okozva a hivatalos rádióforgalomban. 2 MHz-nél magasabb frekvenciákon való forgalmazást a korabeli technika nem támogatja, itt senki nem ismeri a 2 MHz-nél nagyobb frekvenciák hullámterjedési sajátosságait. 1920. március 8-án Poindexter szenátor a tengerészeti ügyek bizottságának képviseletében rádiótörvényszíven javaslatot nyújt be a szenátusnak. Javaslat száma S-4038. A javaslat megmozdítja az amerikai nemzetet. Rádióamatőrök, megfigyelő amatőrök, hozzáértő és hozzá nem értő állampolgárok, rádióamatőröket képviselő képzett jogászok ezrei vetik rá magukat a törvényjavaslatra, és szó szerint szétcincálják azt. Az általános megállapítás, hogy ezt nem és nem szabad törvénybe iktatni. Szerencsére 1921-ig nem is történik semmi, így kár több szót vesztegetni a törvényjavaslatra. Viszont az már látszik, hogy hamarosan történni fog valami. Az elektroncső fejlesztése rohamtempóban folyik, a foglalat fölé üveggömbbe épített elektroncsövek felett eljárt az idő. Valami újjal, megbízhatóval, stabilan használhatóval, nagyobb teljesítményűvel kell előállni. Ne felejtsük el, hogy ez időben még csak a trióda ismert. Az amerikai kormányzat, hivatkozva az 1912-es londoni rádiókonferencia megállapodásaira, egyre több hivatalos külföldi panaszbenyújtásnak örvendhet. Hajói és rádióállomásai hatalmas interferenciát okoznak, az operátorok pedig folyamatosan megsértik a hívójelekkel és a forgalmi renddel kapcsolatos rendelkezéseket. A rádióamatőrök sem tétlenkednek, 3 betűs, ebből az első szám, hívójeleikkel egyre nagyobb adóteljesítménnyel nyomatják, ahogy esik, úgy puffan frekvenciákon. A haladóbbak már képesek átfogni a 15 kHz-től 3 MHz-ig terjedő sávot, nem ritkán 1 kW vagy azt meghaladó teljesítménnyel. Vannak olyanok is, akik boltban vásárolt 7 kW-os szikraadóval boldogítják operátortársaikat az éterben. Már világosan látszik, hogy a rádióhullámok nem ismerik a határokat, a kormányzatnak mielőbb lépnie kell. 1921. áprilisában G.K. Thompson arról értekezik, hogy a következő 2 évben eldőlhet a rádióamatőr hobbi sorsa. Tovább él, vagy végleg megszűnik. Ahhoz, hogy tovább élhessen, szabályokat kell alkotni, és azokat az éter munka során be kell tartani. A rádióamatőr tevékenységet engedélyhez kell kötni, ki kell jelölni a hullámsávokat, ahol megjelenhetnek az éterben, szabályozni kell az adóteljesítményt és a forgalmi rendet, s mindezt, bármilyen keserű pirula is, le kell nyelni a rádióamatőr hobbi továbbélése érdekében. Tehát folyik a lélektani előkészítés, amely a rádiótechnikai magazinokban már egy ideje a konstrukciókban is tükröződik. Csöves adó és vevő kapcsolások garmadája árasztja el a rádiótechnikai lapok oldalait, szikraadóról már alig esik szó. A technikaváltás azt mutatja, hogy a szikraadók egyre inkább kiszorulnak a gyakorlatból, és a folyamatos hullámú rádiózás teljesen át fogja venni a hatalmat a rádiótechnikában. Gond azért még akad. Az elektroncsőre ráfér egy alapos technikai korszerűsítés. A következő részben a történet folytatódik. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
7: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az EFOT-ot a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizzair járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizzair kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában sok nap napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Reklám.
8: Vi Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
9: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogom van.hu.
2: Jogom van.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogom van.hu.
1: Jogom van.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
7: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, Blaskovics Dávidot hallják. Koncert helyszínünk pedig az Erkel Színház, Budapest. Az év pedig 2004. Előadó művészünk pedig Koncz Zsuzsa. Ő Magyarországon Pélyen született 1946. március 7. napján. A Kossuth-díjas énekesnő főleg verslemezeiért, illetve politikai tartalmú előadásmódjáról volt ismert. No de nézzük is a kezdeteket. Az 1960-as évek elején a Magyar Televízióban sugárzott Ki mit tud című vetélkedőn tűnt fel először, ahol gimnáziumi osztálytársnőjével, az ő nevét is megemlítem, Gergely Ágnessel arattak országos sikert, majd ezután az Omega, az Illés és a Metro is megkereste, akikkel Koncz Zsuzsa hosszabb, rövidebb ideig együtt is dolgozott. Bizony a 60-as, 70-es években figyelembe kellett venni a politikai akaratot, politikai nyomást, így az Élés együttessel készült 5 lemezből végül az 1973-as jelbeszédet betiltották politikai nézetek miatt. De Koncz Zsuzsának voltak tapasztalatai a cenzúrával kapcsolatban, hiszen felvételeinek körülbelül a felét a Magyar Rádióban különböző okokra hivatkozva sohasem játszották le. A válasz az 1974-ben készült 2 lemezen, a Gyerekjátékok és a Kertész leszek című lemezeken fogalmazódott meg, melyen kizárólag megzenésített verseket énekel. Úgyhogy most biztos, hogy itt lesz ebben az 1 óra hosszában a város. No meg a Becsület, Rend és az Akció, és a Kinevet a végén, valamint a Hová tűntek. De elhozom a Szél hozott című számot és Koncz Zsuzsától, a Goodbye-t, a Menj hét kell még című zenét, a Talán még túl fiatal és az Eladó ház, no meg az Ahogy lesz, úgy lesz. És a Kárpátiék lánya sem maradhat ki, elsőként Koncz Zsuzsától az Erkel Ferenc Színházban tartott koncertjéről, előadásáról érkezik a Fordul a világ 2004-ből.

Ahogy lesz, úgy lesz. Milyen nagyszerű számot énekelt Koncz Zsuzsa. Hisz az ő koncertjén járunk, mely az Erkel Ferenc Színházban volt Budapesten 2004-ben. Magyarországi sikerei mellett számos külföldi sikert is ért el, például Kelet-Németországban, Lengyelországban, Franciaországban, Nyugat-Németországban, Szovjetunióban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban. Nézzük díjait és kitüntetéseit. 77-ben Liszt Ferenc díjat kapott, majd 89-ben érdemes művész díjat adták át neki, 92-ben munkásságát Kazinczy díjjal jutalmazták. Majd 1995-ben már a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, polgári tagozatának díját kapta meg, 98-ban Huszka Jenő díjat, 99-ben Emerton díjat, 2000-ben két díjat, a Hungaroton életműdíjat és még egy életműdíjat, az Arany Zsiráf életműdíjat kapta. 2001-ben szintén két díjjal jutalmazták, a Mecénás díjjal és a Francia Becsületrend lovagja díjjal. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozatának elismerését kapta meg, 2008-ban Kossuth díjat kapott, drámai, erejű, művészi alkotómunkásságáért. 2008-ban Pro Urbe Budapestért díjat, majd szintén 2008-ban Prima Primissima díjat kapott a művésznő. Az utolsó muzsika Koncz Zsuzsától, Kárpátiék lánya című szám, 2004-ben az Erkel Ferenc Színházban jártunk. Én köszönöm figyelmüket, hölgyeim, csók, uraim, pacsi!

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 6-án Csaba nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csaba név jelentése ajándék, a név török-magyar eredetű, a 19. században elevenítették föl. A Csaba név nagyvonalú egyéniség kialakulását segíti, bár jó képességei vannak ahhoz, hogy az üzleti világban érvényesüljön és ügyesen bánik a pénzzel is, mégis mások irányításához és a szervezési feladatokhoz nincs igazán tehetsége. Becézése a névnek Csabi, Csabika, Csabus, Csabuci, Csabácska, Csapszi, valamint Csabesz. Jeles viselői ennek a névnek Fenyvesi Csaba, Vívó, Gicci Csaba, Kajakozó,

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával július 6-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen történelmi érdekességekkel készültem. 1415. július 6-ával kezdünk. Husz Jánost a konstanci zsinatereteknek nyilvánította, és mágián megégette Zsigmond király mellevele ellenére. Husz János prágai teológia tanár volt, aki az egyház reformját és csennyelvű szertartást követelt. Folytassuk a 19. századdal, 1885. július 6-án Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki a veszettség elleni vakcináját egy fertőzött kutya harapta kisfiún. Maradunk továbbra is a 19. században, 1895. július 6-án Derencsényben megszületett Buzág Aladár kétszeres Kossuth díjas kolloid kémikus. Most pedig ugorjunk a 20. század elejére, 1921. július 6-án született Nancy Reagan, egykori First Lady, Ronald Reagan volt amerikai elnök felesége. 1957-ben férjével együtt játszott a Hellcat című mozifilmben, First Ladyként a kábítószer elleni kampány aktivistája volt. Lépdeljünk szépen a 20. század közepe felé, 1935. július 6-án született Tenzin Gyatso, a 14. dalai láma, a tibetiek lelki vezetője. Folytassuk 1946-tal, július 6-án, figyeljenek hölgyeim, megszületett Sylvester Stallone, amerikai színész. Lépjünk a 20. század második felére, 1954. július 6-án született Louise Erdrich, amerikai csippeva indián írónő költő. 1971-jel folytatjuk, július 6-án meghalt Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. Aztán haladjunk szépen a 20. század vége felé, 1988. július 6-án Budapesten meghalt Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója. Érdemes művész, a Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. És ugyanebben az évben, ugyanezen a napon, azaz 1988. július 6-án Bartók Béla zeneszerző hamvait öröknyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Jó napot!
1: Jó napot! Hol fáj? Ott lent? Az durva?
0: Nővérke, mindegy, ahol csak akarja.
1: Megmérem a lázát, csak vigyázzon vele. Ha kicsap a higany, mit szól majd a neje?

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
1: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a pusztába!
4: 2026. július 6-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 18-tól 26. vers. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet és életre kel. Erre Jézus fölkelt és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Elmélkedés. Az evangélium két megrázóan szép történetet fűz egybe. Egy elöljáró kérését, aki halott lányának életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved, titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meggyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, ugyanakkor feszültséget hordoz. A szereplők nem harsányak, nem magamutogatók, nem követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja, a másik önmagát, egészségét veszítette el. Mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, ami már nem okoskodik, nem számol, nem mérlegel, hanem egyszerűen csak várja a fordulatot. A zsinagógai elöljáró megalázkodik Jézus előtt, s ez egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy kinevették ezért, de ő nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy Jézus képes életet adni annak, aki már meghalt. Jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell, mondja. Az asszony 12 éve vérfolyásban szenved. Ez egyrészt testi betegség, másrészt a törvény szerint tisztátalan volt, így nem mehetett közösségbe, nem érintkezhetett emberekkel. Élete teljesen elszigetelődött. Érintése egy egész élet kiáltása. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megáll. Nem hagyja, hogy a történet csak a csoda szintjén maradjon. Ő mindig a szemét keresi. Bízzál, leányom, mondja, és ezzel nem csak a testét gyógyítja, hanem visszaadja méltóságát is. A két történet közös üzenete: az élő hit képes átszakítani a halál, a betegség, az elszigeteltség falát. Aki Jézust keresi, nem marad válasz nélkül. A megváltó megáll, rád néz, megszólít, és gyógyulást, életet ad. Uram Jézus Krisztus, hozzád jövök, csendesen, bizonytalanul, de teljes reménnyel. Életem sebeivel, kudarcaival, fáradt hitemmel akarom megérinteni ruhád szegélyét, mert tudom, hogy csak te adhatod vissza testi-lelki egészségemet. Taníts meg bízni akkor is, ha nem látom előre az utat, ha reményem már csak vékony szalma száll, ha hitem botladozik. Add, hogy ne csak csodát várjak, hanem téged keresselek, benned bízzak. Mondd ki nekem is, bízzál, mert csak ez az egy szó képes újraéleszteni bennem a reményt. Érints meg, Uram, és add, hogy veled éljek tovább. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
5: Hobby Rádió. Hello.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első atombomba kifejlesztésének idején az új mexikói Alamogordóban a rutin munkára felvett alkalmazottak esetében fontos követelmény volt az írástudatlanság? Az ok, nehogy elolvassák a titkokat tartalmazó kidobott papírokat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
7: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltarácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobbi Rádió.
1: Reklám.
3: Vimánstein, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Kosztolányi Dezső. Februári óda. Jaj, mi gödörbe buktat e február? Mély homályba. Csillagaim húnyó világa hamvad, földre ver le szörnyű betegség. Sorsom, mely eddig tétova ködbe bújt, egyszerre itt van. Szőnyeges és meleg szobámba sétál, mint a farkas rám vicsorogva. Ijedve futnék, ám de hová lehet? Nincsen menekvés. Zörgetek esztelen, kemény kilincsen és vasajtón koppan a szándék. Csupán te állsz itt, kedvesem. Árnyi gyanánt, távolba mosva, sápatag és merőn, már mint az özvegy, kit halott férj hűtlenül elhagy. Még nincs üres szó ajkadon, és hazug vigaszt se súgsz te. Mint a csodálatos, józan, való vagy, és a hűség, és mint a halál. Nagy. El is felejtem a szanatórium pálmáit, és a téli sötét delet, és a mélyből a fényes magasba fölkiabálok. Jó volt te véled járni a sárgolyó ürömvidékét, a keserű mezőt. Ó, boldogságom, édesanyja! Társam a rosszban. Én nem szerettem önmagamat soha, de te szerettél. Egyszerű és igaz jóságod oly gyors lángoló volt, hogy utolértél. Ha fújt a szél, még át se cikázhatott a gondolat, hogy meghűlök. Amikor önzésem is előzve, meghűlsz, már te kimondtad. Lásd, így dicsérlek szakszerű tárgyias, pontos szavakkal, úgy, ahogy illet ez. Mert köznapi voltál te mindig, mint a verőfény. Kések között, a végzet a vállamon, téged dalollak, még nyomorékul is, száj nélkül is, szájamba sebbel. Emberi nagyság.

Nem hiába, hogy minden kívánsága teljesedett idáig az én pankalányomnak. Mostanában ugyancsak el is bíztam magát. Olyan kívánságokat talál ki néha, hogy majd elmén a hajam, ha hallom. A minap is, ahogy sétálgatunk az utcán, egyszerre csak belekapaszkodik Panka karomba. Apu, hajolj csak le hozzám, sugok valami szépet. Jaj, te neked, szegény apu, gondoltam magamban. Hanem azért csak oda tartottam a fülem Rózsa Bimbó szájacskája elé. Na, mi szépet eszeltél ki már megint, drágaságom? Lábújhegyre ágaskodva sugta fülembe. Apu, szeretnék királyné lenni. Ha, szép kívánság, csak ugyan nagyon szép, bólogattam a fejemmel nagy komolyan. Hanem ő ezzel nem érte be. Haragosan toppantott a lábacskájával. Nem érted, apu? Királyné akarok lenni. Olyan, mint a mesében van. Bezdeg nem suttogott már, hanem kiáltott akkorát, hogy még a verebek is mind abba hagyták a tanácskozást a platánfákon. Én meg ilyettemben kaptam a zsebemhez. Hát, ha találnék benne valami gazdátlan országot, amit Pankának adhatnék, hogy legyen benne királyné. Nem volt bizabban egy fillérnél egyéb, az is lyukas volt. Lelkem, mondom neki, ezért nem adnak egy országot. Akkor védj rajta cukrot.

Kis mandulát egyezett ki Panka nagy hamarán. Isten neki fakereszt. Elszántam magam szerencsét próbálni, neki indultunk boltost keresni. De bizony el se indultunk még, mikor valaki ránk köszöntötte a jó napot. Az árokparton búslakodott valami odvas, öreg fűzfa, annak a tetejéből miákolt ránk rettentő keservesen egy fehér macska. Miau! Miau! Panka egyszerre elfelejtette a mandulát, s olyan sebesen ott termett a fa alatt, mintha nem is ő kívánkozott volna királynői méltóságra. Mire én is odaértem, már akkorára ott ült a deres fűben, az ölében a macska. Zörgős csontú, borzas szőrű, elárvult jószág volt szegény, látszott rajta, hogy senki se viseli gondját. De a Panka szeme ragyogott, mint a csillag, ahogy ölelgette, cirógatta az Isten adtát. Ide néz, apu, milyen cicát találtam! Nem cica ez, fiam, csak macska, ellenkeztem vele. Látod, hogy csupa mosdatlan? Ej, apu, szögezte rám Panka haragosan a tekintetét. Hát tehető arról, hogy nem találta reggel a szappant? Igaz-e, hékám? A cica háládatosan hozzátörleszkedett buksi fejével, ő meg vígen tapsikolt a két tenyerével, mint mikor a liliomszirmok összeverődnek. Hallod, apu? Megértette? Biztosan hékámnak hívják, ugye, hékám? Miau, miau, felelte a cica. Hallod, apu? Azt kérdi, mi a jó? Majd megtudod, hékám, csak hazaérjünk. Itt volt mit tennem, egyik karomra vettem Pankát, másik karomra vettem a hékámat. Így ballagtam haza harmad magammal. Eszembe se jutott, hogy én most egy királynét cipelek országostul. Csak akkor okosított fel Panka, amikor már mind a hárman a meleg szobában hemperegtünk a szőnyegem. Látod, apu, most már mégiscsak királyné vagyok. Hékám meg az országom. Én parancsolok, hékám pedig szót fogad. Hékám, idd meg azt a tejecskét. Hékám csak ugyan szót fogadott. Sose láttam olyan engedelmes országot. Csupa engedelmességből megitta a Panka tejét, az anyuka kávéját, az apuka csokoládéját, s megette mind a hármunknak a friss kalácsát. Sőt, annyira ment az alattvalói hűség, hogy még a vacsorára való kolbászkát is megkereste az almáriumban, pedig senki se parancsolta neki. Kigömbölyödött, mint a duda, s kerekedett olyan kedve, hogy még az én bajuszomat is egérnek nézte. Mikor aztán jól kijátszotta magát, megtelepedett a kályha mögött a sarokban, és olyan dagasztásnak esett, hogy mind fölkörmölte a padlót. Hó, hékám, ugratta ki Panka sarokból, majd rendre szoktatlak én téged? Vetek én neked baba dunnából olyan ágyat, hogy olyanban még álmodba se feküdtél. Hékám azonban bizonyosan megijedt a vetett ágytól, mert mire elkészült, akkora neki nyoma veszett. Úgy kiszökött az ajtón, hogy észre se vettük. Akárhogy jajgatott Panka, bizony, országa nélkül kellett lefeküdnie a királynénak. Mégtán álmában is hullott a könnye szegénynek, hanem azért másnap reggel mégis ő hallotta meg legelébb a szobajtón a csendes kaparászást. Miau! Miau! Jaj, apu, hallod, visszajött a hékám! Csak ugyan a hékám volt, de úgy elgyalázódva, hogy rossz volt ránézni. Sáros, lucskos, mocskos, mintha csak havas esővel takarozott volna az éjszaka. Se baj, gyorsan megszárad, lesimult a kócos bundája, alig lehetett ráösmerni, mikorra megint eltűnt. Mert aznap este megint odább állott. Másnap is, harmadnap is. Egész nap vendégeskedett, játszadozott, törleszkedett, de vacsora után mindig megszökött, csak reggel került haza reszketve, fázva. Panka már majd belebetegedett a nagy bánatba, hogy neki ilyen háládatlan alattvalója van. Megállj, lelkem, vigasztaltam a kesergő királynét, majd kivallatja a burkus kutya a te csavargó népedet. Behívtam a burkus kutyát, és bemutattam neki hékámat, aki nagyon kapálózott ez ellen a megtiszteltetés ellen. Ide fülej, burkus! Te most utána mégy ennek a cicának, árkon bokron keresztül, s nem nyugszol, míg ki nem tudod, hova jár. Burkus olyan biztatóan vigyorgott rám, hogy minden foga kilátszott, és megcsóválta nagy lompos farkát. A burkus nyelvén annyit jelent ez, hogy meg lesz gazdám. Én pedig kinyitottam az ajtót, a hékám kiugrott rajta, a burkus meg utána. Én meg a burkus után ballagtam a harmadik utcáig. Hanem ott úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket. Már majdnem tudtam mit évő lenni, mikor egyszerre csak elém gurulám a burkus, a foga közé veszi a kabátom szélit, húzzám, de ugyancsak.
Gyerünk, no öreg, mondom neki, de azért örömödben ne szedd le rólam a gúnyát. Nem is kellett sokáig menni, csak éppen addig az öreg fűzfáig, amelyikről a hékám ránk miákolt. Hát, ahogy odaérünk, a burkus bedugja a nagy fejét a faoduba, s uram, fia, kihúzza belőle a hékámot, de nem is egyet ám, hanem négyet. Az ötödik, az öreg, magától előjött. Oda kuporodott a lábamhoz, s úgy nézett rám csillogó szemével, hogy majd megszólalt. Hát tudnál te én rám haragudni, amiért estelente hazajártam a kicsinyeimhez? Jaj, dehogy haragudtam, dehogy. Inkább fölszedtem a kis porontyokat, kit az egyik, kit a másik zsebembe. A negyediket már nem tudtam hová tenni, azt a burkus vette a szájába, úgy szaladt vele előre. Az öreg hékám meg felugrott a vállamra, s egész úton sugdosott valamit a fülembe. Én bizony meg nem mondom mit, mert én már régen nem értek a hékámok nyelvén. Panka még ért, mert ő még kicsikes. Azt mondja, hogy a cica biztosan hálálkodott. Pedig nem én tettem jót ő vele, hanem ő mi velünk. Mert most már Pankának igazán egész kis országa van. Ha meglátogatjátok a kis királynét, talán meg is engedi, hogy az alattvalóit megsimogassátok.

0: Móra Ferenc Hékám című meséjét Tolnai Klári mondta el. A hangfelvétel 1971-ben készült.
1: Hobby Rádió.

0: Mondja, mikor adta be?
1: Cirka egy hónapja.
0: Akkor már esedékes. A kertész fivérek 3 hét múlva megkapták. Még hozzá Kanadába.
1: Igen.
0: Maga Angliába kérte, ugye?
1: Igen, én London szeretném látni, de én turistát kértem, tetszik tudni azt az 1000 forintost, a $70. Állítólag a sokkal nehezebben adja.
0: Mesebeszéd, teljesen egyforma a sansz. Nem kell izgulnia, mostanában ritka a visszautasítás.
1: Én csak ettől félek, Sulek úr, drága, ide figyelj. Hülye fejemmel beírtam a kérdőívbe, hogy van egy külföldön élő rokona.
0: Közeli rokona?
1: Most már távoli, mert Buenos Airesben van. Egyébként a sógorom 47-ben ment ki.
0: Szabályosan vagy illegálisan?
1: Mint fenyő.
0: Hogy értsem ezt? Álnéven?
1: Nem, effektív, mint fenyő. Kiment a határra, fenyőgajakat rakott magára, és napokig állt az erdőben, mint egy karácsonyfa, és közben mindig pár lépéssel tovább.
0: Fárasztó lehetett napokig állni az erdőben.
1: Néha le is ült.
0: Volt hozzá merészsége?
1: Hát miért ne? Van törpefenyő is.
0: Bellácska, mire iratkozott fel?
2: Hát még semmire. Előbb elvégzem ezt a tanfolyamot. De már kinéztem ám magamnak egy jó turnust. Bécs, 3 nap hajóval, 1800 forint, de 150 shilling zseppénzzel.
0: Nem értem. Azért a 3 bécsi napért tanul egy 1/2 évig angolul.
2: Mert hát nem árt, ha az ember tud egy világnyelvet, nem? Az angollal mindenütt lehet boldogulni.
1: Az biztos, sajnos én a mai órára egy árva betűt se tanultam. Jaj,
0: hát ez könnyelműség. Hogy fog akkor maga angolul tudni?
1: Hogy fogok? Megsúgom magának. Rosszul. Uram, én nem Shakespeare-t akarok fordítani, nekem csak a legszükségesebb szavak kellnek. Teszem azt, ha kint bemegyek egy restaurantba, tudjak vacsorát rendelni, vagy ha kint bemegyek egy patikába, meg tudjam mondani, hogy milyen gyógyszert szeretnék venni.
0: Ezért nem érdemes nyelvet tanulni. Mutogatással is megértetheti magát.
1: Hogy?
0: Fáj a feje, rámutat a homlokára. Ja. Reumája van, mutatja a derekát.
1: Ne tessék folytatni, nekem egy svejci kúpot ajánlottak.
2: Ezzel a 3. leckével nem tudok zöldágra vergődni, segítsen már lefordítani ezt a mondatot.
0: Na?
2: Azt mondja, a tárnamester átadta a fővájárnak a biztosító lámpa bele.
0: Mit szól? Milyen hülyeségeket tanítanak ebben az iskolában?
2: Miért? Hát itt az van írva, hogy a mindennapi életben nélkülözhetetlen kifejezés.
0: Hát ide hallgasson, Miss Bella. Kegyed ugye Bécsbe akar utazni.
2: Oda, igen.
0: Hát, ha maga Bécsben 3 nap alatt a Kertnerstrasszén vagy a Grabenen egyszer is találkozni fog egy tárnamesterrel, fővájáról nem is beszélve, akkor ha visszajön Pestre, ne álljon szóba velem.
1: Teljesen igaza van a Sulek úrnak. Hát miért hirdetik, hogy express nyelviskola, ha ilyen ostobaságokkal tömik tele a fejünket? Azt már tudom mondani angolul, hogy ha a Vincellér nem permetezte volna Gálitszal a szőlővenyigét, akkor kevésbé lett volna tetemes a hozadék. Viszont, hogy hogyan mondják angolul, hogy kérek egy pohár vizet, arról fogalmam sincs. Hát hogy merjen így elindulni egy turista?
3: Ugye, jó napot kívánok!
0: Jó napot!
3: Ezt kérem a haladó csoport!
2: Csak egy csoport van, kérem, express nyelviskola. Ön az új tanítvány?
3: Itt új vagyok, kérem, de egyébként nem vagyok kezdő.
2: Igazán? Olyan jól beszél?
3: Yes, I am speaking very well.
0: Ezt nem értettem tisztán. Hogy volt ez?
3: I am speaking very well.
0: Mondja, hol tanult maga angolul?
3: A rádióból.
1: Még jó, hogy csak fütyül közbe, és nem adja le a vízállás jelentést.
2: Foglaljon helyet! Ó, ne oda, ott a kertészfivérek ülnek. Ide jönnek.
3: Ó, köszönöm. Szent.
4: Jön a tanárnő. Jön a tanárnő.
2: A tanárnő.
5: Good evening, Miss Bessie.
2: Good evening.
6: Good evening, everybody.
2: Ön az új tanítvány, Mr. Vámos?
3: Yes, I am.
2: Érezze jól magát nálunk. Remélem szépen fog haladni és behozza a hátrányát. Nekünk ugyanis egészen speciális módszerünk van. Én végzem az oktatást, de miután egy magyar sohasem beszélheti tisztán az angolt, tehát felkértük Mr. Brown-t.
6: Good evening, everybody.
2: Aki született angol, egy szót se tud magyarul. Ő azért van itt, hogy a növendékeknek megmutassa a tökéletes kiejtést.
6: How do you do?
2: How do you do, Mr. Brown?
3: How do you do?
2: Hát kérem, akkor... akkor talán kezdjünk hozzá. Legutóbb a visszaható igék feltételes befejezetlen jövőjéről volt szó.

0: Jó napot! Öcsi, good evening! Hol?
1: Az, hogy hol? Good evening, az egy köszönés.
0: Igen, mit jelent?
1: Good evening, alá szolgálj.
0: Aha, good az alá, evening a szolgálj.
1: Ugye, hogy tudod, nem nehéz az.
2: Üljenek már, lekérem, de először mutatkozzanak be az új tanítványnak. Mr. Vámos.
3: How do you do?
0: Miért fütyüled? Mitől van ilyen jó kedve?
1: Részek biztos. Ne törődj vele, gyere öcsünk.
2: Kertészék, maguk megint elkéstek. Rémes, hogy mennyi baj van ezekkel az ikrekkel.
3: Maguk? Maguk ikre?
1: Miért nem látjuk rajtuk?
3: Hát mondja, hogy lehet az, hogy ő így megnőtt maga, meg ilyen kicsi marad?
0: Mindig elszopt előlem a tejem.
2: Figyeljenek, kérem! Új szavakat fognak tanulni. Tessék jól megnézni a tanár úr száját.
1: Hová mész, öcsi?
0: Megnézem a tanár úr száját.
1: De nyissa ki,
0: jó? Good day, good day!
1: Mit kell ezt nézni? Miért? Egy egyszeri protézis.
0: És még hogy henceg velem, mi?
2: Kérem szépen, én nem azt mondtam, hogy a szájába nézzenek bele, hanem figyeljék a kiejtést, mert a tanár úr fogja megnevezni angolul azokat a tárgyakat, amelyekre én rámutatok. Megfigyeljük?
0: Jó, figyeljük.
2: Please, Mr. Brown.
4: Oh, let's go.
2: Asztal.
4: Table.
0: Három asztal.
4: Glass.
2: Plafon.
4: Ceiling. Floor.
2: Padló.
0: Te ezt tud angolul.
1: Akkor minek jön?
2: Tehát, figyeljenek, most mutatom. Table, glass, ceiling, floor. Table, glass, ceiling, floor. Table, glass, ceiling, floor. Ez nagyon jó módszer.
1: Nagyszerű, prima. Ha így mutogatunk egy fél óráig, erősíti az izmokat.
2: Kertészfivérek, jöjjenek ki a katedrához.
1: Mindig.
0: Az pikkel rám.
2: Szóval, most én mutatom a tárgyakat, maguk pedig nevezzék meg.
1: Kérem.
2: Mi ez?
1: Na, öcsi.
0: Méni, beszélte.
2: Gyerünk, kérem. Kis kertész, mi ez?
0: Asztal. Asztal.
1: Egész jó kiejtése.
0: Asztal.
2: Nekem ilyen csoporttal még nem volt dolgom, és kertésztestvérek maguk a leghanyagabbak, nem tudnak semmit, pedig maguk vannak a legjobb helyzetben. Otthon is beszélgethetnek egymással angolul.
1: Van is nekünk arra időnk.
0: Igen, utazás előtt állunk.
2: Mr. Vámos, hogy ejtik a TH-t? Mi ez?
1: Ez a kanizsai gyor.
3: Én így tanultam.
1: Ez mozdonynak képezteti
2: el. Na kérem szépen, majd a tanár úr megmutatja maguknak. Mr. Brown, pronounce a TH.
4: Ó, a TH, yeah.
0: De. De. De.
2: Na figyeli, kérem, a nyelvet kidugjuk a két fog sor között, és Z betűt mondunk. Kis kertész, próbálja csak?
0: Mit?
2: Öltse ki a nyelvét.
0: De...
2: De ne ráncsa vissza, hagyja kint.
0: De... Jó!
1: Mire akarják az öcsit tanítani?
2: Kérem szépen, most szépen harapjon rá!
0: Elhattam a nelvemet!
1: Ebből elég volt! Szóval mit csinálnak az öcsivel?
2: Tehát kérem szépen, nem kell erősen ráharapni!
0: Jókon mondja!
2: Csak kidugni a nyelvet és gyengéden ráhelyezni a fogakat. Csinálják mindannyian egyszerre. Tessék! Tovább! Tovább! Még! Még! Elég! Elég! Elég! Elég!
1: Öcsi, mi baj van, öcsi? Miért csak kapott a nyelve, öcsi? Nem tudja kiszólni. Mit csináltak a kicsivel? Mit csináltak a testvérrel? Mit szól majd a nővérünk Montrealba, ha beállítok egy ilyen kukába?
0: Azért erősen nem kellett volna. Jaj, csak hogy visszament, már úgy megvoltam ilyen, hogy kimarad.
2: Kérek egy kis komolyságot, és folytassuk az órát. Kertész egy.
1: Igen, mindig én. Öcsi, segíts.
0: Már tönkretették a nyelvemet, nem tudok fogni.
2: Térjünk a következő leckére. Feleljen, kérem. A maga szomszédja hány dongót fogott tegnap előtt?
1: Mi volt ez?
2: A maga szomszédja hány dongót fogott tegnap előtt?
1: Kire gondol ő?
0: Biztos a Schramekra, akinek Dickent-háza van Érden.
1: Érem, beszi kisasszony, nem akarok hazudni, hónap első dolgom lesz, hogy elmegyek a Schramekhoz, és megkérdem tőle, hogy fogod-e egyáltalán dongót, és hogy hányat fogod.
2: Tehát nem kell azt megkérdezni, mondjon, amennyit akar.
1: 26-25-öt, elég?
2: Ne vicceljen!
1: Miért? Szúnyogban nem sok, de dongóban gyönyörű, nem?
2: De kérem szépen, én angolul szeretném hallani. Mit csinál, mondja, hogyha ezt Montrealba megkérdezi magától valaki?
1: Akkor az illető meg fog halni anélkül, hogy megtudna, hogy hány dongót fogott a Schramek tegnap előttél. Hagyják ezeket a marhaságokat! Fenébe, szőlővennyige, meg lámpabeleket, hagyják! Arra tanítsanak meg, hogy kell angolul megkérdezni, merre van a WC.
5: Praktikus mondatokat kérek.
6: Nem tudjam kérdezni, hogy mibe kerül egy pár nejlonharisnya.
5: Hogy meg tudjam mondani a menyemnek, néha küldjön egy-egy ikacsekket. Hogy hogyan kell azt angolul mondani, hogy van egy kiló téli szalámi.
3: Most kire kell ezt forintba visszaadni?
2: Kérem. Mi ez, kérem?
5: Igen, a kertész úrra teljesen igaza van. Nekünk nincs időnk vacakolni.
2: Hát kérem, rendben van. Akkor majd előveszek egy mai újságot, és abból fogunk fordítani.
6: Nagyon helyes.
1: Jó.
2: Figyeljenek, kérem. Igen. Nagy választék külföldi árukban. Mint értesültünk, a közeljövőben számos külföldi cikk kerül piacra a fővárosi áruházakban. Férfi és női szövetek, parfümök, kölnik, nájlonharisnyák nagy választékban kerülnek árusításra.
5: Hát akkor nem érdemes utazni! Akkor
2: várjanak, kérem, várjanak, amíg a hírt befejezem. A hazai fogyasztási árakat most kalkulálják.
1: Ja, még csak most kalkulálják. Vigyázni.
7: I am, én vagyok. You are, te vagy. Tiglath-Pileser.
8: Műsorajánló.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdély Marian.
13: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
14: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
15: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
13: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
16: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
17: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
18: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. Értünk szól.

Ide a Zsed!

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatódhat a budai fonódó villamos hálózat fejlesztése. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik régóta tervezett közlekedés fejlesztése. Aláírták a budai fonódó villamos hálózat folytatásának Európai Uniós támogatási szerződését, amelynek értéke több mint 32 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakpart érintésével. A beruházásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be hivatalos Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, aláírtam a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos vonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül. A miniszter szerint ez a fejlesztés az elsők között valósulhat meg azok közül a közlekedési projektek közül, amelyek a felszabadított és Magyarországra érkező Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhatnak el. Hangsúlyozta, a beruházás előkészítése gyakorlatilag befejeződött. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvő betegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Kelenföldvasút állomásnál a keleti pályaudvarnál a Deák téren és a Szél Kálmán téren a metróállomások ki- és bejáratainál is ellenőrizték az utasokat. A Budapesti Közlekedési Központ, a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közös akciója során. A jegyellenőrök összesen majdnem 27 ezer utast vizsgáltak, a jogosulatlanul utazókat pótdíjazták, a szabályszegőket kizárták az utazásból. Rendőri intézkedésre is több esetben szükség volt, 230 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit, 4 eltűnés miatt keresett fiatalt pedig előállítottak. Egy férfihoz mentőt kellett hívni az ellenőrzések során. Buszsáv ellenőrzéseket is tartottak az akciók részeként, a rendőrökkel együttműködve 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot a buszsáv jogosulatlan használata miatt. Emellett taxikat, valamint engedéllyel vagy engedély nélküli személyszállítást végző járműveket is ellenőriztek, ezeknél 8 szabálytalanságot tártak fel és szankcionáltak. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Higgyunk egy kis pálinkát. Ez volt az előző összeállításnak a címe, melyet a TK együttes előadásában hallottunk. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A TK együttes 1976-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a hagyományos paraszti és falusi népzenét úgy játsszák, ahogy azt őtől tanulták. Mármint a falusi adatközlőktől. A népzenét ma is úgy játsszák, ahogyan a gyűjtéseikből tanulták. Kezdetben három tagú volt az együttes. Havasréti Pál, aki tekerőn, bőgőn, ütőgardonon és más ütőhangszereken és dobokon játszik a zenekarban jelenleg is. Lányi György, ő kontrán és dudán és kobzon is játszik a zenekarban, ő is az egyik alapító tag. A harmadik tag Portelki László volt, aki hegedűn játszott a zenekarban, később kivált a zenekarból. A TK együttes tagjai különböző zeneiskolákban, illetve művészeti iskolákban oktatják a népzenét. A két alapító tag 2000-ig az Óbudai Népzenei Iskolában oktatták a különböző népi hangszereket. Havasréti Pál az Óbudai Népzenei Iskolában fedezte föl Tárnoki Beatrixot, aki az együttes énekesnője és kobzosa lett, és a mai napig is aktívan végzi

0: Ezt a két felvételt a Téka együttes Nincs szebb élet a miénknél című lemezéről hallottuk. A következőkben pedig a Kaláka együttestől hallgassunk felvételeket. Először is a Magyar Népzene című 1992-ben megjelent lemezéről hallgassunk meg különböző népzenei felvételeket.
1: Népzenei kavalkád a mikrofonnál Ferenci István.
0: Az első felvétel címe Cinkó vállán ég a mécs.

0: Most pedig dudadallamok következnek a 16. századból.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

Most pedig következzen még kettő darab ivós borosnóta. Az egyiknek a címe Megkapáltuk a szőlőnket, a másiknak a címe Jeruzsálem kapujában foly a bor.

0: Most pedig egy dunántúli népdalt hallgassunk meg. Szerintem ezt a népdalt nagyon sokan ismerik, ezért a címét nem árulom el, aki ismeri, és netán szereti is, az úgyis rá fog jönni.
1: Fogdi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. A mikrofonnál Ferenci István.
1: A elkövetkezendő percekben egy másik kedvenc Kaláka lemezemről hallgassunk meg egy pár megzenésített verset. Ez a lemez 1985-ben jelent meg. Most először a lemez címadó dala következik, a Pelikán. Ezt a dalt először 1985. május 1-én a Városligeti Majálison mutatták be, akkor még ez a lemez még meg sem jelent.

0: Most egy másik kedvenc versem következik, amelynek címe Bőrönd Ödön. Ez Tankós Irató Károly verse.
1: Hobbi Rádió! MP3 télen-nyáron!

Most pedig Pincési Judit verse következik, amelynek címe Benedek király. Emlékszem, 1985. május 1-én, szintén a Városligeti Majálison, szintén ezen a Kaláka együttes koncerten, a dal refrényét, azt a részt, hogy ajjaj, Benedek király, ezt énekeltették velünk.

Most pedig egy szintén kedvenc versem következik, amely nem más, mint Kányádi Sándor az Elveszett követ című verse.

követ. Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Fényes kísérettel, ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ. Fötte a lovát is, sejembrokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ. Turbányára forgult, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ. Csillogtatta a nap a sok drága követ, éjszaka sem veszthet el egy ilyen követ. Mégis, amint mondják, enyettáján jövet, kánforrá változott, oda lett a követ.

0: nem kerül a követ.
1: Halál, fia!
0: Aki parancsot nem követ, reggelre meglegyen az elveszett követ.
2: A gágy még egy vasár, ki csak számba jöhet. Indul!

0: biztosan egy követ fújnak a piszkosak, s a hóhányó követ. Együtt szedik ezek a tejről a fölet, de jaj nektek, agák, bégek, basák követ.
1: Azzal lóra pattant, jött, ahogyan jöhet, maga a nagy szultán, nem holmi kis követ.
2: Pompáját leírni fölösleges szöveg.

0: követ.
1: Vénséges vénpince mélyén ült a követ.
0: Az történt ugyanis,

Befejezésül még egy Kaláka lemezről, egy mellesleg ezt is megjegyzem, ez is egy kedvenc lemezem, hallgassunk meg egy felvételt erről. Az elsőt, a címadó Nálatok laknak állatok című felvételt. Egyébként ez a lemez 1989-ben jelent meg.

0: Zombi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További szép hetet. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Műsorajánló.
1: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitásbővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásbővítés módját és költségvetési igényeit. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy

0: Hatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval, témánk az idő. Itt lesz Ladinek Judit.
5: Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz, mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked.
4: Tarján Pál.
6: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam. Volt olyan barátom, aki 40 évvel idősebb volt.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
7: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
8: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És ne. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
5: Szinte soha.
8: Tényleg?
5: Nálunk ez családi adottság.
4: Ladinek Judit, színésznő.
5: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk, van 5 nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték, és én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
8: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már 10-7 ez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam.
5: Nem? Soha nem éreztem magam idősebbnek.
4: Tarján Pál, operaénekes.
6: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
8: És az egészen idősekkel is például jól megértettem magam?
6: Igen, igen.
8: Egész fiatal korodtól?
6: Egész fiatal koromban volt olyan barátom, aki 40 évvel idősebb volt.
8: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
6: Igen, de ez nem volt családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
8: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod.
6: Abszolút,
8: és
6: abszolút.
8: Vele vagy egy hullám hosszon. És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is okozott
6: ne,
8: ilyet?
6: Nem, az, okozott. Mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
5: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmit tevést, idézőjelben semmit tevés, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Hobby Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát a tested, 50 és 60 közöttének érzem magam.
1: 54-56?
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: Ami abszurdum, de hát akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi?
2: Nem mondjuk mondani? Meg.
1: Nem számít. Találják.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy hogy köszönnek.
2: Igen. Hát. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni. Tehát ha valaki nem fogadja el a kurát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre is, tehát hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdez. Nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat.
1: Oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na,
4: persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a szóltésztésem, ahogy néz ki. De azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történetet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányázás, nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről, de ezt betartottam, és be is tartom. Hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítés, akkor nem kerül ki jól az ember, nem jön ki belőle jól az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben?
4: Hát ez most egy ilyen szójáték, nyilván nem erről van szó, de kell. Kell pihenni, és ez a számomra is szentírás.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
8: Hobbi rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan szomorú lettél.
2: Természetesen igen.
1: Megöregedett az ember.
2: Igen, mindkettő.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok...
1: Az a jó, ugye?
2: Az a jó, igen. Ezt, amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem mindenütt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
1: Tehát egy életre is megszépíthet valakit, például téged.
2: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a sírig kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
1: Ami megszépít.
2: Igen.
1: Ami igen.
2: Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
1: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
2: Nem, de akkor is szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen, hogy én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem, akkor élet meg az első ősz hajszálom.
1: De szó tényleg így, szerint.
2: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
1: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan. Lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hogy hát, megöregedett.
2: Én reménykedem azért, hogy nem tartós, hogy azért
1: tudom,
2: így
1: hát
2: összekalapáltam
1: tudod,
2: magam.
1: De, gyorsan, viszont.
2: De akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze, hát ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
6: Neoton Disco.

0: Quantum Disco.
1: Non-stop music.
2: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Hogy elmosódott az idő?
4: Baleset az volt, autóbaleset.
3: És az idő eltorzult közben?
4: Igen.
5: Ladinek Judit, színésznő.
4: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáidat. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
3: Ott voltál te is, és együtt utaztatok?
4: És hárman, én ültem hátul, igen, őkkel ölkedtem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert azt szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
3: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
4: Igen, igen.
3: Te csak várj,
4: igen, igen.
3: Még fel kell majd, és pont a dalban egyszer csak majd a nap.
4: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, ilyen örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán nekem hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálunk múlt.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autóm.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is voltam magamnál, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elől-hátul sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiban, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra, ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Uh-huh. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez egy sikerülni fog, vagy hogy valaha én még kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél métert tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy előadás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor ez olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt
2: semmi, nem volt
3: levegő?
2: Hát, ugye az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől már...
2: Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos?
2: Hát, talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt, és van, amire viszont nagyon is sajnálod.
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Már sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: lényegre törő, hogy... Azt szereted.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami uh-huh. ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van, és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálom, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást.
2: Például. Szerintem lehet, hogy ez is korral jár, hogy az ember, hogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy milyen drága az idő, és hogy milyen kevés van belőle.
1: Ezt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik? Vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem, végtelen fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, hát ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lette 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért, ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Hát igaz is, milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi.
1: Folyamatos, mi is, így ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
2: Pontosan.
1: Sőt, le se nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Hát minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hát igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden, igen. Márhogy egyre inkább, de...
1: Én magamra mondtam, nem rá.
2: De persze, igen, hogy az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Műsorajánló.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
8: a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Műsorajánló.
9: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
10: Visszaemelte teljesítményét a Paksi Atomerőmű. Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták megnyitásáról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi Atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. A hatályos jogszabály szerint ugyanis a hűtővíz kibocsátási ponttól, azaz a melegvizes csatorna Dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Társadalmi egyeztetés indult pénteken az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újra szabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, plakáthelyeket. A szegedi közgyűlés június 26-ai ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítési javaslat szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és a helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegye székhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek. Kifogásolták a nem megfelelően korban tartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villúzását. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak, közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű is tartozik. A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyiség elérheti a 700 tonnát. A kelenföldi erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
4: Hobby Rádió. Rádió.
9: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
9: A rádiót!
8: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Galánta Gergelyt, aki a Dél-Balatoni Vitorlás Iskola vezető oktatója, üzemeltetési vezetője, ügyvezetője egy személyben. Köszönöm, hogy itt a Kissé Zajos Hadik Kávéházba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Nyár, Balaton, vitorlázás. Mindenki előtt ismeretes a Balaton vonz ereje. A Balaton a magyar tenger. Fiatalságom nyarának szép hetei engem is a Balatonhoz fűznek. Kedves Gergely, hogy kezdődött nálad a Balaton iránti szerelem? Tinédzser korodban, vagy gyermekkorodban, mint nálam?
1: Szervusz Éva, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én gyerekkorom óta minden nyaramat a Balatonnál töltöttem, és kisgyerekkorom óta a nagyszüleim vittek le minden iskola végeztével, és ez természetessé vált számomra, és egy idő után beirattak vitorlástáborba, és onnantól kezdve a vitorlázás volt az, ami miatt lejártam. Tehát 7-8 éves korom óta rendszeresen nem vagyok a Balatonnál.
0: Ha te jól tudom, Dél-Balatonon tevékenykedsz, mégpedig hol?
1: A vitorlásiskolánk jelenleg Balatonszemesen üzemel, közel fél évtizede vagyunk már itt, de én egyébként eredendően Balatonföldváron kezdtem a vitorlázást, és ott is voltam versenyző évtizedekig.
0: Megvan még Földváron a keringő étterem, vagy kávézó?
1: A keringő megvan, de hogy teljesen ugyanaz a szolgáltatási köre, mint régen, azt nem tudom, de azért az egy emblematikus hely továbbra is, igen.
0: Biztos nem ugyanaz. 1989-től vitorlás versenyző voltál, vagy. 2006-ban szerezted meg az első sportoktatói képesítésed, amelyet három további követett. Melyek ezek?
1: Szörfoktatói képesítéssel rendelkezem, vitorlásoktatóival, síoktatóival és snowboardoktatóival. Ezek a sportágak sok vitorlázó esetében kiegészítik egymást, tehát nyáron vitorlázunk, vagy szörfözünk, télen pedig síelünk.
0: Több nyelven oktatsz, mégpedig melyiken?
1: Oktatok németül, franciául, angolul, de társalgási szinten leginkább angolul. Oktatóként kizárólag vitorlázással foglalkozom, már csak azért is, mert eljutottunk oda, hogy az év 12 hónapjában vitorlázunk most már, tehát nem is lenne idősít oktatni. Természetesen a téli sportokat továbbra is szeretem nagyon.
0: Első felsőfokú végzettséget 2004-ben szerezted. Mi volt az?
1: Én okleveles történelem szakos bölcsész vagyok. Az ELTE-n végeztem történészként.
0: Ezt használod?
1: Most már azt mondhatom, hogy ez hobbi. Egy időben hivatásszerűen is foglalkoztam ezzel.
0: Vitorlás versenyző, hány évig voltál?
1: Hivatalosan még most is az vagyok, hiszen a tanulóinkkal is elindulunk egy-egy versenyen, tehát igyekszem segíteni őket a továbblépésben, de ez is már egyfajta oktatói szerep, de aktívan versenyezni, az ifjú koromban versenyeztem, közel 20 évig, akkor azért jártunk külföldre is, én végigjártam azt a szokásos sort, hogy elkezdtem gyerekként ilyen utánpótlás versenyosztályokban, és egyre nagyobb versenyosztályokban versenyeztem.
0: Fontosabb verseny eredményeid, mik azok, mik voltak?
1: Repülő hollandi osztályban Timár Péterrel, Timuval gardai versenyen szerepeltünk jól, illetve spanyol bajnoki címet szereztem édesapámmal, Galánta Györggyel. Idehaza Nautic 3-11-es osztályban nyertünk magyar bajnokságot, kékszallag győzelmünk is van ebben az osztályban, és hát egyéb hajóosztályokban bajnokságon dobogós helyeket értünk el.
0: Azt hallottam, a tengeri halászatot is kipróbáltad, igaz ez?
1: Igen. Egyszer elutaztam Írországba, azzal a céllal, hogy világot lássak, és hogy egy kis kalandot is megéljek. Étteremben dolgoztam, de nagyon untam a pincér munkát, és akkor átutaztam Írország nyugati partjára, és ott felcsaptam halásznak, és egy hónapig egy rákhalászhajón dolgoztam az Atlanti-óceánon.
0: Milyen volt? Egyszerű, gondolom.
1: Nagyon különleges volt természetesen, megismertem, hogy mi az a tengeri betegség. Én azt hittem, hogy jól bírom a tengert, de persze a halászhajón kiderült, hogy nem. De ez része a játéknak. A nyílt óceáni halászat az nagyon különleges, amikor hetekig nem látja az ember a partot. Kicsit ilyen felfedező hangulatú tevékenység, de hát nagyon észnél kell lenni természetesen.
0: Hányan voltatok a hajón?
1: Öten voltunk a hajón, de egyébként ez egy egész nagy halászhajó volt, tehát a személyzeti szállásokból ítélve ez körülbelül 10-15 fős hajó lehetett volna, de hát egy halászhajón fontos, hogy minél kisebb számú legyen a legénység, hiszen
0: hogy több hal férjen be.
1: Hát, hogy a bevételt annál kevesebb részre kelljen elosztani.
0: Balaton és a Csendes-óceán, vagy a Balaton és az Északi-tenger. Hogy jellemeznéd a különbségeket vitorlázás szempontjából?
1: Maga a vitorlázás, mint manuális tevékenység, az teljesen ugyanaz
0: mindenütt. Csak a szél.
1: Viszont a körülmények teljesen mások. Tehát a Balatonon nem kell navigálni, ott alapvetően a parti elemekből, domborzati elemekből, vagy egyszerűen a part kinézetéből pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk. Maga a Balaton ugyan sekély, tehát nem szabad sekély vízbe befutni egy adott merülésű hajóval, de alapvetően nincsenek sziklazátonyok, nincsenek a hajózásra olyan jellegű veszélyek, mint akár egy tengerparton, vagy ugye egy nyílt óceánon, nyílt tengeren természetesen a hullámzás is lehet olyan extrém, ami elképzelhetetlen a Balatonon. De maga az a szó, hogy tenger, az nagyon leegyszerűsítő, a tengerek is nagyon eltérőek, nagyon sokféle tapasztalatot, eltérő tapasztalatokat lehet különböző tengereken. Új-Zélandon igen, Új-Zélandnak a Csendes-óceáni partszakaszán igen, de attól még az partmenti hajózásnak tekinthető.
0: 2022 óta működik a vitorlás iskolát Balatonszemesen. Hogy jellemeznéd?
1: Ez egy olyan vitorlás iskola, ahol tudatosan élményt szeretnénk adni. Nyilván az oktatás is olyan, hogy föl kell készíteni a tanulókat a vizsgára, de szeretnénk, hogy azért a tanfolyam is élvezetes legyen. Alapvetően felnőtt oktatással foglalkozunk, és emellett vitorláztatunk is, ami tényleg csak az élményről szól. Tehát ez a két iránya a mi tevékenységünknek. Szeretnénk, hogy akik nálunk tanulnak, azok olyan tudást kapjanak, vagy olyan tudást sajátítsanak el, amivel megállják a helyüket máshol is.
0: Hol lehet jelentkezni erre az iskolára? Interneten?
1: Interneten, a weboldalunkon keresztül, ez a delbalatonivitorlás.hu, ékezet nélkül, és ott megvan az elérhetőségem is, tehát bárkinek kérdése van, akkor egyből föl tud hívni. Ha épp nem veszem föl, akkor lehet, hogy vizen vagyok, és éppen kikötök a tanulókkal, de este igyekszem mindenkit visszahívni.
0: Hány oktatótok van?
1: Alapvetően 4-5 olyan személy van jelenleg, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel oktatnak nálunk. Alapvetően én vagyok ott állandóan, non-stop, és amikor több hajóval oktatunk, vagy én nem érek rá, akkor bevetjük a kollégákat is.
0: Mondtad, hogy apukáddal vitorláztál régebben. Innen ered a vitorlás szerelem?
1: De az apukám is vitorlázott, és az anyukám is, tehát ilyen szempontból egyszerű volt, illetve a tágabb család is, tehát az unokatestvéreim is. És hát anyukám is, az unokatestvéreim is földvári vitorlázók voltak, tehát innen a kapcsolat Földvárhoz.
0: Jó szelet! Így szól a köszöntés. Mit jelent ez?
1: Nagyon jó a kérdés. Alapvetően arra utal, hogy a józás azért ki van szolgáltatva a körülményeknek, az állandóan változó természeti közegnek, és teljesen más élmény nehéz körülmények közt vitorlázni, mint jó körülmények között, tehát a legtöbb, vagy a legjobb, amit kívánni lehet egy vitorlázónak, hogy ideálisak legyenek a körülmények, jó irányú,

0: Azért az a több éves vagy évtizedes oktatási tapasztalaton alapul. Tulajdonképpen ez egy ilyen kis szakirányú kiadvány. Ezen kívül sok tananyagot készítek a tanulóimnak belső használatra. Tehát a csomós könyv az elérhető a könyvesboltokban is, vagy hajósboltokban. A tananyagaink többi része az csak a tanulóink számára.
1: A Kanger Benjamin szalon estjén találkoztunk. Honnan ered ez a barátság? Ő is nálad volt tanuló?
0: Kanger Benjamin az Úri Szabók királya, itt idehaza. Őt üzleti körökből ismerem, és természetesen volt nálunk vitorlázni, de mint vendég, mint utas, élményvitorlázáson vett részt. De hát bízom abba, hogy a tanfolyamra is beiratkozik, mert nagyon élvezte, és tervezi, hogy visszajön.
1: Van öltönyöd a Úri Szabók királyától?
0: Itt az idő, hogy lassan legyen, úgyhogy ez folyamatban van.
1: Most zene következik, mégpedig Galánta Gergely által kiválasztott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Gergely, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit vagy, 28 éves fiú kinézettel? A Balaton vize és a szele konzervál?
1: Ezt azért nem mondanám, de az biztos, hogy...
0: A szerelem, az állandó szerelem konzervál.
1: Ez is, az is, igen. De maga a tény, hogy olyasmivel foglalkozom, ami élvezetes, élményt ad másoknak, és minden alkalom egy új alkalom, nem lehet ebbe belesavanyodni. Természetesen nagyon sok mindent próbálok tenni az egészségemért, mert önmagában az, hogy kint vagyok a napon,
0: friss levegőn
1: napon, de az,

0: Azért, vitamin hiányod nincs?
1: Hát lehet, hogy van, úgyhogy biztos, hogy kellene több vitamint szedni. Amit tudatosan csinálok, az az, hogy nem vagyok hajlandó rossz minőségű ételt enni, úgyhogy szerencsére Szemesen vannak olyan éttermek, kávézók, ahol abszolút minőségi alapanyagokból dolgoznak, saját készítésű kovászos kenyérrel, saját maguk által előkészített húsokkal vagy halakkal, és hát nem utolsó sorban ez élmény is, mert sokkal finomabb minden. Nagyon, nagyon kell védjem magam a naptól, tehát UV-szűrős ruhákat viselek, napszemüveg, sapka az alapkövetelmény, de a napszemüvegeknél hiába írják mindegyikre, hogy UV-védő, azt tapasztalom, hogy nagyon nagyok a különbségek, tehát nagyon sok napszemüveget veszek és dobok ki, mert úgy érzem, hogy nem véd eléggé. Természetesen napkrémet is használok, de az a legbiztosabb, ha az ember elfedi magát. Tehát egy modern vitorlásoktató vagy vitorlásedző tényleg úgy néz ki, mint egy szaharai beduin, tehát csak a szemei látszanak ki, az is napszemüveg mögött, tehát még az se. Az a legjobb, ha jól be vagyunk költözve. Tehát igazából izzadok a ruhában.
0: Az egészséges. Igen. Az izzadás a legegészségesebb.
1: Igen, de azért nem kellemes. Jobb lenne félmeztelennek lenni, de akkor meggrillezném magam.
0: Van valami kis praktika, amit minden nap csinálsz egészséged érdekébe, mondjuk bal lábbal vagy jobb lábbal való fölkelés, olajöblögetés, ortussolás, van ilyen valami?
1: Sok apróság van, tehát használok tengervizes orsprét, amiből ugye bármennyit tudok használni anélkül, hogy irritálja a nyálkahártyámat, ugye könnyen bedugul az orrom, egyrészt a páradós levegő miatt, a nap miatt, tehát az extrém időjárási helyzet miatt, és hát ugye hidegben is vitorlázunk, tehát télen, tavasszal, akkor meg pont, hogy a hideg miatt. Én erre nagyon rászoktam. Németországban találtam olyan orspréket, amikre jól reagál az orrom. Ezt az unokahúgom szokta hazahozni Münchenből. És mindig igyekszem már reggel felkelés után sok folyadékot inni, sok vizet elsősorban, mert azt hajlamos az ember utána elfelejteni. Kicsit próbálok előre dolgozni.
0: Ez hideg víz vagy langyos?
1: Inkább langyos, a hideg víztől megint csak megfájdul a torkom. Ugye a nagy meleg miatt egyre jobban esik az egyre hidegebb víz, és akkor az ember hajlamos hirtelen sok hideg vizet meginni, és akkor megint csak fáj tőle a torkom, bedugul az orrom. Kicsit abszurdnak hangzik, hogy pont melegbe, de igen, melegbe hajlamos vagyok megfázni.
0: Test, lélek, szellem, három lábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint. Ezt vallott te is?
1: Ezt át kell gondolnom, de természetesen nem,
0: hát
1: nem
0: lehet. Azt mondja, hogyha a test, lélek, szellem, ez a háromlábú szék harmóniában van, akkor nem vagyunk betegek. Nálad a test, a mozgás, az biztos, hogy eléred a maximumot. Mi van a lélekkel és a szellemmel?
1: Ugye a legtöbb hajós programunk nyáron van, és azok sokszor estig is eltartanak, hát vannak naplemente túráink is, és mindig van a hajón teendő, mindig van adminisztratív teendő, tehát nyáron általában háttérbe szorulnak az egyéb életfunkcióim, hogy úgy mondjam, és nyár végére már nagyon nagy betűhiányom van. Tehát ősszel, amikor egy kicsit több a szabadidőm, akkor ilyen nagy fellángolással hirtelen egyszerre több könyvet kezdek el megint olvasni, és általában nyárra is viszek le magamnak egy-két könyvet, amit nincs elég időm olvasni, de néha kinyitom, és egy-egy mondatot elkapok belőlük, akkor az jár egész nap a fejemben, és akkor elgondolkodtat sok apróságon.
0: A minimális tudás, ami egy vitorlás működtetéséhez kell, mi az? Navigáció, szélviszonyok ismerete, csomózás, csomók ismerete? Mi az a minimális? Ami kell egy oktatás alatt, hogy a tanuló elsajátítson.
1: Én azt vallom, hogy nagyon kevés tudással is lehet biztonságosan hajózni, hogyha az ember tudja a saját tudásának, meg a saját képességeinek a korlátait. Ezért azt a választ adnám, hogy mindenből elég egy kicsi, de tudjuk, hogy mit nem tudunk. Ez persze nem is olyan egyszerű dolog sokszor. Ha konkrétumot kellene mondani, akkor azt mondanám, hogy 3-4 csomó minimum, ismerni kell a hajónak a részeit, működését, ismerni kell az adott vízterület jellemzőit, és mindenképpen egy minimális meteorológiai ismeretre szükség van. Természetesen, ha tengeren vitorlázunk, akkor navigációs alapismeretek is kellenek, de ez az egy, ami a Balatonon nem létkérdés, nem alapfeltétel.
0: A tanulók nagy száma férfi vagy nő?
1: Körülbelül 85%-a a tanulóknak férfi, de volt már olyan csoportunk, hogy csak hölgyek voltak.
0: Hogy állsz a szép nemmel? Szigorúbb vagy velük, vagy elnézőbb?
1: A tanuló tanuló, de természetesen mindenkinek próbálom figyelembe venni az egyéni adottságait, teljesen függetlenül attól, hogy hölgyekről vagy férfiakról van szó. Ha tanulókról van szó. Amikor viszont élményvitorlázás van, tehát utasokat viszünk, akkor természetesen a szebbik nemnek előjogai vannak, és a megfelelő udvarias elbánásban részesülnek.
0: Aki vitorlással közlekedik a Balatonon, minden kikötőbe beköthet? Kiköthet? Vagy vannak előírások, hogy ott jelentkezni kell? Milyen helyekre köthet ki? Mik az illemszabályok?
1: Ez nagyon sok kérdés volt egy mondatban, megpróbálok mindenre válaszolni. A kikötők nagyon különbözőek lehetnek. Tehát vannak olyan kikötők, ahol alig egy-két vendéghely van, és előre be kell jelentkezni, és vannak olyan kikötők, ahol kifejezetten várják a minél több vendéghajót, hiszen az bevétel mindegyik kikötőnek. Főszezonban, hétvégén, tehát július, augusztus, szombat, vasárnap azért érdemes előre odaszólni a kikötőmestereknek telefonon, hogy van egyáltalán hely, de azért hétköznap, különösen előszezonban és utószezonban azért általában vannak szabad helyek, tehát akkor nem létkérdés, hogy előre értesítse az ember a kikötővezetést. Ugye a kikötőmester egy kikötőnek a teljhatalmú ura, tehát ő dönti el, hogy be lehet-e állni, vagy sem, alkalmas-e a kikötő, egyáltalán a vízmélység. Helyismeret mindig kell, szezon végére azért csökken a Balaton vízszintje, és több kikötő szájban is, akkor lecsökken a vízszint, és nem biztos, hogy a mi hajónk merülése alkalmas arra, hogy azon a kikötő szájon áthaladjon. Hát ezt át kell gondolni, ez is egy tervezési kérdés. Ugye mindig úti tervet kell készítenünk hajózás előtt, és ez is egy fontos eleme ennek.
0: Említetted az előbb a kikötők bevétele. Mennyi az ára, ha te egy kikötőbe szeretnél mondjuk egy éjszakát tölteni, vagy csak egy pár órán?
1: Ez ugye a kikötő üzemeltetőtől függ, hogy milyen árakat szabnak. A Bahart hálózaton belül egy éjszakai ott tartózkodás egy vendéghajó részére az 20 000 forint. 3 óráig tartó tartózkodás, mondjuk ha valaki ebédelés céljából megáll a kikötőbe, akkor az olyan 15 000 forint körül van. Most ezt nem tudom pontosan megmondani. Tehát a lényeg az, hogy mindennek megvan az ára, igen.
0: És ez városonként vagy kikötőnként változik, vagy egységes?
1: A vendégdíjak egy adott kikötői hálózaton, például a Baharton belül azonosak, de hát nagyon sok privát kikötő van a Balatonon. Ott teljesen egyedi árak is lehetnek. Azért nagyjából idomulnak egymáshoz, hiszen különben nem állnának meg, ha sokkal drágább lenne, mint másod.
0: Mentő mellény viselni kell, ha esik, ha fúj, vagy csak vészhelyzetben?
1: Erre vonatkoznak konkrét szabályok, tehát 14 éven aluliak, illetve 14 év fölöttiek, akik nem tudnak úszni, nekik vitorlás kishajón a hajózási szabályzat előírása szerint minden körülmények közt viselniük kellene a mentőmellényt, tehát akár jó időben is. Viharos időben pedig ugyan az úszni tudó felnőttek számára nem írja elő direkt módon az előírás a mentőmellény viselési kötelezettséget, de a hajóvezetője a felelős személy, tehát ő hibát követ elvét a kötelező gondosság ellen, ha rossz körülmények közt nem veteti fel a mentőmellényt az utasokkal.
0: Mi az a bika?
1: A bika egy tradicionális kötél rögzítő veret, aminek két szarva van, és arra kell 8-as alakba rátekerni a kötelet, és így rögzítjük. Nagyon-nagyon praktikus, mert nem tud elromlani, itt masszív, és a régi hajókon mindig így rögzítettük a köteleket.
0: Mi az a pufferok?
1: A puffer, vagy van, aki jobban szereti a modernebb megnevezést, hogy fender, ezek a hajót védő, ilyen lufi-szerű
0: zsákok,
1: amik levegővel vannak felfújva, ugye műanyagból vannak, hiszen a hajó nem érhet hozzá a beton vagy fa mólóhoz, mert akkor sérülne a hajótest, puffereken keresztül tud rátámaszkodni a partfalra a hajó.
0: Ezt mindig viselni kell, vagy csak kikötés előtt?
1: Ezt kikötés előtt kell felkészíteni a hajókra, és kihajózás után viszont érdemes bevenni, nemhogy érdemes, illik is bevenni, mert a vízben nem illik ezeket húzni, nem is jó a hajónak, fékezi a rögzítési pontokat, általában a korlátra kötjük ezeket, rángatja, tehát ez közvetlenül kikötés előtt kell csak felkötni a hajó oldalára.
0: Mi az a reffelés?
1: A reffelés a vitorla felület csökkentése, amit többféle módon érhetünk el. Erre azért van szükség, mert ha túl erős a szél, egy adott vitorla felülettel rendelkező hajó az nagyon dől, vagy éppen már nehezen irányítható. Viszont ha csökkentjük a vitorla felületet, akkor kevésbé dől a hajó, irányíthatóbb is marad, és az utasok is jobban érzik magukat. A vitorla felület csökkentését, azaz a reffelést pedig többféle technikával tudjuk kivitelezni, ez hajótípustól, felszereltségtől függ. Van olyan hajó, ahol az árbócon belülre tekerhető föl a nagy vitorla, van olyan, hogy az alsó vitorla rúdra kötik rá a vitorla alsó részét, és ezáltal nem húzzák föl annyira, vagy akár az alsó vitorla rúdon belülre tekerik föl. Nagyon sokféle megoldás van.
0: Stílus a vizeken. Lehet erről is beszélni?
1: Természetesen. A tradicionális angol hajós etikett egész pontosan előírja, hogy hogyan kell felöltözni, hogyan viselkedünk kikötőben. Az más kérdés, hogy manapság ezt már nem mindenhol tartják, de azért a komolyabb hajós helyeken odafigyelnek arra, hogy azért kikötőben nem járkálunk félmeztelenül, a hajóra csak fehér talpú cipőbe lépünk föl.
0: A mezítláb már nem áll, mert én, amikor gyerekkoromban hajóra mehettem, csak mezítláb.
1: Természetesen mindenki a saját hajóján úgy él és úgy viselkedik, ahogy szeretne, miután elhagyta a kikötőt. De amikor bejön a kikötőbe, akkor azért hajósként kell viselkedni, és ennek megfelelő ruházatban illik megjelenni.
0: Tehát fehér talpú cipő. Ruházatunk volt, csak mezítláb kellett.
1: Az a helyzet, hogy...
0: Mert féltette a fedélzetet.
1: Igen, de a mezítláb lenni egy vitorlásra nem túl biztonságos. Hát egy vitorlás fedélzetéből nagyon sok szerelvény áll ki, ami elég balesetveszélyes tud lenni, főleg erős szélben. Tehát az zárt cipő azért egy alapvető biztonsági követelmény, de ha olyan az idő, lehet strandolni, akkor lekerülhet a cipő is.
0: A vitorlásport Angliából terjedt el az egész világon. Tehát az illem, amit sokszor megmosolygunk, ez is onnan származik, ugye?
1: Természetesen. A világ jelenleg még használatban lévő legidősebb sporttrófeája az Amerika kupa. Az az 1850-es évektől egy rendkívül nagy presztízsű sporttrófea, és hát ilyen szempontból a vitorlázás egy nagyon-nagyon tradicionális dolognak számít, és természetesen angol gyökerekkel.
0: Te Benjamin szalonjába előadást tartottál, és ott összeírtál egy pár illemet, ami Angliából származik, és talán megmosolyogható a mai fejjel. Mi volt ezek? Vagy egy párat tudnám mondani? Például a kapitány engedélye nélkül...
1: Fedélzetre lépni tilos. Annyit azért hozzá kell tegyek, hogy ezt nem én szedtem össze. Én ezt Tus Miklósnak egy 2010 körüli cikkéből vettem, és ő szedte össze magyar nyelven ezeket az illemszabályokat, és jelentette meg a Vitorlázás magazinban, és ezt tananyagként használom azóta is a tanulóim számára, mert nagyon jól összefoglalja, hogy mit, hogyan kell csinálni, vagy mi az etalon, amihez képest el tudjuk dönteni, hogy hogyan érdemes a hajón és a kikötőben, vagy a vízparton viselkedni. Igen, de ezeknek a szabályoknak egy jó része abszolút funkcionális. Tehát, hogy egy példát hozzak, a zugevés, zugivás az nem illendő dolog egy hajón, és mindig a kapitányt vagy a kormányost illik meghínálni először. Ebben ugye az a ráció, hogy aki a hajót vezeti, a kormányt fogja, az nem hagyhatja ott a posztját.
0: Keze foglalt.
1: Igen, keze foglalt. Na most, ha nem eszik, nem iszik, és elájul, akkor a hajó is veszélybe kerülhet. Most egy kicsit sarkítva ezt a gondolatot. Tehát az a hajón lévők érdeke is, hogy a kapitány meg a kormányos jól érezze magát, ne legyen éhes, mert akkor lesz döntésképes, és akkor fog jó döntést hozni. És ez a versenyre is igaz.
0: Itt olvastam, a vendéggel nem ildomos éreztetni, hogy ő csak egy szárazföldi patkány. Hú, de jó kifejezés!
1: Igen, de ez nem csak a hajózásra érvényes. Bármikor, bármilyen körülmények közt fogadunk egy vendéget, teljesen természetes dolog, hogy ő neki nem azt kell éreznie, hogy ő alárendelt személy, hanem pont ellenkezőleg ő egy megbecsült valaki.
0: Vendég.
1: És éppen pontosan, tehát itt ez nem speciális hajós szabály, csak itt még jobban kidomborodik, ugyanis aki nem ismeri a hajós szabályokat, az sokszor henceg azzal, hogy ő mennyire jól tud vitorlázni, és ez kellemetlen lehet egy vendég számára.
0: A balatoni vitorlázás kultúrája mit illik és mit nem illik? Például Ádám kosztümben napozókhoz közel jönni a vizen.
1: Igen, az a helyzet, hogy...
0: halászokat zavarni, van ilyen?
1: Természetesen, de ez megint nem csak a Balatonra igaz. Ha valaki kihajózik a nyílt vízre, azt éppen azért csinálja, hogy magába legyen, vagy a társaságával, és nem azért, hogy vadidegen emberek zavarják. Aki horgászik, az pláne igényt tart egy kis privát szférára, hiszen a halak akkor harapnak, ha ott nincs zaj, nincs forgalom, és a Balatonon is azért elférünk, tehát elég nagy a víz, nem illik egymáshoz közel menni.
0: Kedves Gergely, te a víz, a nap, a hajó, a vitorla szerelmese vagy. Mit jelent neked a vízen lenni szabadon? Mindent?
1: Hát mindent, de ha egy kicsit megpróbáljuk szűkíteni, akkor a szabadságot, hiszen a vízen mégis bárhová tudunk menni, nincsenek korlátozások, bizonyos mértékig persze, hiszen vannak szabályok. Ugyanakkor a hajózásnak van egy olyan belső logikája, egy olyan belső törvényszerűsége, ami azért egy nagyon kemény belső szabályrendszert követ, és ehhez alkalmazkodik az ember. Egy nagyon ősi életforma, a digitalizáció ezt tulajdonképpen nem tudja kikezdeni, vagy alig tudja kikezdeni. az ember egy kicsit harmóniába kerül természettel is, és jó esetben önmagával is.
0: Hogy viszonyul ehhez a családod, hogy mindig vizen vagy?
1: Engem így ismert már meg mindenki, tehát ez az életem része, ezért szerencsére ebből semmilyen konfliktusom nincs.
0: Vagy egy tengerész csak egy tengerésszel tud kijönni?
1: Nem feltétlenül, de az biztos, hogy a másik oldalról nagyobb toleranciára van szükség az én irányomban. Mert hiszen ez teljes embert kíván, amikor vizen vagyok. Hiába tart egy program egy bizonyos időpontig, ezt ugye az időjárási körülmények felülírhatják, a hajó és az utasok épsége az első, és ezért nem mindig lehet tartani azokat a határidős pontokat, amiket az ember otthon a családnak ígér.
0: Balatoni halak, mit tudsz róla mondani? Szereted a balatoni halakat? Vagy inkább négylábú evő vagy?
1: Én minden halat nagyon szeretek, szerencsére. És a balatoni halakat azért szeretem nagyon, mert nekem ez az otthon íze. Én a Balatonon vagyok otthon, tehát egy ponthalászlé nélkül nem is nagyon tudom elképzelni az életemet. De ez nem jelenti azt, hogy nem eszem meg nagyon jó étvágyjal a tengeri halakat.
0: Testünk 70-80%-a víz. Akár hisszük, akár nem, a hold ránk is hatással van, csak nem tudjuk, hogy egy nap miért szorongunk, másnap miért vagyunk idegesek, harmadik nap pedig miért vagyunk egy kicsit depressziósok. Észrevetted a hold hatását a Balatonon is? Hiszen az is egy nagy víz. Van olyan, hogy a páj tagályhoz hasonló a Balaton? Mint a nagy vizeken?
1: Ugye a tengereken az apály és a dagály, az részben a hold, részben a nap vonzása és egyéb tényezők miatt alakul ki. A Balaton vízfelülete meg a víztömege kevés ahhoz, hogy ez észrevehető különbségeket okozzon.
0: De hiszen emberben még kevesebb, mégis észrevehető különbséget okoz.
1: Ez igaz, de a hajózási tevékenység és a vendégek, a tanulók személyisége, maga az oktatás folyamata olyan sok érzelemmel, érzéssel, hangulattal jár, hogy úgy külön a holdat ebben nem tudom elkülöníteni. Lehetséges, hogy belejátszik, sőt, igazat adok abban, hogy biztos belejátszik, de önmagában egy kicsit érzelmi körhint a hajózás önmagában.
0: A legnagyobb kalandod a vizeken mi volt?
1: Hát attól függ, milyen kalandra gondolsz.
0: Mindenfélére.
1: De a hajózással együtt jár, hogy az ember különleges embereket ismer meg, akár különleges hölgyeket is, és természetesen a vitorlás versenyzés vagy a Balatonon túrázás az önmagában egy különleges élmény. Nyilván 30-40 év alatt nagyon-nagyon sok emlékezetes vitorlázása adódik egy olyan embernek, aki ezzel foglalkozik.
0: Terveid 2026-ban, második felében?
1: Szeretnék egy sikeres szezont zárni, minél több sikeresen levizsgázott tanulóval, és egyértelműen kikristályosodott célokkal a következő szezonra.
0: Árszpoétikát, hitvallásod, egy szép mondatot várok tőled, ami talán összefügg a vízzel. Nekem élni és élni hagyni.
1: Nagyon jó kérdés. Mindig legyen egy tenyérnyi víz a tőke súly alatt.
0: Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Galánta Gergelynek, hogy hagyta magát kikérdezni. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen, és jó szelet kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
0: Tehát Galánta Gergely és Turcsányi Éva és én is jó szelet kívánok.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: A

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltarácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metró vonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelvények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tisza püspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tisza püspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egymásra. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Mai egyik főszereplőnk az autó. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Van, aki kocsival indul meg, de nem kevesen vannak olyanok, akik bérelnek, már mint a nyaraláskor. Ilyenkor már nagyon sokan, már most is nagyon sokan túl vannak talán az autós nyaralással. De mi ma arra keresjük a választ, hogy mit és hol kell tenni, ha külföldön balesetet okozunk, illetve ha nekünk okoznak balesetet. Ott helyben kell elintézni mindent, hogy elég, ha akkor kezdünk ennek, ha már itthon vagyunk. És még ígérek egy nagyon jó tanácsot is ezzel kapcsolatban, mert hogy néhány pénztárca kimélő fontos jó tanácsra is számíthatnak azok, akik mondjuk úgy döntenek, hogy elrepülnek külföldre és ott bérelnek autót. Aztán egy felháborodott hallgatói panasz kapcsán ma arra is választ kaphatnak, hogy kinek lehet igaza, annak, aki teljesen szabályosan eljárva visszaküldte a terméket, amihez, mint tudjuk, 14 napig simán indoklás nélkül joga van, vagy a kereskedőnek, aki nem fizette vissza a teljes vételárat, mondván ő levonta a szállítási költséget, ami, zárójelbe megjegyzem, a vásárláshoz kiállított számla alapján tisztán látszik, hogy 0 forint volt. Hogy mi van? Na, ma ezt tisztába tesszük. Egy másik történet akár tipikus is lehetne, mert sok ehhez hasonlóval találkozni, hozzáteszem, sajnos. Hallgatónk szeretett volna vásárolni egy kanapét egy közeli város üzletébe. El is mentek oda, ott azt mondták, hogy a boltban csak mintadarabok vannak, de ha megrendelik, 5 hét múlva elkészül számukra, mégpedig a kiválasztott anyaggal és színbe. Többször visszamentek a boltba, ahol újabb és újabb kifogásokkal álltak elő, jóval 5 hét után persze. Ők megunták és kérték vissza az előleget, de nem adták vissza nekik. Ám másnapra, lásd csodát, elkészült a bútor. De már nem kellett nekik. A kérdés az, hogy mi van ilyenkor? Jogos ez, vagy nem? Aztán egy fontos dátum, hivatalosan június, azt hiszem 19-től kötelező az internetes kereskedőknek egy újabb funkciót megjeleníteni a honlapjukon. Ugyanis jogszabály kötelezi már őket arra, hogy egy úgynevezett aktív gombot kitegyenek, amely egy gombnyomásra egyszerűsíti le számunkra, hogyha meggondoltuk magunkat, vagyis nem kell a termék indoklás nélkül vissza akarjuk küldeni. Erről is beszélni fogunk, és még arról is, hogy örvendetes, hogy egyre többen fordulnak a békéltető testületekhez, amikor úgy néz ki, hogy nem megfelelően orvosolta a kereskedő a jogos panaszukat. De, és itt jön a de, úgy látszik, hogy sokan elfelejtik, hogy a vita tárgyát képező terméknek is meg kell lenni ehhez. Van, akinek ez nem evidens. Ma tanulságképpen két olyan esetről is szó lesz, ahol a panasz van, de a termék már nincs meg. Rengeteg a témánk, már is kezdünk. Vendégeim a stúdióban Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője, és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, hogy eljöttetek.
6: Mi is köszönjük. Sziasztok.
7: Köszönjük a hallgatókat.
5: Kezdjünk el először autózni. Ugye két dolgot is mondtam, megpróbálunk a nyaralás kapcsán segíteni a hallgatóknak. Az egyik a témánk az, amikor megindulunk autóval, én is láttam már olyat, hogy mit tudom én, Ausztria túlvégén ott volt egy szerencsétlen magyar autós, jól össze volt törve az autója. Milyen tanácsok vannak, miket kell csinálnunk, miket fogadjunk meg, Péter?
6: Hát az első legfontosabb az, hogy legyen olyan biztosításunk, ami
5: az utazások.
6: Az is egy tanács, de az néha nehéz elkerülni. Én a biztosítási oldalról tudok mondani bármi tanácsot, ott a baj elkerülésre valami fogalmunk van, de az annak megoldásra persze annál több és annál inkább. Hát fontos, hogyha elhagyjuk az ország határt, akkor gondoljuk végig, hogy milyen biztosításunk is van. Ha autóban megyünk, akkor lehet, hogy utas biztosításunk éppen lenne, de ettől függetlenül az autónkra nem biztos, hogy kiterjed az a biztosítás. Aha. És nem biztos, hogy azt egyáltalán igénybe tudjuk venni. Nem mindig elegendő az, legtöbbször az Alkusz portálokon van már egy ilyen előválasztó, akár ikonnal, akár valami módon bekerül, mivel utazunk, hogy repülővel utazunk, vagy autóval, vagy busszal, és sokan azt gondolják, hogy csak beklikkelem az autót, és már is minden rendben van, hogy ez csak az utazás módját határozza meg. Lehet, hogy felajánlja később a biztosítási oldal azt, hogy kérünk-e autóasszisztens szolgáltatást, de gyorsan kinyomjuk, hogy nem kell nekünk, elegendő, csak az autóról gondoskodunk. Tehát ez pont azt jelenti, sokan nem ismerik a fogalmakat sem. Tehát, hogy összefoglaljam, először olyan biztosítással kell rendelkeznünk, ami biztos, hogy ránk utazókra, adott esetben podgyászainkra, és ha szeretnénk, akkor az autóra is kiterjedjen.
5: De hogy van ez? A zöld kártyát emlegetik mindenhol, de mi, tehát én azt gondoltam, hogy a zöld kártya az egész Európában zöld kártya.
6: Hát az persze, de az igazából csak egy nagyon alap dolog a közlekedésben való részvételre, meg erre jogosít, de az, hogy az...
5: Meg az, hogy van felelősségbiztosítása.
6: Meg van egy felelősségbiztosítás, így van. Tehát az, ugye, az minden európai országban a közlekedési feltétel, de attól még a mi kárunkat az nem fogja megoldani, mint hogy itthon sem oldja meg a kötelező felelősségbiztosítás az által a magunknak okozott kárt, az olyan elszenvedett kárt, ami mögött nincsen mondjuk egy másik autó kötelező biztosítása. Tehát az tényleg egy nagyon alap. Arra való csak, hogy részt vegyünk a forgalomban szabályosan kötelező biztosítás alatt, de arra, hogyha valami baj történik, és minket szállítsanak, hozzanak, vigyenek,
5: arra nem.
6: Persze akkor igen, hogyha egy másik autós, egy külföldi autós okoz kárt, és annak van biztosítás, de ez sokkal nehezebb.
5: Vegyük végig. Mi van, hogyha egy külföldön egy külföldi autós okoz nekem a magyar rendszámú magyar autómba komolyabb kárt? Mit kell csinálnom? Hova kell futkosnom?
6: Hát én tudom, hogy ez a legrosszabb, és már nem csak ez, hanem amit most mondani fogok, hogy itthon is, meg az utazás alatt is, én mindig azt mondom, hogy hívjunk rendőrt ott. Aha. A helyszínen, tényleg az a legrosszabb. Ilyenkor az utazás alatt megállni valahol, sok órát eltölteni az autó környezetébe, áldogálva, szállás nélkül, éhesen, szomjasan, nehogy Isten, fázva, hogyha mondjuk tél van, vagy éppen hőgutában, és várni a rendőrt, meg egy külföldi államban, egy rendőrségi helyszínelést, ahol azért valószínűleg nem fognak olyan, magyarul biztosan fognak beszélni, de néha még az angol is probléma, ez még a bajra egy újabb rátetézőt nehéz helyzet, de mégis érdemes, mert akár az itthoni kárrendezésben, a biztosító felé való bizonyításban, vagy pedig menet közben az ügyekintézésében, ha van egy rendőrségi jegyzőkönyvünk, az sokkal egyszerűbbé teszi később a helyzetet. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy jogvitás helyzet alakul ki, ne adj Isten, akkor onnantól kezdve egész más, mondjuk egy külföldi állampolgár állítása a saját nyelvén megfogalmazva,
5: persze,
6: vagy mondjuk tényleg egy közérthető rendőrségi jegyzőkönyv alapján dolgozni. Úgyhogy ez az első tanácsom, és mindjárt ehhez kapcsolódik, hogy gyakorlatilag fotók készít. Már mindenkinek ott van a mobiltelefon.
5: Persze.
6: A helyszínen tényleg nyilván az első a biztonság, tehát ne egyből kipattanjunk az autópályán, és akkor szaladgálva fotózzunk, de oldjuk meg azt, hogy biztonságban legyünk mi, az utasok, gyerekek, csomagok,
5: és csináljuk az autó, csomó fotót.
6: De a helyszínről, a szituációról később a kárrendezés sokban tudja segíteni, ha van fotó.
5: Tehát akkor, ha megvannak ezek a dolgok, fölmerül a következő kérdés, hogy nekem ott kell a kárrendezést elindítanom, abba az országba, amelyik országba elszenvedtem, vagy abba az

0: fog jelenteni, de nekünk nem kell egy magyarországi biztosított, egy magyar állampolgárnak nem kell külföldön biztosító társaságot keresni, vagy ott bejelentést tenni. Nem is kötelező egyébként utasbiztosításoknál muszáj azonnal, ahogy lehetőség adott jelezni a kárt, de a gépjárműbiztosításoknál nem feltétlenül kell ezt megtenni. Be lehet jelenteni telefonon is, de általában ez nem célszerű. Megvannak a weboldalak, a minden biztosító társaságnak, ahol a kárbejelentés kukac, kárbejelentésbiztosító.hu meg lehet írni a kárbejelentés tényét, röviden, normál emberi szóval leírjuk akár a weboldalra, vagy akár az e-mailbe a biztosnak, hogy mi történt, csatolunk néhány fényképet, adott esetben, ha van kárbejelentő vagy rendőrségi helyszínen jelzőkünk, azt is csatoljuk, és ezzel be van jelentve a kár, de erre még itthon is több nap áll rendelkezésre.
1: Igen, mert ugye
0: után.
1: Ez a zöld kártyarendszer pont azért jó, mert minden országban vannak ilyen zöld kártya megbízottak, tehát egy német autósokhoz az itt van nálunk,
0: igen,
1: is.
0: Igen, igen.
1: És akkor őket hívják ilyen kárrendezési megbízottaknak.
0: Amennyiben kint kell ezzel foglalkozni, az autó mondjuk üzemképes, és tudunk vele haladni tovább, csak
1: akkor
0: nem egy gyors kötözővel megnézzük a lökhárítót. Tehát tényleg, ugye így van, ilyenkor kicsit megkötözzük, meg láttam, én is láttam már ilyet, hogy a gumipókkal visszarögzítettem a lökhárítót, ezzel hadd menjünk, ezt majd otthon elintézzük. Hát nyilván fontos, hogy ne legyen balesetveszély, de egyébként, ha működőképes a kocsi, akkor lehet utána, megvannak a dokumentumok, lehet folytatni az utat akár kifelé is, és majd elrendezzük visszafelé. Azt hiszem, hogy kiírunk a szállásra, másnap, harmadnap internet közelből kényelmesen jelentsük be internet. A biztosítónak. Igen, ez nem probléma.
1: De van ez utána a nemzetközi kárbejelentő, ez nem applikációban van még, ugye ez még nincs fönn.
0: Az még nincs applikációban, ugye Magyarország ez már van applikációban.
1: Azt igen, azt tudom.
0: A GPS koordinát is rögzít meg mindent, tehát az teljesen jó. A nemzetközi kárbejelentő is már van, tehát tesztverzióban már.
1: De jobb, ha van.
0: Az hát ami. Igen, tehát itt azért.
1: Az a zöld sárga, vagy kék sárga?
0: Kék sárga, ez a régi szleng neve, igen, az már azon. Én azt mondom, hogy mondom, ez nem olyan, mint az utas biztosítás, hogy gyakorlatilag a gyomorontást egyből illik tényleg. De tényleg nem vicc, egyből illik jelezni, mert akkor annak a tényét, meg sokszor az operátor, aki felveszett telefont éjjel-nappal a külföldön magyarul beleszól, nekünk is ott helyszínen, Európa bármi országában, meg Amerikában sokszor keresnek olyan egészségi szolgáltatóval, meg mondjuk fáj a hasam, hova menjek, és őlet, hogy megmondja.
1: És van ilyen ézébe is?
0: És autóban nincs ilyen, tehát ezért nincs erre szükség, hogy itt egy ilyen 0-24-es bejelentés legyen. Egész más a helyzet, ha az asszisztens szolgáltatásra beszélünk, ami menti az autót, ott van 0-24-es felügyelet természetesen, meg hát ott kell is, hogy legyen, hiszen sokszor.
1: De akkor mi Magyarországról hívunk egy asszisztens szolgáltatást, és aztán még később számoljuk el a másiknak a biztosítójával, tehát zsebbe kell.
0: Nem, akkor Magyarországról, tehát külföldről hívjuk a magyar telefonszámot, a mi asszisztens szolgáltatónkat, és ő megszervezi majd a hazaszállítást Európából bárhonnan, ha olyan biztosításunk van, tehát olyan asszisztens biztosításunk van, akkor ő hazaszállít minket, és ha minden rendben van, és fedezett a biztosító mindent, akkor nincs is semmi gond, akkor nincs fizetni való, semmi, elrendezte, hazahozta az autót, lerakta egy szervizben. Ha olyan asszisztens szolgáltatásunk van, néha az autópályán is kisebb javításokig, 1-2000 euróig még elvégzik a javítást ott a helyszínen, és lehet, hogy azzal mehetünk tovább. Ha helyszínen kell javítani az autót, lehet, hogy keresnek egy kereskedést, és több napra a szállásunkat is el tudják intézni. Tehát az asszisztens szolgáltatás azért egy teljes körű asszisztens, egy komoly segítséget tud jelenteni.
2: Facsipesz.
1: Még mielőtt összekevernék a különböző autós dolgokat, most egy kicsit Csiklósi Mátét nyaggatom. Mégpedig a hallgat, ugye a facsipesz2025@gmail.com-ra folyamatosan most már tényleg nagyon sok megkeresés érkezik, és megpróbálom azért ezeket folyamatosan az orrotok elé tenni. Ugye itt egy kanapévásárlásról volt szó, valakik elmentek, hosszú a történet, 40 kilométerre van tőlük egy nagyváros, elmentek, bementek egy boltba, kiderült az mintabolt, megrendelték a kanapét, boldogan ültek a babérjaikon, 5 hét eltelt, 6 hét eltelt, 7 hét eltelt, és annyit sem mondtak nekik, hogy
0: fapapucs.
1: Aztán berágtak, bementek, és akkor mindenfélét magyaráztak, és mondták, hogy nekik köszönik, ebből nagyon szeretik. Szerették volna, de már vettek is máshol egy készet, viszont látásra kérjük vissza a pénzt, és itt jött a hoppá, másnap egyszer csak becsöngettek hozzájuk azzal a kanapéval, amit már nem akartak, viszont a pénzt se adják vissza. Mi van ilyen esetben? Azt hiszem, ez egy ilyen fogyasztóvédelmi állatorvosiló történet, nem?
3: Klasszikusan egyébként bútorokkal és nagyon klasszikusan kanapékkal szokott ez a probléma előfordulni. Ugye megrendeljük, 5 hét, oké, késnek, egy ideig van türelmünk, egy időnk van, nincs türelmünk, mit tehetünk. Az egyik eset az, amikor

0: amikor tényleg látjuk, hogy nem jön, el kell állni a szerződéstől, teljesen egyetértek azzal, amit csinált az itt telefonáló író fogyasztó. El kell tudni engedni azt a szolgáltatót, aki nem akar szolgáltatni, vagy nem tud szolgáltatni, teljesen mindegy, hogy melyik. A teljesítés része a határidő, ha azt a határidőt elkéste, ráadásul még türelmi időt is hagyott rá, abban az esetben, mivel a javítás nem megoldás, mert nem hibás volt a termék, hanem nem jött meg, tehát nem teljesítés történt, a csere nem megoldás, hiszen másik ugyanolyan nincsen, az árleszállítás nem megoldása, nem kevesebb pénzt akarunk, hanem a kanapét.
1: Hanem egy ülő alkalmat.
0: Ilyenkor az elállás a polgári törvénykönyv szerint egy teljesen jogszerű megoldás. Az igazán kényelmetlen szituáció az az, hogy ez tényleg mondjuk másnap megjön. Mert ebben az esetben ugye megint ketté válik a történet. Az egyik esetben még nincs másik kanapénk, a másik esetben meg már van másik kanapénk.
1: De akkor bejelentették, még nem volt másik kanapé.
0: Az
1: de...
0: mindegy. Az mindegy. Azt gondolom, hogy itt tényleg az a kérdés, amikor meghozták, akkor van-e másik. Ja. Ha van másik, akkor az nem csak, hogy az elállás, mint egyoldalú jognyilatkozat, tehát a fogyasztó áll el, az üzlet, azt megfelelően megalapozott jogi körülményeket köteles el. Fogadni, tehát ez nem így, hogy nem fogadom el az elállását. Meg lehet az elállást támadni békéltető testület előtt, bíróság előtt.
1: Hát magyarul az üzletnek köteles lett volna tudomásra venni, és eltutolni a kanapéját.
0: És kifizetni a vételárat. Ugyanakkor ugye még erősebb lesz a történet, ha a fogyasztó már vesz egy másik terméket. Ez ugyanis úgy hívjuk, hogy érdekmúlás állt be, hogyha már egy kicsit csatoljuk egy Péter témájához, a biztosításokban is nagyon gyakori, hogy érdekmúlás áll be. Például, hogyha eladom az autómat, ugye, és a biztosításom ilyen szempontból ezzel az időponttal normális esetben szükségtelenné válik. Tehát itt is ez van, hogy van egy másik kanapém, nem csak, hogy késett a kivitelező, hanem van egy másik kanapém, tehát így az elállás úgymond akár duplán, még erőteljesebben indokolt lehet.
1: Egyébként azt írta, bocsánat, azt írta le hosszasan, hogy ők az 5 héttel letelte, azt hiszem a 7. héten vették a kanapét, és ők ezt tudják is igazolni, hogy nem az idő alatt vásárolták, amíg a megrendelésre vártak, mert ugye ezzel jött a kereskedő, vagy mit tudom én, a mintabolt, kétség volna kesvény.
0: Irreleváns. Hozzáteszem egyébként a megoldás az, ha nem fizet a kereskedő, az ott van, hogy békéltető testületi eljárást kell indítani. Annyi a nehézség, hogy kanapé általában sajnos a 250 000 forintos határ fölött van. Ugye 250 000 forintos határig kötelező és kötelezően végrehajtandó döntést tartalmaz a békéltető testület, fölötte ajánlás. Ettől függetlenül a kereskedőnek kötelessége ott lenni, a kereskedőnek kötelező együttműködni a békéltető testülettel, tehát az, hogy csak úgy ignorálja, szerintem ritkán fordulhat elő. Ha a békéltető testület döntése ellenére, amit borítékolok, hogy az lesz, hogy fizesse vissza a vételárat, ha megfelelően dokumentált az elállás, ha megfelelően dokumentált a másiknak a megvásárlása, ebben az esetben biztos, hogy ez lesz a vége. Ha nem teljesíti a kereskedő, és nem fizeti vissza az ási költséget, abban az esetben én azt gondolom, fizetési meghagyást adnék be. Ez közjegyzőnél ejthető meg jelenleg legalábbis, és az elmúlt évtizedekben volt szóró, van szóról, hogy megint bírósághoz kerüljön, mint az előtt. De közjegyzőnél megoldható, egy ekkora költségnél valószínűleg 10-15 000 forintos díja körülbelül, amit egyébként rá lehet terhelni a kereskedőre, de nekünk ki kell fizetnünk előre, és amennyiben nem fizet, akkor kénytelen lesz perre menni.
1: De egyébként ebben az esetben azért van szerencséje a hallgatónak, mert 250 000 forintot adtak előlegként. Tehát nem a teljes vételárat kérte el a bolt. Tehát ő pont eléri ezt, akkor
0: csodás.
1: Meg az így
0: csodás.
1: Meg még egyszerűbb.
0: Akkor békéltető testület, az a lényeg, hogy 250 000 alatt legyen, tehát legyen 249 900 a követelés.
1: 250 nem jó már?
0: Hát, ha jól emlékszem, 250 000 fölöttiekre hát 200, vonatkozik, akkor talán pont a 250 000 jó, de meg kell nézni a jogszabályt, kell tanácsot kérni a békéltető testületkor nél az ügyindításakor, és akkor alapvetően így beadható az igény, és ugye tényleg 249 250 000 forint elég nekik, akkor ez egy kötelező döntés lesz.
1: De mi van a kamattal? Mert azért, ha azt vesszük, hogy itt húzakodnak 3 vagy 4 vagy 5 hónapja, hát senki nem lopja a pénzt.
0: Természetesen jogos a kamat, csak éppen az előbb említett egyszerűbb ügyintézés, így a békéltető testületi szuper eljárás. De tud, de hogy nem tud, akkor túl leszünk a 250 000 forinton, és akkor azt ugye már nem fogja tudni nekünk a békéltető testület ilyen egyszerűsített formában megítélni. Egyébként azt gondolom, minden kamat, minden költség, ami ahhoz azzal járt együtt, hogy az elnyúlt teljesítés, hibás teljesítés, vagy késedelmes teljesítés miatt a fogyasztónak gondjai, költsége, ideje keletkezett, azt ha megfelelően bizonyítani tudja, követelheti a kereskedőn, csak mondom, itt a 250 ezres határ az egy kemény
1: határ. Ez egy fontos szám, azt érdemes megjegyezni, tehát akkor nincs semmi veszve, és ez teljesen jó hír. Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
1: Azt mondtam, és azzal is kezdtük a műsort, hogy autókázunk. Egy kicsit ugye arról beszélgettünk, hogy mi van, hogyha külföldön okoztak kárt, akkor csak ott lehet rendezni, vagy nem, és kiderült, hogy szerencsére nem igaz, hogy ott kell rendezni. Külföldön is benyújtható ugyan a kárigény, de nem kötelező, Magyarországon is el lehet indítani. Most viszont tovább autózunk képzeletbe, autóbérlésről lesz szó, ugye az is nagyon tipikus nyáron, főleg, hogy elröpülünk valahova a repülővel, és aztán ott bérlünk egy autót, hogy lássuk azt a világnak azt a táját, és azt ígértem, hogy egy nagyon praktikus tanácsot fognak kapni, mert hogy ugye mi már elég sokszor beszélgettünk az autóbérlésről, rengeteg csapdája van, és valamikor nagyon szorult helyzetbe kerülhetünk, de Németh Péter azt ígérte, hogy ad nekünk egy nagyon jó megoldást.
3: Legalábbis a jó tanácsot, így van. Legtöbben szerintem, akik az autóbérésben gondolkodnak, hogy béreljünk, ne béreljünk, és végül nem bérelnek, azok a legtöbben véleményem szerint attól félnek, hogy ez a kaució dolog hogyan
1: igen,
3: lesz.
1: Igen,
3: és ugye azért ez egy
1: visszatartó elemek.
3: Igen, a szó szerint ugye ez mégiscsak, hogy oda megyek egy külföldi autókölcsönzőhöz, bárhol, odaadom a bankkártyámat, ők zárolnak rajta valamekkora összeget, és hogyha úgy találják, hogy a kocsit úgy adtam vissza, hogy ott nincs, ami gondolom, hogy feloldják, igen. És azért több ezer euró is lehet adni, hogy milyen autót bérünk, tehát nyilván sokszor magát a kártyának a keretét is kiveríteni egy átlagos esetben.
1: És hiába vitázunk vele hetekig, meg évekig,
3: nagyon nehéz,
1: meg hónapokig, hiába fotóztuk körbe az autót, akkor is a pénzünk ott
3: igen.
1: áll.
3: Én jártam már úgy, szerintem sok utazó, hogy mondjuk visszavittük éjszaka az autót az autókölcsönzőben, hogy ilyen jön volt ott, és az repülőtére mondta, hogy nyugodtan repüljenek haza, pár nap múlva kollégák megnézik. Hát köszi, de se
1: nem
3: papír, semmi. Nem
1: fotóztad körbe?
3: Hát körbe fotóztam, de se papír, semmit nem adorol, és belültek egy kalapácsot, az én fotóm az övéké. Együtt, tehát, és azért vannak ilyen visszaélések ebben a dolgokban, nagyon visszatart erről. Na és ugye erre az ön részre lehet biztosítást kötni.
1: Magyarországon
3: is, meg Európa sok országában.
1: Tehát
3: gyakorlatilag arra a kaucióra, így van arra a típusú, ez ugye nem a kaszkó önrész, az egy másik dolog, hanem arra, amit mi kaucióként adunk, vagy kár önrészt adunk, és mondjuk azzal találjuk szemben magunkat, hogy vagy tényleg történt egy sérülés, és akkor fizetnünk kell, vagy pedig valamire hivatkozva, de nem oldja fel, vagy nem elegendő összeget old fel ilyenkor egy ilyen kinti társaság, és akkor ez gyakorlatilag egy biztosítás erejéig, ráadásul elég magas összeg, mert több millió, 7-8 millió forintig is akár, de vissza lehet kérni, tehát lehet kárrendezést kérni a biztosítótól. Nagyon, Magyarországon csak egy biztosító adja, akkor sem mondom a nevét, de amíg oldalunk, meg lehet keresni, de persze, így van, de tényleg, tehát ennek ennél, mert az Európában, világon több biztosító is árul ilyet, és bízom benne, hogy majd itthon is ez jobban elérhető lesz, például az Egyesült Királyságban ott nagyon mély ez a termék, ott naponta 8-10 ezer darabot kötnek utazási szezonban, tehát ott azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az ottani polgárok azok már nem is nagyon bérelnek autót enélkül a terméknek, hiszen nem kockáztatják a saját pénzüket.
1: Javaslott, hogy aki autót akar bérelni, az nézen ennek utána, és érdemes azt a pár ezer forintot beletenni, mert ez nem hiszem, hogy nagyon sok lehet, hát nem hosszú.
3: Nem kevés azért, tehát azt mondom, hogy egy egyhetes utazás, direkt csináltam egy kalkulációt ma reggel, mennyi is, egy egyhetes utazásra olyan 20-valahány ezer forint, nem olcsó, de várjunk.
1: De mindig olcsóbb a több ezer euró.
3: Igen, tehát egyrészt, hogy egy utazásra készülünk, ahogy itt sok esetben milliók mennek el repülőjegyre, szállodára, foglalásra. Tehát ha már utazni megyünk, ugye azok a biztosítási tételek, ugye ez egyébként lehet, hogy nem olcsóak, bár egy utas biztosítás az mondjuk 1-2 ezer forint per nap, de hát egy utazás rendes költsége mellett eltörpülnek azért ezek a tételek, és ugye, ahogy te is jó könnyen kiszámoltad, ez alig töredéke, tehát nagyon tud fájni, ha ez hiányzik, akkor azért visszasírnánk ezt a 20 ezeres tételt, de hát az egész biztosítási szakma erről szól, hogy most fizess egy kicsit, hogy ne kelljen később nagyot.
1: És mi a tapasztalat, hogy aki megköti, az annak tényleg jól működnek ez a lehetőség?
3: Jó, nagyon könnyű megkötni, tehát igazából egy-két adat kell, mikor utazunk, hova meg a személyesetek, és tényleg egy-két perc alatt megvan az egész.
1: És ezt, ha kint bemutatjuk a...
3: Nem érdekli őket, nem lehet elfogadni pénz helyett odakint, tehát mindenképpen zároltatnunk kell a kártyánkon, vagy odaadni a cash-t, de ha ha megtörténik a zárolás, vagy tehát levonnak a kártyára, vagy pedig nem adják vissza a pénzt, akkor elég bemutatni azt a jegyzőkönyvet, amit azt mondják, ők egy ilyen sérülés miatt nem adják vissza a jegyzőkönyvet, és onnantól ez a biztosító kifizeti. Tehát ez egy nagy biztonság. Tehát pénz helyett nem,
1: azt a kárt
3: itthon nekem, amit
1: ki.
3: Tőlem levontak.
1: Ja, értem.
3: Tehát ugye a pénz helyett kint az autókölcsönző nem fogja elfogadni, arra mindenképpen tovább is készülni kell, a legnagyobb autókölcsönzők esetében is, de utána, ha mégis kárkifizetés történt, akkor a biztosító minket kártalanít.
1: Mert ugye a kaucióból levonják azt, amit úgy gondolnak, hogy kárjavítási érték, ezt a tételt kapom meg itthon, hogyha egy ilyen, és az nem 20 000, mert ma már nem is tudom, 100 000-ekről van szó,
3: hát néha csak 20-30, az is...
1: Mondj egy példát, tehát egy visszapillantó tükör 200 000 forint.
3: Mondok egy példát, az egyik ismerősünk pont úgy járt, hogy amikor elhozta az autó, kölcsönzőből az autót, és először elment tankolni, bár mondták, hogy teletankkal kell visszahozni, hogy nem tankolt egész nyaralás alatt, meg keveset mentek vele, és a végén, amikor megtankolt az autót, akkor vette észre, hogy nincs is rajta tanksapka. Hát mindegy. És akkor megtankolta, visszavitte az autót, és ráfogták természetesen, hogy hagyta el a tanksapkát, lehet, hogy ez már 20. utazó volt abban a hónapban, aki kifizeti a tanksapkát. Tehát néha kicsit étrek, de ugye bosszantó, és ilyenkor is legalább bosszankodni lehet a repülőn hazafelé, de egy-két nap múlva később a hazai biztosítótársaságban, és a Magyarországon működő fiókterep vagy társadalom visszafizeti nekünk, és ott is visszafizette neki a tanksapkának a díját. Tehát bosszantó, ha ilyen módon átverik az embert, szerintem ez egy átverésnek kell, hogy legyen, mert nem gondolom, hogy nem nézik át az autót minden esetben, amikor visszaviszik, de ilyen van, tehát van, hogy tényleg átvernek, van, hogy tényleg azért a külföldi autókölcsönzők nem mindegyikért tennénk ugye a tűzbe a kezünket, de azért a reptereken működő nagyobb világcégek, most nem akarok márkát mondani, hogy még tudja, hogy milyenekről beszélünk, ott azért kevesebb a visszaélés, mert ők nem azon akarnak keresni, hogy eladják nekünk a tanksapkát, hanem azon, hogy menjünk vissza, és legközelebb béreljünk ott.
1: És ha meghúzzák hát az autót, és amikor nálunk van, akkor is nekünk kell fizetni.
3: Hát őrész, van őrész. Tehát ha valamennyi őrészig, sajnos mi vállaljuk a kockázatot. Ugye lehet, hogy hát nyilván, ha megvan a károkozó külföldi országban, akkor ugyanúgy ott, mint nálunk a kötelező biztosítás, akkor nem kell fizetni. Bár Amerikában még olyankor is van őrész, de egyszer rosszkor voltál, rossz helyen típus őrész van tényleg, de ez egy másik történet bőven az amerikai biztosítási rendszer autókra, de Európában van kötelező biztosítás, ugyanakkor lehet, hogy úgy húzzák meg az autó, hogy épp nem voltunk ott, ugye strandhelyen vagy akárhol, és akkor sajnos kaszkóként kell értelmezni a kárt, van kint kaszkó, de azon belüli önrészt már ebből a bizonyos depozitból vagy kaucióból kell kifizetni.
1: Köszönöm szépen, szerintem érdemes megfontolni, mert 20-30 000 forint, ahogy mondtad, eltörpül a több 100 000-es utazásoknál, és amellett is, hogy milyen drágán, milyen sok pénzt vonnak le a kaucióba. Köszönöm még egyszer.
2: Facsipesz.
1: És most egy felháborodott hallgató panaszáról fogunk beszélgetni a továbbiakban Siklosi Mátéval. Az történt, hogy valamit vásárolt, visszaküldte az internetes vásárlás, bocsánat, ez fontos, ezt elfelejtettem mondani, 14 napon belül visszaküldte, és azt várta vissza a pénzét, ugye ilyenkor jogszerűen vissza kell küldeniük, indoklás nélkül elállásnak hívja a szakma, de én ezt magyarra lefordítva, tehát 2 hetem van arra, hogy én úgy döntöttem, hogy mégsem kell ez, akkor visszaküldöm, és akkor egymás kezébe csapunk azzal, hogy az internetes cég meg visszautalja a pénzt. Ám a legnagyobb meglepetésére nem kapta meg a teljes összeget, és nem is értette miért, és akkor nagy nehezen utána jártak, akkor kiderült, hogy a szállítási költséget ők levonták. Ő a saját költségén oda visszaszállítatta nekik, és mondta, hogy de hát ő ezt kifizette, mondták, hogy nem az a szállítási költség, hanem az, amért kiszállították a megrendelt cuccot. Megnézte a számlát, és legnagyobb meglepetésére ingyenes volt, vagyis 0 forint volt a szállítás, akkor hogy lehet, ha nem kell a cucc, akkor kifizettem a szállítást, nem érti, én se értem, hogy nem kéne akkor legalább tájékoztatni a vásárlót, hogy elállhatsz, de akkor te fizeted azt a költséget, amit magunkra vállaltunk.
0: Kicsit a hőskorban érzem magam, így ugye 99 óta van ez akkor még csak 8 munkanapos elállás, Most már ugye 14 napos elállás, ahogy mondtad, és a hőskorban volt az, hogy a kereskedők igazságérzetében megjelent néha egy-egy ilyen próbálkozás, hogy hát akkor a kiszállítási díjat azt nem fizeti vissza, vagy ha 0 forintért adta akciósan a kiszállítási díjat, akkor is visszafizettette, vagy levonta az árból, mint ahogy itt most mondtátok. Ezek nem jogszerű megoldások. Tehát
1: de
0: a kereskedőit jogszabályt sért.
1: Hogy a hőskorban érzed magad. Hát minden vicc új, érted? Tehát, hogy vannak itt új cégek, aztán bepróbálkoznak, úgy látszik, ennek sose lesz vég.
0: Ma is olvastam az e-commerce Hungary-nek egy állásfoglalását, ugye az elkereskedők valamilyen szintű érdekképviseleti szövetsége talán a legnagyobb, ami itthon van, és leírták, hogy az új kormánytól várják, hogy hát a fogyasztóvédelmi szabályok, a kevesebb papírmunka, átláthatóság és igazságosság érvényesüljön. Részben egyetértek velük, de a másik problémám az, hogy az például ez a probléma, hogy a kiszállítási díj elálláskor visszajár a fogyasztónak, az meg, hogy levonja a ki nem számlázott kiszállítási díjat a termékből önkényesen, ezek 20 éves szabályok, tehát hogy ezeket a kereskedőnek tudnia kéne. Természetesen lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy valami belső igazságérzetből fakadólag számlázta ki, de ugye tudjuk jól, hogy a kereskedőknek van kötelezettsége arra, hogy ismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat, tehát hogyha ő ezt a szabályt nem ismeri, akkor ő sérti a szakmai gondosság követelményét. Aha. Tehát ennek megfelelően teljesen mindegy, hogy ő abban a pillanatban tudta, nem tudta, neki ezt tudnia kell. Amennyiben így kiszámlázott, levont költségeket a fogyasztótól, úgymond nem jogszabályszerűen. Nagyon fontos, hogy ugye továbbra is ennek a vásárnak magánszemélynek kell lennie, mert a 14 napos ási joggal továbbra is csak igen, magánszemélyek élhetnek, de amennyiben ilyet kiszámlázott, levont, abban az esetben a fogyasztó hatósághoz fordulhat, kormányhivatalhoz, gazdasági versenyhivatalhoz, és bejelentést tehet a kereskedőre azért, amiért A. megtévesztette, hiszen úgy csinál, minthogyha ez a kiszállítási díj ez levonható igen, lenne, vagy visszafizetendő lenne. Másrésztről pedig egy anyagi jellegű jogszabálysértés is szimplán, hiszen ugye a kiszállítási díj visszajár az elálláskor, nem fizeti vissza, vagy levonja jogosulatlanul, akkor azzal duplán jogszabályt sért az előbb elmondottak alapján. Tehát itt egyébként a visszakövetelésre vonatkozó panasz után a hatósági bejelentés a praktikus.
1: EU-n belüli vásárlásnál is ugyanez van.
0: A teljes Európai Unión belül a 14 napos állásnak a szabályai szóra ugyanazok.
1: Meg Izland és igen, Nagy-Britannia is beletart, Egyesült Királyság, bocsánat.
0: Így van, ezek,
1: és Norvégia.
0: Ezek a Svájc külön szerződések alapján ezek az államok dönthetnek arról, hogy a közös piac ezen szabályait magukra a kötelezőnek elismerik-e. Jellemzően egyébként Svájc hol kihúzza magát, hol nem. De hát Svájc a Svájc, de a többi egyébként jellemzően ezeket betartja. Érdekük is, hogy alapvetően a kereskedők között az online szabályok ugyanazok legyenek, mert ugye egy nagyobb biztonsággal veszünk részt az ő országaik által kínált kereskedelemben.
1: Magyarul mi is kuncsaktok vagyunk benne, nekik, tehát az ügyfél az fontos, igen.
0: Tehát itt lényegében a fordítási esetleges és vagy ha szavacskákon kívül alapvetően aha, az Európai Unió és a szerződött tagállamok tekintetében ezek az elállási szabályok szóra ugyanazok.
1: Egyébként a távol-keleti panaszokkal kapcsolatban is olvastam elég sok észrevételt, de pozitív észrevételeket, tehát vannak ezek a nagyok, a Temu, meg a nem tudom, Wish, nem tudom még mik vannak, én nem igazán használom őket, hogy valami nem volt jó, reklamáltak, és küldtek neki egy másikat, és tartsd meg azt, tehát vissza se kellett küldenie. Ez egy kereskedői fogás?
0: Alapvetően azt a távol-keleti kereskedelmi logikát látjuk, hogy az áru egyszer idejön, méghozzá nem egyedül, hanem rettenetesen sok áru jön ide az Európai Unióba, és így az áru cseréje és megtartása sokkal-sokkal olcsóbb nekik, mint hogyha vissza kéne fuvaroznia aha, bármit is.
1: Tehát ez az a logikája, értem.
0: Így van. Ezek mellett azért azt kell, hogy mondjam, amikor 14 napos elállást, vagy ők sokszor 30-at is hirdetnek, érvényesítünk, akkor a tapasztalat azért az, hogy nem szeretik visszafizetni a 100%-át az összegnek. Tehát jellemzően a távol-keleti kereskedők nagy többsége azt mondja, hogy hát akkor ő visszafizet 20%-ot, de tartsa meg, visszafizet 50%-ot, de tartsa meg, és aha, azt kell, hogy mondjam, hogy sok tapasztalat alapján, ha 50%-át visszakapjuk a vételárnak, azzal már egyébként akár egész jól járunk. Ez nem jogszerű, azt azért mondjuk ki, tehát a kínai kereskedőnek, vagy vietnámi, vagy amerikai kereskedőnek ugyanúgy be kell tartania az Európai Unióba irányuló kereskedelme során az Európai Uniós fogyasztóvédelmi szabályokat. Viszont másik kérdés, hogy az Európai Uniós hatóságok ezt nem nagyon fogják tudni egy Európai Unión kívüli tagállamon leverni. Tehát, hogyha nem tudjuk érvényesíteni ezeket a szabályokat, akkor az Európai Unió segítségei nem fognak rendelkezésünkre állni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy egyébként sokkal biztonságosabb az EU határain belülről vásárolni online, mint kívül.
1: Igen, ez igaz, de akkor már is megkérdezem, ez engem régóta érdekel, hogy ugye ezek a távol-keleti, meg sőt amerikai cégeknek is. Vannak Európában, de van, akinek Magyarországon saját raktáraik, lerakatnak hívják őket. Ez jogilag mit jelent, hogyha ő innen szállít ki nekem, tehát itt lerakja, megérkezik mondjuk Európába, akkor az európai fogyasztói szabályok vonatkoznak rá, mert nem onnan szállította, hanem Európából, mert ezek szerint nagyon nem mindegy nekünk vásárlóknak, hogy honnan jött.
0: Ahogy az előbb mondtam, a Kínában székhelyen, telephelyen rendelkező kereskedőnek is az Európai Uniós szabályokat kell betartania, ha Európába irányul az eladása. Csak érvényesíteni lesz nehéz ezeket a jogokat, mert messze van. Mert az Európai Uniós hatóságok egy vietnámi vagy egy amerikai kereskedőt nem nagyon fognak tudni megbírságolni, vagy
1: kikényszeríteni. De ez nem lányvállalatnak számít egy raktárbázis Európába? Vagy
0: annak
1: lerakat?
0: Számít, aminek bejelenti. Uh-huh. Tehát amennyiben ő létesít egy leányvállalatot, akkor onnan fogva az Európai Uniós hatóságok és bíróságok számára ő már egy fogható státuszú itteni cég, amennyiben viszont ilyen nincs, csak egy fizikai lerakat van, valaki több bérel egy raktárt, vagy valaki több bérel egy átadóbázist, akkor abban az esetben ugyanúgy nézünk ki, mint eredetileg, tehát van valami LTD a világ távoli pontján 15 ezer kilométerre, és akkor ő most vagy hajlandó együttműködni velünk a szabályok betartásába, vagy nem.
1: Vagyis úgy lehet összefoglalni, hogy az olcsóságnak, a sokkal olcsóbb árunak ára van, mert ha problémánk van, akkor már annyira jól nem tudjuk érvényesíteni.
0: A biztonság, igen. Tehát, hogy pontosan az érdekes, és sokan úgy is szokták ezt megfogalmazni, hogy olcsóbb, nem annyira lényeges, nem, hogy is úgy mondjam, létfontosságú termékek, vagy nem nagy értékű termékek beszerzésére ez egy jó út, hiszen azt mondom, hogy annyival olcsóbb, hogy bocsánat, letoljom, hogyha elromlik. Azonban azokban az esetekben, amikor vagy minket, akár egy olcsó terméknél is végtelenül idegesít, hogyha nem kapjuk meg azokat a jókat, amik járnának nekünk, vagy egy drágább termékről van szó, akkor viszont ne kockáztassunk. De ez azt gondolom rettenetesen fogyasztó függő. Azok vannak rossz helyzetben, akik ezt a biztonsági kérdést átugorják, hogy úgyse lesz gond, és aztán meg rettenetesen mérgesek, amiért nem tudják érvényesíteni az általuk megszokott jogokat.
1: Mi a helyzet az eBay-jel?
0: Lényegében
1: az ugye egy
0: teljesen ugyanez, annyival rosszabb. Egyébként az összes általad eddig felsorolt lényegében mind marketplace, tehát mindegyik azt jelenti, hogy a felületet mondjuk a Temu nevű cég biztosítja, de benne az
1: 56 millió eladó.
0: Az eladók azok mind külön cégek, magánszemélyek, egyebek, az eBay szintén nagyon hasonló. Itt ugye annyival nehezebb, hogy természetesen az eBay vagy a Temu mint keretrendszer is próbálhatja a saját eladóit, aki rajta keresztül értékesít, egyfajta szabályrendszerbe belevonni és átverni rajta, hogy 14-30 napig visszavegye, ha hibás, akkor visszavegye, visszafizesse a vételárat, de még nehezebb lesz, mert egy még kisebb, még távolibb szereplővel kell dűlőre jutnom valahogy, hogyha nem értünk egyet abban, hogy a termék jól megérkezett, nem érkezett meg, jó minőségben érkezett meg, vagy
1: és
0: nem
1: az
0: abban a minőségben.
1: Ez van.
0: Így van, teljesen pontosan ugyanaz.
1: Mert valahogy az eBay-től kevésbé félnek azok, akik a távol-keleti cégektől, vajon milyen?
0: Az eBay-nek van egy olyan keretrendszere marketplace-ként, azaz online piactérként, amiben ő azért az eladói értékelésénél kapott visszajelzéseket nagyon erősen beszámítja, vagyis az az eladó, aki többször a negatív visszajelzést kap, azt nem nagyon fogják megtalálni az eBay-en, illetőleg sorrenden túl tehát akár a díjába is beleavatkozik. Ezt egyébként mindenki csinál, ezt a szállásportálok, ezt a közvetítő portálok nagy többsége játsza, hogy akivel gond van, az szépen hátra kerül a sorban, és nem fogod megtalálni. Ugyanez igaz, úgy tudom, a távol-keletiekre is, csak lehet, hogy nem olyan hatékonyan csinálják, vagy akkora a kínálat, hogy egyszerűen nem jön vissza annyi. Tehát annyi kereskedő van fönn egy sínen, egy Temun belül, hogy egyszerűen még nem alakult ki ez a történet, hogy most ezek közül az eladók közül ki az, aki megbízhatóbb. Elő van, tényleg megoldja, korrektül betartja az európai
1: szabályokat, vagy nem. Nem lehet, hogy az eBay-en jobb minőségű termékek vannak? Meg sokkal szét, tehát nem csak Kínából, Amerikából és Európából is, tehát ott minden van, ugye vannak magánszemélyek, meg cégek, de hogy valahogy kevesebb a gagyi, vagy én nem tudom, ugye csak kérdezem.
0: Ugye az eBay-re bárki föltehet terméket, tehát még csak azt sem tudom mondani, hogy mondjuk a kanadai, vagy az amerikai, vagy a német fogyasztói igények lehet, hogy jobbak, vagy a termékek minőségével kapcsolatos elvárás magasabban van, mint mondjuk Kínában, Mongóliában, vagy nem tudom, Indiában. Tehát bárki tehet föl terméket az eBay-re, de ilyen lehet tényleg, hogy van, hogy alapvetően azért az eldobhatóság, a gyors utángyártás, az a távol kell része a működésnek, tehát lehet, hogy kevéssé akadnak fönn azon, hogy kis műanyag izé elromlott, ketté tört. Aha. Mi meg lehet, hogy jobban fönn akadunk rajta.
1: Facsipesz. Hivatalosan június 19-től kötelező már az internetes keresőknek egy újabb funkciót megjeleníteni a honlapjukon, mégpedig nem eldugva, hanem nagyon jól látható helyen. Nekünk meg szerintem kötelező megtanulni, hogy az mire jó. Ezt most mi itt elmondjuk, de nyilván még sokszor szó lesz róla. Légy szíves, leplezd le ezt a titkot, bár már az elején azért nagyjából mondtam, hogy miről van szó.
0: Ugye az Európai Bizottságnak van egy jogszabálymódosítása a 14 napos elállási joghoz, bár jelenlegi műsorban beszéltünk a 14 napos elállási jogról, azért foglaljuk össze, hogy ugye ha online vásároltam terméket, tehát interneten keresztül, abban az esetben, hogyha magánszemély, természetes személy vagyok, akkor 14 napon belül meggondolhatom magam. És
1: semmi indok, fogom is visszaküldöm.
0: Így van, a visszaküldési díj az enyém, de a kiszállítási díjat viszont vissza kell fizetni a kereskedőnek. Ez a jog alkalmazható akkor is, amikor már megkaptam a terméket, és akkor is, amikor még éppen kiszállítás alatt van. De az elállásomat jeleznem kell. Eddig ugye mi történt? A kereskedőnek két dolgot volt kötelessége biztosítani. Az egyik az, hogy kitett egy elállási nyilatkozat mintát, ami bonyolult, és le kellett tölteni, és a saját adataimmal kitölteni, és visszaküldeni. Ezen felül pedig köteles volt tájékoztatni több ponton is, az ASF-ben előre, mondjuk egy gyíkban, illetve vásárláskor is, amikor kiküldte.
1: Gyík az nem állat, hanem a gyakori kérdések.
0: Igen, gyakori kérdések, vagy FAQ, hogy azt ne összeolvasva mondjam, mert az megint nem lesz túl szép. Tehát a lényeg, hogy több ponton kell tájékoztatnia minket, de ez nem jelentette azt, hogy volt a kereskedő oldalán mindenképpen egy beépített gomb, amit ha megnyomtam, akkor jeleztem az elállást. Hát van, aki lefejlesztett ilyet, tehát nem teljesen láttam. Ismeretlen ez a történet, van. Éppen napokban zárt be a magyar piactér a fiz.hu. Bezárt már, egy hosszabb folyamat volt. Az ő oldalukon például volt egy előre fejlesztett elállási funkció, annak előre piactér volt.
1: Nem jött be az a piactér.
0: Hát a bezárás mindenképpen tény. A lényeg, hogy most az európai szabályozás alapján minden oldalnak kötelessége lesz egy ilyen gombbal működő automatizált elállási funkciót beépíteni, tehát kell, hogy legyen az oldalukon egy aktív gomb, amit ha megnyomunk, hogy szeretnék elállni a szerződéstől.
1: A főoldalon
0: vagy a főoldalról közvetlenül valami elállási menüpontban elérhetően.
1: Tehát nem kell keresgélni, magyarul ez a lényeg, hogy egyből megtalálja.
0: Igen, a földat nem írja elő a szabályozás, azt írja elő a szabályozás, hogy az elállás menüpontból mondjuk elérhessük. Aha. Tehát a földalom valami kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ezt így fogjuk megoldani, és akkor ott lesz egy gomb, ami nyilván vagy a termék adatainak a megadásával online felületen, vagy pedig alapvetően ő maga a bejelentkezésünk után már felismeri azt, hogy mi melyik terméket vettünk, meg is fogja kérdezni, hogy akkor most töltögetne, melyik mondt legyen.
1: Végtelenítve.
0: Ez azt gondolom, hogy ügyes és korrekt, és a szakmájukat ismerő kereskedők így fogják.
1: Ez gyakorlatilag ettől az időponttól, június 19-től már mindenhol lapon minden meg kellene, hogy találjuk?
0: Igen, hiszen felvont szemöldökkel és tág pupillával csodálkozva elmondhatom, hogy erre most a kereskedőknek majdnem fél évük volt, ami Magyarországon igen komoly ritkaságok hát között tartozik.
1: Jó, értem. Igen. Tehát akkor ahol nincs, akkor azért érdemes... Először is nem érdemes ott vásárolni, kettő, hogy érdemes szólni akkor a hatóságoknak, hogy szólítsák föl, hogy legyen. Mert azért nem érdemes ott vásárolni, mert ha meg baj van, akkor meg csak a problémák gyűlnek, ugye?
0: Igen. Ugye háromféle kereskedőt látunk ma Magyarországon. Az egyik az magyarországi, úgymond dobozos webáruházrendszerekben működik, tehát vannak nagy cégek, akik ugye lényegében egy keretrendszert adnak oda annak, aki kereskedni szeretne. Őt tőlük tudjuk, és láttuk is, hogy ők már lefejlesztették ezt a megoldást. Tehát nagyon nagy számú, több tízezres kereskedőnek megvan. Vannak azok, akik saját maguk fejlesztenek, normális esetben ezek nagyobbak. Őnáluk szerintem szintén vagy folyamatban van, vagy megvan. Az izgalmas kérdés az a magyarországi kereskedő, aki valamilyen külföldi, szintén azt mondom, dobozos webáruházat bérel. Ők ugye nem tudják a magyar jogszabályokat, tehát nekik szintén maguknak kéne megoldani. Kíváncsi vagyok, hogy megteszik-e.
1: Pár hónap múlva térünk vissza rá, szerintem úgy is fogja vizsgálni majd a hatóság.
2: Facsipesz.
1: És még mindig nem engedtem el Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőt, mert van két sztori. Én sztorinak nevezem, mert elgondolkodtató, nem akarok senkit minősíteni, mind a kettő békéltető testületi ügy, és a történetek lényege az, hogy tehát, hogy az emberek jól tudják, hogy már, hogyha elszakad a cérna, és már megjárták a különböző lépcsőfokok, elmennek a békéltető testülethez. De azért én elgondolkodtam, hogyha én mondjuk ezzel a telefonommal panaszom van, és dühömbe kivágom a kukába, akkor milyen alapján megyek el? Jó, nem ez történt. Máté tudja mi, az egyik, mind a kettő jó sztori, és mind a kettőről beszéljünk, az egyik ugye, amikor nem volt meg a termék, azért nem, mert dühébe kidobta a kukába a kedves vásárló.
0: Igen, igen, egy párcipőről beszélünk egyébként, amivel kapcsolatosan reklamált az illető, és elutasította az üzlet, volt az üzletnek szakvéleménye is, úgy érezte, hogy akkor ennek most vége van, de a fogyasztó gondolt egyet, azt gondolom egyébként jogosan, és fogtam át, hogy békéltető testülethez fordult, hogy döntse elő, hogy a vállalkozás olyan jogosan utasította el, vagy sem. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megunta a tárolást, és a cipőt kidobta. Megvan fényképen, látszik a hibája, megvan a szakvéleménye, bevizsgálása, nyugta, le van fényképezve a békéltető testületi adatbázisban, szintén fellelhető. Ugyanakkor
1: csak
0: nem tudja magam
1: hozva.
0: A vicces az egészben az, hogy a vállalkozás úgy döntött, hogy visszafizeti a vételárat, hiszen akceptálja azt, hogy a fogyasztó annak ellenére, hogy szakvéleménnyel rendelkezik, de hogy a fogyasztó tovább megy, és fontos számára
1: magyarul
0: az ügy.
1: Megijedt a cég, és úgy döntött, inkább fizet.
0: Alapvetően nem ez a tapasztalatunk, szakvéleménnyel a cégek nagy mennyiségben nyerik a békéltető testületi ügyeket.
1: De én is készíthette, tehát mi, mint fogyasztó is készítettetek egy ellenszakvéleményt.
0: De az nem volt. Tehát azt mondom, hogy itt a vállalkozás nem jó indulatúan előre meg akart egyezni a fogyasztóval, és a fogyasztó közölte, hogy oké, köszönni a pénz visszafértést, de a cipőt sajnos nem tudja visszaszállítani, mert nincs. Most a vállalkozás ugye ilyenkor kicsit meglepődik, és akkor azt mondja, hogy jaj, most akkor mit csináljunk? Hát ugye az elállás az magában az eredeti állapot helyreállítását jelenti, tehát a fogyasztónak visszajár a vételár, amit kifizetett.
1: Neki meg végig visszajár
0: a vállalkozásnak meg visszajár a cipő. Úgyhogy itt kompromisszumos megoldást kell végül, ha a vállalkozás fenntartja az együttműködő szándékát, akkor valószínűleg egy árleszállítást fognak alkalmazni, és ha nem is a teljes vételára, de a vételár valahány százalékát visszafizeti. Tehát ebből az a fűzet, hogy azért, ha lehet, ha beadtunk egy békéltető testületi eljárási igényt, akkor azért a terméket ne dobjuk ki.
1: Igen, ez nagyon fontos, tehát ott kell lenni a corpus deliktinek.
0: Pláne, hogy a békéltető testületek elnökei sokszor fenntartják maguknak a jogot, hogy maguk is megnézzék azt a terméket, és hogyha nem tudják megnézni, akkor ugye ez a lehetőség is elhagy.
1: Egy szekrénysort nem fogunk elvinni.
0: Ez így igaz, ugyanakkor megint csak arra hívnám fel figyelmet, hogy a cégnek volt egy szakvéleménye, ha kidobja a cipőt, a fogyasztó sem tud már szakvéleményt készíteni, és a B2-tető testület eljáró tanástagja sem fogja látni azt, hogy most vajon a szakvéleményben igaz volt, vagy nem volt igaz, az az egy adatunk, ami van, tehát ennek alapján ő véletlenül a cégnek fogja ítélni az ügyet.
1: De tehát olyan nagyobb termékeknél nem várható el, hogy odaszállítsák, egy nagyobb termékeknél elég, hogyha dokumentálja fotókkal, nem?
0: Alapvetően persze nem rossz ez, a szakvélemény a legjobb, hogyha az a fogyasztónak már a B2-tető testületi eljárás előtt megvan, de voltam olyan B2-tető testületi eljáráson, ahol kanapét behoztak az ügyfelek, tehát láttam már ilyet is.
1: A saját szemben, igen, mert hát betű szerint vette a feltételeket.
0: Hát kiülte. A kérdés ugye az volt, hogy miért ülődött ki ennyire a kanapénak a párnája. A szemléltetéshez kétségkívül az volt a jó, hogyha behozta.
1: Biztos, hogy igen, megdöbbent mindenki, hogy hogy néz ki. Tehát nem csinálta rosszul, bár szerintem költségbe verte magát, hogy na, akkor már is egy másik békéltető testületi. Én azt mondom, hogy ezek ilyen alaptörténetek, amik azért érdekesek, és azért örülök, hogy ezekről beszélünk, mert így a hallgatók is benne vannak azokban a problémakörökben, amiket el lehet kerülni. Ez is egy szép történet, itt is egy ékszerről volt szó, ugye? Ez szerintem még aranyosabb.
0: Ráadásul egy igen értékes nyakláncról beszélünk.
1: Nem fülbevaló?
0: Nem, nyaklánc volt, amelyben ráadásul kettő volt, és
1: kettőt
0: vásárolt belőle az ügyfél, és a nyaklánc egy rendezvényen eltűnt. Ez azért, hogy lássuk a nagyságrendet, ez egy közel 1 millió forintos nyaklánc volt. Eltűnt az egyik, és beadott egy reklamációs igényt a fogyasztó, hogy szerinte ez azért tűnt el és esett le, mert a csatja, az zárja, karabínere az hibás volt, és már korábban is volt vele gondja, úgyhogy egyértelműen ezért tűnt el, vagyis az eladónak kell felelősen viselni a jótási kellékszavatossági kötelezettsége kapcsán. Nem a rendőrség kezdett fent, és hanem annyit mondta, ez egy minőségi hibás termék, hibás teljesítés áll fönn, úgyhogy fizessék vissza neki.
1: Mielőbb?
0: Ja, hát, amikor látta, hogy hibás az
1: ár. Hibás, akkor kellett a lobogófüle visszavinni, nem? Igen.
0: Végül ebből is békétető testületi eljárás lett, a vállalkozás nem fizette vissza a vételárat, és a békétető testület tárgyalta az ügyet, ugyanakkor a békétető testület álláspontom szerint helyesen, bár persze szomorú vagyok, hogy a fogyasztónak így nem maradt nyakéke és pénze sem lett, de helyesen állapította meg, hogy a termék, a hibás termék és annak hibája bemutatása nélkül a vállalkozás nem kötelezhető pénz visszafizetésre, mert az az alapvető joga sérül, hogy ő megvizsgálja a terméket, és megnézze, hogy azt a hibát vajon a fogyasztó nem megfelelő használata okozta, vagy pedig tényleg egy gyártási eredetű hiba. Tehát így a termék hiányában sem a békéltető testület nem tudta megítélni a hibát, sem pedig a vállalkozás, mint ugye másik fél nem állt abban a helyzetben, hogy felmérje, hogy mi lehet a háttérben. Tehát itt elutasításra került a fogyasztó igénye, és sajnos a kár teljes mértékben neki kellett viselni.
1: Jó, de jogosannak érzem, mert hát ha nincs, senki nem szeret fizetni. Vagyis a békéltető testületekhez abban az esetben érdemes fordulni, hogyha a vitatott tárgy vagy termék a birtokunkban van. Egyébként nem?
0: Így van.
1: És ami megdöbbentett, hogy nem egyedi eset?
0: Igen, így amikor beszélgetünk erről, ugye egyben ez a két eset jutott eszembe, az egyébként viszonylag gyakori, hogy a békéltető testületi tárgyáson nem hozzák be a terméket, és most nem kifejezetten a szekrénysorra gondolok, hanem cipőkre, műszaki cikkekre, egyebekre. Ez sem jó, tehát hozzuk be, van egy újabb esélyünk, hogy megmutassuk a hibát látva.
1: De nem kötelező, hogy kötelező, mert nem nincs odaírva, én most végigolvastam tegnap este, hogy a békéltető testülethez mit kell vinni. Rohadtul nincs odaírva, hogy hozd be a terméket, pedig teljesen logikus.
0: Nem kötelező bevinni, és nélküle is végigmehet az eljárás, de ha valakinek érdeke, hogy bevigyük, azok mi vagyunk.
1: Akkor miért nem írja oda a békéltető testület? Jó, mi elmondtuk, tehát mindenképpen a békéltető testületig viszik a panaszos ügyüket, akkor ha nem ilyen hatalmas dolgokról van szó, hanem kézbe elvihető, akkor mindenképpen vigyék be. Ugye azt hiszem ez a fontos jó tanács. Jó, nagyon örülök, hogy ilyen sokan írnak nekünk, és megosztják velünk a panaszaikat, de továbbra is várjuk e-mailjeiket. A facsupesz2025@gmail.com-ra szép sorba minden terítékre kerül, hallhatják így a hallgatók, hogy megpróbáljuk összeszedni, meg a válaszokat, ugye, mert a szakértőknek kell azért ezeknek a dolgok utána nézni, de akinek panasza van, megoldandó problémája, ne tartsa vissza magát, szívesen veszük, hogyha ír nekünk. Ha nagyon hosszú a történet, akkor egy telefonszámot küldnek, azt, akkor én vissza fogom önöket hívni, és fel fogjuk venni közvetlenül a kapcsolatot. Siklósi Máté maradt itt a műsor végére egyedül, de köszönöm neked, hogy itt
0: nagyon
1: voltál.
0: Nagyon jó társaságban.
1: Ugye, nagyon. Például Bicó Tomi társaságában, mert hogy a műsor ma is vele készült. Így aztán nincs is más dolgom, mint hogy elköszönni és megígérni, hogy jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt leszünk, vagyis megint lesz facsipesz, érdemes lesz minket hallgatni. A mai műsor ezzel véget ért, tehát Bicó Tomi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, legyen továbbra is szép napjuk, viszlát!
2: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
7: 100 milliót fizettek Schwarzeneggerék a metró lezárásért, eltarácsolták a Lungodrom Egyesület kongresszusát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kiderült, mennyit fizetett Schwarzeneggerék stábja a budapesti metró lezárásért. A The Kellys című akcióvígjátékot Budapesten forgatták. A hírek szerint a film egy terrorista összeesküvésbe keveredő rendőrcsaládról szól. A forgatás érintette az M2-es metróvonalat is, ezért a június 20-21-i hétvégén rövidített vonalon közlekedtek a szerelmények. A tájékoztatás szerint a BKV ZRT a terület használatért, az eszközök és járművek bérbeadásáért, a szakfelügyeletért, a vontatásért és az áram átadásáért közel 50 millió forint plusz áfa összeget számlázott. A buszpótlásra a produkció külön szerződést kötött a BKK ZRT-vel, ennek értéke is 50 millió forint plusz áfa volt. Lemondták a Lungodrom Egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tiszapüspökibe hirdetett meg. Erről számolt be a Népszava. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek. A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett rendezvényt. A laphoz eljutott lemondó e-mail majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én Budapesten tartják meg. Felsültek a luxus villamosok a kánikulában, írja a Blick. Fellélegezhet az ország, átmenetileg véget ért a minden idők legforróbb napjait elhozó hőkupola. A gyilkos 40 fok feletti kánikula egy időre alább hagyott. Az extrém hőhullám elvonulásával azonban itt az ideje mérleget vonni, hogyan vizsgáztak Budapest legújabb és legdrágább tömegközlekedési eszközei a pokoli melegben. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület megdöbbentő adatokkal állt elő a járművek teljesítményéről. Az egyesület értesülései szerint a legdurvább hőségriadó közepette elképesztő mennyiségű járműben mondta fel a szolgálatot a hűtésrendszer. Június 28-án vasárnap 61, még 29-én hétfőn 51 meghibásodást jelentettek a KAF villamosok klímaberendezéseivel kapcsolatban. Apró napernyőt küldött a börtönből a letartóztatott budai polgármester a fővárosiaknak. Őrsi Gergely Budapest második kerületének polgármestere egy levelet, valamint egy kézzel készített apró napernyőt küldött a rács mögül a budaiaknak. Az óbudai korrupciós botrány miatt letartóztatásban lévő politikus szerint a miniatűr tárgy komoly üzenetet hordoz. Szerinte nem csak a budaiak egymás iránti szolidaritását szimbolizálja, hanem azt is, hogy csak akkor lehetnek erős közösség, ha valóban figyelnek egy másra. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
6: Hobbirádió.hu

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 7-én az Apollónia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük. A görög-latin eredetű női név az ógörög Apollón isten nevéből ered, jelentése Apollónak ajánlott. Ünnepelnek még az Apollóniák július 7-én kívül január 28-án, február 9-én és március 8-án is. Betézése ennek a csodás névnek Apolka, Apollócska, Lónika, Póli, Pólika és Polla. Jeles viselői Kovács Apollónia énekesnő, Szent Apollónia a fogbetegek és fogfájósok védőszentje, valamint ön kedves Apollónia. Ugyanezen a napon köszönhetjük Bandó, Bódog, Cyril, Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Évald, Félix, Kasztor, Kira, Metód, Odiló, Odó, Olinda, valamint Willibald nevű kedves ismerőseinket.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, július 7-én üdvözlöm Önöket. Tekintsük vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1540. július 7-ével kezdünk. Budán megszületett János Zsigmond erdélyi fejedelem. Második János néven Magyarország választott királya, akinek uralkodása utolsó évében a Tordai Országgyűlés kimondta, Európában egyébként elsőként, a bevett vallások szabad gyakorlását. Maradjunk még a 16. században, 1572. július 7-én II. Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt az 1386 óta uralkodó Jagelló dinasztia férfi ága. Lengyelország választókirálysága alakult nemesi köztársasággá élén a királlyal, akinek hatalma korlátozott. Az első választott királyuk Valois Henrik volt. Folytassuk a 19. századdal, 1860. július 7-én megszületett Gustav Mahler, osztrák zeneszerző és karmester. Még mindig a 19. század, 1879. július 7-én Budapesten 68 éves korában meghalt báró Wenckheim Béla, aki 1875-ben a választások lebonyolítása alatt Magyarország miniszterelnöke volt. Haladjunk szépen a 19. század vége felé, 1887. július 7-én született Marc Chagall, zsidó származású orosz festőművész. 4 évet lépünk előre, 1891. július 7-én szabadalmaztatták az utazási csekket. Aztán a 19. század legvégére ugrunk, 1899. július 7-én született George Cukor, amerikai filmrendező. Leghíresebb rendezései az Elfújta a szél, valamint a My Fair Lady. Most aztán ugorjunk a 20. század elejére, 1915. július 7-én megszületett Margaret Walker, amerikai írónő, oktató, aki az 1930-as évek egyik legjelentősebb költője volt. 1942-ben elnyerte a Yale Younger Poets díjat. És én mindig a 20. század, 1930. július 7-én meghalt Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Józsué könyve 6. fejezetéből.
1: Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Hanem mivel minden ezüst és arany, meg réz és vasedény az Úrnak van szentelve, az Úrnak kincse közé jusson.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. július 7-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 9. fejezet 32-től 38. vers. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokasságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Elmélkedés. A mai evangélium két mozzanatból áll. Előbb Jézus meggyógyít egy néma megszállottat, majd megindítóan tekint a tömegekre, akik olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. A néma ember története egyrészt a gyógyulás, másrészt egy mélyebb valóság jele. A gonosz, az evangélium szavaival élve, megnémítja az embert, elveszi a szavát, elvágja kapcsolatait, bezárja saját világába. Nem tudja kimondani fájdalmát, sem a vágyát. Jézus közeledése megtöri ezt a némaságot. Az ember beszélni kezd. A szabadulás első jele, hogy újra megszólalhat. A farizeusok azonban mást látnak, szavuk nem a hála, hanem a vád. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ez mindig így van. Ahol Isten lelke működik, ott az ellenállás is mozgásba jön. Jézus nem áll le vitatkozni velük, hanem tovább megy, tanít, gyógyít, hirdeti az örömhírt. És akkor elérkezünk az evangélium szívéhez, Jézus tekintetéhez. Meglátja az embereket. Észreveszi, hogy fáradtak, irányt vesztettek, pásztor nélkül sodródnak, és megesik rajtuk a szíve. Belső mély együttérzés ez, amely cselekvésre indít. Meglátom-e azokat, akik pásztor nélkül élnek, akik némák, mert nincs, aki meghallgatná őket, s kérem-e Istent, hogy küldjön munkásokat, talán éppen engem? Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem mész el közönösen a némák, a fáradtak, az elhagyottak mellett, hanem irgalmas szíveddel feléjük fordulsz. Add, hogy az én szívem is hasonlóan meginduljon mások szenvedésén. Ne engedd, hogy bezárkózzak, és csak a saját gondjaimmal törődjek. Küldj munkásokat az aratásba, és ha engem hívsz, add, hogy örömmel mondjak igent. Legyek vigasztalás ott, ahol hallgatás van, világosság, ahol sötétség uralkodik, és béke, ahol széthúzás tapasztalható. Tégy eszközöddé, Uram, a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a világ történelem leghosszabb műsor megszakítását a BBC követte el? Egy Mickey Egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abba hagyták.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos lencseleves fókörnöt kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehető a levesünk, úgyhogy ezt a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezen a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután a lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadása a leveshez a következő féleképpen történjen. Egy 2 evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásba lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőlel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyemzölve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobbi Rádiót.

0: Kamu reklám.
1: Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche Bársapfele. Porsche Buda, Porsche... Porsche Buda, Porsche Pest, Porsche...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Jó napot kívánok. Mi a vezeték neve?
3: Kábel.
2: Mi a kereszt neve?
3: Felsület.
2: Neme?
3: De igen.
2: Mondja magának, mi a baja?
3: Gondolom egy város, nem?
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap néptől.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
11: Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folyamatosan csorog vissza a pénz a kulturális alaphoz. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást. Így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2,5 milliárd került vissza önként a kasszába. Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt. Példájukat a rendelkezésre álló adatok szerint más celebek egyelőre nem követték. Annál több olyan egyesület, amely közösségi programok szervezésére kapott jellemzően 10-20 millió forintot. A NAV június 23-án vette őrizetbe Búzs Balást, Óbuda egykori fideszes képviselőjét, illetve polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, valamint 5 társát. Június végéig pedig újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kapott pénzt, amit jellemzően kulturális, illetve közösségépítő programok szervezésére kaptak. Kormányhatározat jelent meg az egészségügyi várólisták csökkentéséről. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált határozat szerint a kormány célul tűzte ki a közfinanszírozott járó- és vekvőbetegszakellátásban a várakozási idők jelentős csökkentését. Az egészségügyi minisztert felkérik, hogy szakmai szervezetek bevonásával dolgozza ki a várólista csökkentő és kapacitás bővítési program előterjesztését, amely tartalmazza a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítés módját és költségvetési igényeket. A határidő augusztus 15-e. Július 8-a és 12-e között utoljára rendezik meg az E-fotót a Velencei tónál. 2027-től új helyszínre költözik a fesztivál, közölték a szervezők. Az 50 éves fesztivált több mint 10 éve rendezik meg a Velencei tópartján. A jubilómi rendezvény után azonban olyan helyszínre költöznek, amely az évről évre növekvő érdeklődést is jobban ki tudja majd szolgálni. A fesztivál Facebook oldalán közzétett bejegyzésben a szervezők azt ígérik, hamarosan bejelentik, hová költöznek. A döntés mögött az évről évre egy nagyobb részvételi szám áll. A költözés azt szolgálja, hogy a fesztivál élmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon, írták. Lejárt a légiutas kísérő munkaideje, ezért otthagyták az embereket a Görögországból Budapestre tartó Wizz-Air járaton, írja a Blick. Hiába álltak már a repülő melletti betonon a Budapestre tartó utasok, az utolsó pillanatban a tűző napon fordították vissza őket a terminálba. A Wizz-Air kefalóniai járatán egy hirtelen jött műszaki hiba miatt több mint 5 órás kényszerpihenő vette kezdetét, csak hogy a hosszas várakozás alatt lejárt az egyik légiutas kísérő munkaideje. A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szél élénk, erős lesz. A hajnalban jellemző 10-18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.